0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez. Különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az Új Szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket, és akár az otthonodba rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: embereket is, akár az otthonodba, rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtményé előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: of praise. All right.
1: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagy lányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. János Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
4: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
2: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
4: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen, mint szeretett hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
2: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
4: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
2: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
4: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelbe, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves koromig, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
2: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizd olyan sokat?
4: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
2: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
3: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy, hogy minden kapcsolatban az ember ott hagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abba próbáltunk egy jó alapot letenni feléjük, hogy azt mondja a feleségem, véleményem Dorka is, azzal a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba is oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanyja a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom, hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a Eredményes Fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire betesszünk és kiveszünk dolgokat. Ha néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten sem hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
2: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
3: Például úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
2: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át, egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
4: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővel el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat.
3: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
2: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
2: Akkor folytassuk itt, rendben van.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
0: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez, különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az Új Szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, ők öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket is, akár az otthonodba. Rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
5: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
5: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hit által benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósságlistát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez. Különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az Új Szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket is, akár az otthonodba. Rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: meghoz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 3. fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik, az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimosz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga, ami örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból?

0: Elütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Őt tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste, és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: The goal in this session is fairly simple.
4: Elég egyszerű a következő tanítás célja.
3: It's to raise an awareness,
4: hogy
3: that our destinies will lead us beyond the arena of the church alone.
4: Hogy a mi elhívásunk célja az ne csak a gyülekezet maga legyen.
3: God's areas of promotion are not in the church alone.
4: Isten, ahogy előre viszi az életünket, ennek a célja nem csak a gyülekezet maga.
3: I hope that you agree with me.
4: Remélem egyetértetek velem ebben.
3: That the kingdom is applicable to every dimension of our society.
4: Hogy a királyság az alkalmazható a társadalmunknak minden területére.
3: The church is included in the kingdom, but the kingdom is not comprised of the church alone.
4: A királyság magában foglalja a gyülekezetet, de a királyság nem a gyülekezetből áll csak.
3: And if we want to experience the breadth of our destiny both individually and collectively as a church.
4: Hogyha meg akarjuk tapasztalni az elhívásunk teljes szélességét egyénenként és közösségként mint gyülekezet,
3: then the church must be viewed as a launching pad and not our final destination.
4: A gyülekezetre úgy kell tekinteni, mint egy kilövő állásra, és nem úgy, mint az elhívásunk céljára.
3: I want to introduce to you a concept that's not my own.
4: Szeretnék bemutatni számotokra egy olyan koncepciót, ami nem az enyém.
3: How many of you have ever heard of the seven mountain mandate?
4: Hányan hallottatok valahova a kultúrának a hét hegyéről?
3: Some of you? Okay, there's
4: néhányan
3: a few of you. Good,
4: el.
3: So I'll be saying something new. For some of you.
4: Jó, akkor néhányatok számára valami újat fogok mondani.
3: Good. This was a concept that was revealed actually in 1975.
4: Ez egy olyan koncepció, amit 1975-ben mondott el valaki először.
3: Two men, one was Bill Bright, who was the founder of Campus Crusade for Christ.
4: Az egyik személy, aki erről beszélt, a Campus Crusade for Christ közösségnek az alapítója volt.
3: The other was Lauren Cunningham, who was the founder of YWAM.
4: A másik pedig egy Lord Cunningham nevű személy, aki a YWAM-nek volt az alapítója.
3: These two men were scheduled to have lunch together at a place in Colorado.
4: Ez a két személy elhatározta, hogy találkoznak egy munkaebéden valahol Colorado-ban.
3: And unknown to each of them, God had revealed to both of them in a dream, in a vision, very similar things.
4: És anélkül, hogy ők tudtak volna erről, Isten mind a kettőjükhöz szólt álomban kijelentés által nagyon-nagyon hasonló dolgokról.
3: And God gave a message to both of them saying,
4: Isten mind a kettőjüknek egy azonos kijelentést adott, amiben azt mondta,
3: that if we are to impact any nation and the nations for Jesus Christ,
4: hogyha akarunk hatást gyakorolni a nemzetünkre vagy bármelyik nemzetre Jézus Krisztus által,
3: then we must infiltrate and affect seven spheres or mountains of society that are the pillars of our society.
4: Akkor a társadalmunknak hét olyan lényeges alappillérére kell befolyást gyakorolnunk, amelyeken a társadalom maga áll.
3: And seven areas were shown to these men.
4: És hét területet mutatott Isten ezeknek a személyeknek.
3: There are many subgroups under these main categories.
4: Ez alatt a hét fő kategória alatt vannak alcsoportok.
3: But interestingly, these exact same categories with a little bit different naming were revealed to both of these men at two different times in two different locations.
4: De érdekes módon ennek a két személynek két különböző helyen, két különböző időpontban, bár esetenként más megnevezéssel, de ugyanezeket a csoportokat jelentette ki Isten.
3: These same ideas were introduced to me and to many of us in this room through another apostolic ministry. Alan Vincent was introduced to us as Gates.
4: A számomra és többünk számára, akik itt vagyunk a teremben, Ellen Vincenten keresztül kaptunk erről kijelentést, aki ezekről a területekről, mint kapukról beszélt.
3: And we were taught over the decades now the importance of taking specific gates in our cultures.
4: Most már évtizedek óta hallunk rajtuk keresztül tanításokat arról, hogy el kell foglalnunk a kultúránkban ezeket a kapukat.
3: Darko said charismatics have enough difficulty planning past lunch.
4: Darko beszélt arról tegnap, hogy karizmatikus keresztények számára nehézségekbe ütközik néha az is, hogy az ebéd utáni időszakra tervezzenek valamit.
3: God wants to get us thinking in decades regarding our destiny.
4: Isten pedig azt akarja, hogy mi évtizedekben gondolkozzunk az elhívásunk beteljesedésével kapcsolatban.
3: And to look from God's perspective, he's working out a plan by centuries and in some cases by millenniums.
4: És hogy Isten szemszögéből tekintsünk erre a dologra, aki évszázadokban vagy esetenként évezredekben gondolkozik az ő terve végbevitelében.
3: And I would like to believe, along with many others, that we are going to be part of a culmination of centuries of God's workings and dealings.
4: Én sok más személyhez hasonlóan úgy gondolkodom, hogy a beteljesedés idejéhez közel állunk, ami Isten tervének a beteljesedése felé közeledik az idő.
3: And so that none of us would be offended that this particular vision was revealed to two Americans, there was another man.
4: És mielőtt azt arról azon gondolkodnánk, hogy ez két amerikai személynek adatott ez a kijelentés, volt még egy ember.
3: You go to America and God just speaks, right?
4: Mert akkor azt gondolhatnánk, hogy csak el kell mennünk Amerikában, aztán ott majd Isten szól hozzánk.
3: No, that was a joke.
4: Nem, hát ez persze csak vicc volt.
3: About a month later,
4: egy hónappal később,
3: from this meeting between Bill Bright and Lauren Cunningham, two apostolic ministries,
4: ennek a két apostoli szolgálónak a találkozója után,
3: God showed Francis Schaeffer
4: Isten
3: the very same things.
4: Nagyon hasonló dolgokat mutatott egy másik személynek is.
3: In essence, God was telling these three agents of change where the battlefield really is.
4: Isten ezeknek a személyeknek megmutatta azt, hogy mi kell, hogy legyen a harcunknak a helyszíne, a csatatere az életünknek.
3: In these arenas where our culture would be won or lost.
4: Mert ezeken a csatatereken nyerhetjük meg, vagy veszíthetjük el a kultúránkat.
3: It was the key to reaping the harvest of the nations.
4: Ez volt a kulcs ahhoz, hogy az aratást a nemzetekben el tudjuk kezdeni.
3: God revealed to them that the church is too occupied with individual souls rather than focusing on the discipling of nations.
4: Isten megmutatta ezeken az embereken keresztül, hogy a gyülekezet inkább el van foglalva az egyéneknek az üdvösségével, mint a nemzetek megnyerésével.
3: And it would be their personal assignment along with many other apostolic ministries.
4: És az ő esetükön és más apostoli szolgálók esetén keresztül is,
3: to raise up agents of change empowered by the Spirit of God,
4: felnevelt Isten, felszínre hozott Isten olyan személyeket, akin keresztül változást akart elvégezni.
3: Who would scale these mountains of culture,
4: akik megmászták a kultúrának ezeket a hegyeit,
3: and help a new generation of change agents understand the larger story and reap a worldwide harvest.
4: És létrehozták azokat a csoportokat, azokat a szolgálókat, akiken keresztül ezt el tudták indítani, ezen keresztül az aratást.
3: Friends, the kingdom of God is applicable to every person, every nation and every culture.
4: Barátaim, Istennek a királysága alkalmazható minden nemzetre, minden kultúrára és minden emberre.
3: And the reason we cannot see it is because much of Christian activity is so religiously loaded and irrelevant to today's challenges.
4: És az annak az oka, hogy ebből olyan keveset látunk, az az, hogy a gyülekezetek vallásos hozzáállása az elégtelen ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen.
3: Okay. Too long?
4: No.
3: My wife's looking at me saying you're doing too long. Okay. This must change. We have to unload our kingdom experience so it can engage every dimension of our society.
4: Meg kell azt valósítanunk, hogy a gyülekezetünk ne csak a maga dolgaival törődjön, hanem a társadalom minden területére terjedjen ki a tevékenységünk.
3: And come out as the best, most wise and practical option on the table.
4: És képes legyen a legbölcsebb és a leghasználhatóbb ötleteket és terveket letenni az asztalra az emberek elé.
3: Our destinies in this room are not confined to the sphere of the church.
4: A mi elhívásunk, akik itt vagyunk a teremben, nem csak a gyülekezeten belüli ténykedésre szólnak.
3: And I want to clearly affirm, and we as an apostolic ministry want to clearly affirm those of you whose callings and work have taken you outside of the church to engage the culture in which you live.
4: És mint egy apostoli szolgáló csapatnak a tagja, világosan felhívlak benneteket arra, hogy akiben olyan elhívás van, az a gyülekezeti életen kívül is élje meg az életén lévő isteni elhívást.
3: If you are a businessman,
4: ha te üzletember vagy,
3: you have a ministry from the Lord.
4: Akkor te az Úr szolgálója vagy.
0: Amen.
3: That's a little weak. If you are a school teacher,
4: hogyha te egy iskolai tanár vagy,
3: you have a ministry from and with the Lord.
4: Akkor te Istennek a szolgálója vagy.
0: Yeah!
4: Amen.
3: If you are a police officer,
4: hogyha te rendőrtiszt vagy,
3: you have a ministry of and with the Lord.
4: Akkor neked a szolgálatod van ott az Úrral együtt.
3: But we need to fill these particular arenas with purpose and with strategy so that we're not just doing a job.
4: És úgy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, hogy meglássuk ebben a szolgálati feladatot, és ne csak mint egy munkát végezzük el.
3: But God plants us there as salt and light and yeast working into the dough.
4: De Isten úgy helyezett el, úgy plantált be abba a helyzetbe bennünket, mint sót és világosságot, és mint élesztőt.
3: And God is still intent of having the nations as his inheritance.
4: Mert Isten még mindig azon munkálkodik, hogy a nemzeteket az ő örökségeként a magához vegye.
3: I've been hearing this for years. I've embraced the vision.
4: Már most évek óta hallunk erről tanításokat, és megragadjuk ezt a igazságot.
3: And yet sometimes my focus is so narrow.
4: És mégis a látókörünk még mindig olyan szűk.
3: When all my focus is just church life.
4: Mikor az én teljes fókuszom csak a gyülekezeti életről szól.
3: Then we are narrowing our focus to only one sphere of the cultural mountains that are necessary to take nations.
4: A látókörünket beszűkítjük egyetlen egy területre, aközül a hét hegy közül, ami szükség ahhoz, hogy a nemzeteket elfoglalhassuk Isten királysága számára.
3: When a Christian refuses to take a place of influence that has been assigned to him or her by the Lord.
4: Amikor egy keresztény megtagadja annak a befolyásnak a gyakorlását, amire az Úr hívta őt el az adott helyzetében,
3: it creates a vacuum of leadership by our own neglect.
4: Akkor a mi saját magunk kirekesztésén keresztül nem töltődik be egy szolgálat, amit az Úr adott nekünk.
3: And as a result, that vacuum can be filled by a counterfeit that begins to exercise influence over others.
4: És ez egy olyan helyzetet teremt, hogy azt a vezetői pozíciót, amit nekünk kellene betölteni, mások betöltik.
3: Over towns, over cities, over states, over nations.
4: Városok, megyék, vagy akár országok felett.
3: Then believers bemoan a situation that was created by believers who refused to take a place of influence.
4: És ettől a hívők egy olyan helyzetben kerülnek, hogy nélkülöznek olyan dolgokat, amiket, hogyha más hívők elvállalnak a vezetői felelősséget a társadalom bizonyos pozíciójában, akkor nem kéne ezekkel szembesülniük.
3: Many believing it's too worldly to be in business or in politics.
4: Sokan úgy gondolkoznak, hogy ez túlságosan világi, hogy beleadni magamat az üzleti életbe vagy a politikába.
3: And that doesn't represent the best of Christian ministry.
4: És ez nem képezi, nem jeleníti meg a keresztény szolgálatnak a legmagasabb
3: szintjét. The best thing I can do is to forfeit my job or my place in these arenas and come to the church and be a pastor.
4: És ezért a legjobb dolog, amit tehetek, az, hogy visszavonulok ezekről a területekről, és inkább a gyülekezeti életbe belevetem magam, és pásztor igyekszem lenni.
3: Now, do we need pastors? Do we need prophets and apostles and leadership in the church.
4: Szükségünk van arra, hogy pásztorok legyenek a gyülekezetekben, apostolok, proféták, szolgálati ajándékok legyenek a gyülekezetben?
3: Yes,
4: igen.
3: We do. But that's only a small fraction of the areas and the arenas in which God wants to sow you and me with our destinies in the world.
4: De ez csak egy kis töredéke mindannak, amit Isten akar, hogy részesei legyünk a mi elhívásunk által a világban.
3: And if we don't fill these places of influence, then they will be filled with a counterfeit influence, the devil's counterfeit.
4: És hogyha mi nem adjuk bele magunkat az elhívásunknak erre a területeire, akkor az ellenség gondoskodni fog arról, hogy másokkal töltse be azokat a helyeket.
3: And I believe there are seven world kingdoms in nations.
4: És a nemzetekben 7 olyan fontos terület van.
3: And whoever takes these mountains will have the harvest of the nation.
4: És aki meg tudja nyerni ezt a 7 területet, az képes lesz learatni a nemzetek aratását.
3: Okay. Well, take your Bible, please turn to Luke chapter 4.
4: Fogjátok a Bibliátokat és nyissátok ki a Lukács evangélium 4. fejezeténél.
3: This seems to be one of the verses for this weekend or passages of scripture.
4: Itt láthatjuk ennek a hétvégének az egyik üzenetét.
3: Luke 4 verse 5.
4: Lukács 4. fejezet 5. vers.
3: We can only introduce the subject this weekend, but believe me.
4: Most csak bemutatom ennek a ezt a témát nektek.
3: This will,
4: this will
3: become our major occupation for the rest of our life.
4: Hogy az életünk hátralévő részére ez lesz az elhívásunknak a leglényegesebb területe.
3: Ha, this is the starting line.
4: Ez most itt a startvonal.
3: And he led him up, verse 5, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.
4: Majd felvitte őt az ördög nagy magas hegyre, megmutatta neki a föld minden királyságát egy szempillantásban.
3: Number 1, notice the word kingdoms plural.
4: Először is figyeljétek meg, hogy a királyságok többes számban vannak.
3: A kingdom is a sphere.
4: A királyság az egy hatáskör, egy terület.
3: With two main qualities, influence and affluence.
4: Két fontos jellemzővel, a befolyással.
3: And affluence, riches.
4: És a javakkal.
3: Influence and affluence.
4: Befolyás és javak.
3: It's a sphere where influence or power is exercised.
4: Egy olyan terület, ahol az anyagi javak és a befolyás működik.
3: The devil was showing him all the spheres of influence.
4: Az ördög bemutatta Jézusnak mindezeket a befolyási területeket.
3: And the devil said to him, verse 6.
4: És azt mondta neki az ördög.
3: I will give you all this domain and its glory.
4: 6. vers, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét.
3: For it has been handed over to me. And I give it to whomever I wish.
4: Mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
3: Therefore, if you worship before me, it shall be yours.
4: Ezért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz.
3: The devil was offering Jesus a shortcut to what he was planning to take.
4: Az ördög Jézusnak felkínált egy rövid utat ahhoz, hogy megszerezze azt, amit meg kellett szereznie.
3: The devil was attempting to tempt Jesus to compromise his mission by taking a shortcut, and rather than obeying God, obeying the devil.
4: Azt az ajánlatot tette az ördög Jézusnak, hogy Istennek való engedelmes, tehát anélkül, hogy ahelyett, hogy Istennek engedelmeskedve töltötte volna be az elhívását, levágott volna az utat, és a sátán tervének engedelmeskedve ment volna be abba az örökségbe.
3: And receiving an illegal promotion.
4: És ilyen módon fogadjon el egy illegális előmenetet.
3: Is there anybody in this room who would like to be promoted?
4: Van valaki itt a teremben, aki szeretne előre menni vagy növekedni?
3: Darko, what did you work for in the military? What was a real sense of accomplishment and honor being promoted on your way up?
4: Darko, miért dolgoztál te a hadseregben? Nyilván az volt a munkád célja, mert szerettél volna előre menni a ranglétrán.
3: And with that are all kinds of areas of responsibility and hard work and faithfulness, the things he's talking about, but promotion God wants to give.
4: És mindazokat a dolgokról, amikről tegnap beszéltél, azokról a nehéz dolgokról, ez ebben mindben benne van az, hogy Isten is akar nekünk előre jutást, előre lépést adni.
3: Notice he talks about kingdoms in the plural.
4: Vegyétek észre, hogy beszél királyságokról többes számban.
3: He says, I will give you all this domain and its glory.
4: És azt mondja, hogy neked adom mindezt a hatalmat és ennek a dicsőségét.
3: There is a glory locked up in each of these spheres, these arenas of influence.
4: Mindezekbe a befolyási körökbe vannak hatalmi övezetek bezárva, belefoglalva.
3: That the devil is still currently using to accomplish his agenda.
4: Amiket az ördög a mai napig is használ az ő terveinek a végbevitelére.
3: Of having a harvest after his order.
4: Hogy az ő akarata, az ő rendje szerinti aratást végezzen el.
3: And friends, I believe God is waking up the church in our hour today internationally.
4: És barátaim, én hiszem azt, hogy Isten most arra hívja a gyülekezetet világszerte.
3: And equipping the church to become a powerful force in all of these arenas of influence, the kingdoms of the world.
4: És felkészíti a gyülekezetet arra, hogy hatást gyakoroljon mindezekre a társadalmi területekre.
3: Until they be made the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
4: Egészen addig, még ezek a mi Urunknak és Krisztusunknak, Jézus Krisztusnak a hatalma alá nem kerülnek.
3: What in the world are you talking about?
4: Okay. Mi a csodáról beszélek egyáltalán?
3: Let's introduce it.
4: Akkor mutassuk most ezt.
3: Let's talk about these spheres of influence.
4: Beszéljünk most ezekről a hatalmi befolyási területekről.
3: These kingdoms and their glory, their domains.
4: Ezek a királyságok és ezeknek a dicsősége, hatalma.
3: There are seven of them.
4: Hét van ebből.
3: Number one is the arena of the family.
4: Az első a család területe.
3: The family is where either blessing or curse is passed on to successive generations.
4: A család területe az, ahol vagy áldás, vagy átok adódik át generációkon keresztül.
3: This is the Adam, like as the Adam is to the building block of material, so is the family to the building of society.
4: Ahogy az atom az anyagnak az építőköve, hasonlóképpen a család a társadalomnak az építőköve.
3: As the family goes, so goes culture and the world.
4: Ahogy a család működik, úgy működik a társadalom és a világ.
3: And if you are not aware, right now in our world there is a massive move to attempt to completely redefine what the family is.
4: és hogyha nem figyelünk oda erre, és nem vagyunk tudatában ennek, akkor azt veszük észre, hogy a környezetünkben átformálódik a család jelentőségéről alkotott kép.
3: And it's no longer located in San Francisco.
4: És ez többé már nem csak San Francisco-ban lesz így.
3: It's located in every major city right now on the planet where there is a small group of people who are attempting to dictate to the rest of society what the family is.
4: Hanem San Francisco-ból kiterjedve emberek egy kis csoportja világszerte a társadalomba behoz egyfajta trendet, hogy hogyan kell a családnak kinéznie.
3: This is mountain number one.
4: Ez az egyes számú hegy.
3: Call it family.
4: Család.
3: And the devil has his intentions.
4: És az ördögnek megvannak a maga elképzelései, céljai.
3: Of keeping the family locked up in lies, deceit and destruction.
4: Hogy a családot bezárva tartsa, és a pusztulást hozzon a családokba.
3: Yet God is raising up apostles in this arena.
4: És Isten támaszt apostolokat ezen a területen is.
3: Let me tell you, right now, at the top of these mountains,
4: ezeknek a hegyeknek a tetején,
3: a small majority of people control the entire operation and
4: emberek kis csoportja,
3: expression of these areas of culture.
4: Emberek kis csoportja uralja és működteti ezeket a befolyási övezeteket.
3: Right now in the United States there is a 5-6% population of homosexuals.
4: Napjainkban az Egyesült Államokban egy viszonylag kis 5-6%-os hányada van a homoszexuálisoknak.
3: That are dictating to the 95% what the family will be.
4: És ők diktálják a 95% fennmaradó lakosságnak, hogy a család majd mivé lesz, vagy hogy kell kinéznie.
3: And they've infiltrated every other area of culture to further their agenda.
4: És ők beférkőznek, beszűrődnek a társadalomnak a többi hat területébe, és annak érdekében, hogy a terveiket végbe vigyék.
3: God never needs a majority to win.
4: Istennek sohasem volt szüksége a többségre a győzelemhez.
3: All he needs is a strong, militant, strategized, unified minority to do tremendous things.
4: Egy olyan szervezet, elkötelezett, harcos kisebbségre volt szüksége, akiken keresztül végbe tudta vinni az akaratát.
3: Area number two.
4: Második terület, vagy második hegy.
3: This is called in some cases religion or faith. We'll call it religion we'll call it religion.
4: Amit hívjunk mondjuk vallásnak.
3: This is the arena, by the way, that we the church must take.
4: Ez egy olyan terület egyébként, amit nekünk a gyülekezetnek kell elfoglalnunk.
3: There are great strides in many arenas, many nations where the born again spirit-filled experience is becoming the norm.
4: Sok olyan kultúra kell, hogy legyen, ahol az újjászületett Szent Szellemmel betöltött kereszténység legyen a norma.
3: We live in Slovenia.
4: Mi Szlovéniában élünk.
3: We are 14th on Operation World's list as the least evangelized country in the world.
4: 14-ek vagyunk,
3: 14th.
4: 14-ek vagyunk az világ országainak a listáján az újjászületett keresztények hányadában.
3: Kuwait and Iraq and Iran have more born again Christians percentage-wise than we do.
4: Kuwait, Irak és Irán nagyobb százalékban rendelkezik újjászületett keresztényekkel, mint mi.
3: I'm not proud of that fact.
4: Én nem vagyok büszke erre a tényre.
3: That makes me angry.
4: Ez mérgessé tesz engem.
3: That's not good.
4: Mert ez nem jó így.
3: That's not a statistic I want anybody to read.
4: Ez egy olyan statisztika, amit mindenki jól elolvashat.
3: And it is essential that there is a militant church in the world today that will take this arena of religion.
4: És ez alapvető fontosságú, hogy a világ országaiban az újjászületett hívő gyülekezetek uralkodjanak e fölött a terület fölött.
3: Militant.
4: Harcos módon, harcolva.
3: Yeah, okay. All right. You know the stage three of the war, you know, of the man's warrior. This is the church.
4: Emlékeztek rá a férfiaknak az élet útjáról, ahogy beszéltünk, a harmadik terület
3: area
4: volt a harcos.
3: Area number three, terület. Education.
4: A harmadik terület vagy harmadik hegy a képzési rendszer.
3: Education, where truths or lies about God and His creation are taught.
4: Az oktatási rendszer, ahol az igazságok vagy hazugságok Istenről és a teremtésről elhangzanak vagy tanítatnak.
3: We have a huge challenge in many of our school systems and our universities.
4: Hatalmas kihívásokkal szembesülünk az oktatási rendszerünkben, az egyetemeinken.
3: Arenas where God is not acknowledged.
4: Ez egy olyan terület, ahol Istent nem ismerik el.
3: And yet they are entrusted with producing and discipling the next generation of leaders in every dimensions of these areas of culture.
4: És az ott dolgozó embereknek az a feladatuk, hogy a következő nemzedéknek azokat az embereit képezzék, akik majd ezeknek a társadalmi területeknek a vezetői lesznek.
3: How many of you ever you're aware of Harvard University?
4: Hányan hallottatok a Harvard Egyetemről, akik itt vagytok?
3: How many know Harvard is a very spiritual place?
4: Hányan tudjátok, hogy a Harvard az egy nagyon szellemi hely?
3: You just need to define what kind of spiritual place it is.
4: Csak azt kéne leszögeznünk, hogy milyen fajta szellemi hely.
3: When Harvard was originally established, it was established as a school, a university environment where the Bible was its foundational textbook.
4: Amikor a Harvard Egyetemet alapították, azt úgy alapították meg, ahol azt akarták, hogy a Biblia legyen az egész oktatásnak az alapja.
3: Their three founding statements was simply this purpose was to raise up qualified people to move into every sector of society and lead with godly values.
4: Három alapelv közül az egyik az volt, hogy olyan embereket tanítsanak, képezzenek ki, akik magasan képzettek, és a bibliai igazságuk alapján állnak, és ilyen módon gondolkoznak.
3: This is no longer a Harvard's reason for existing.
4: De többé már a Harvard Egyetem létezésének nem ez a célja.
3: Because the people who occupy the top places of influence in the world of education no longer share those values.
4: Mert többé már azok az emberek, akik az oktatási rendszernek a csúcsán állnak, nem ezeket az értékeket kívánják előtérbe helyezni.
3: Next area.
4: Következő terület.
3: The next area is the area of government.
4: A kormányzásnak a területe vagy hegye.
3: Government is where evil is either restrained or endorsed.
4: A kormányzás az a hely, ahol a gonosz dolgokat, vagy a gonosznak a munkáját vagy visszaszorítják, vagy lehetővé teszik, vagy engedélyezik.
3: We're familiar with Romans 13.
4: Mindannyian ismerjük a Róma levél 13.
3: fejezetét. There are no governing authorities except those that God has given. They are God's minister to us as a restraint for govern. There is no government that what hasn't been given by God.
4: Aha. Tehát nincsen olyan hatalom, amit nem Isten adott.
3: Shall we look there? Romans, please. Romans 13.
4: Róma 13-at nézzük meg akkor.
3: How many of you've heard the statement?
4: Hányan hallottátok azt a megállapítást?
3: Politics is dirty.
4: Hogy a
5: what?
3: Politics is dirty.
4: Hogy a politika az szennyes.
3: Stay away.
4: Maradj távol tőle, tarts távol magad tőle.
3: You can't be a Christian and a politician.
4: Nem lehetsz egyidejűleg hívő és politikus.
3: That's an oxymoron. It means those are two opposites that don't mix.
4: Ez két olyan terület, ami kibékíthetetlen, nem fér össze.
3: Would you agree?
4: Egyetértetek ezzel?
3: If you say yes.
5: It's not an easy place.
3: I didn't say it wasn't easy.
4: Mondhatjuk azt, hogy ez nem könnyű.
3: Getting up in the morning isn't easy.
4: Felkelni reggel könnyű?
5: Sometimes.
3: Driving a car isn't easy.
4: Autót vezetni sem biztos, hogy könnyű.
3: For some of the ladies in this room, putting gas in your vehicle isn't easy.
4: Néhány hölgynek, akik itt vagytok a teremben, megtankolni sem egyszerű.
3: Honey, would you do it please?
4: Yeah? Drágám, megtöltenéd az autót?
3: I didn't say it was easy.
4: Nem mondtam, hogy könnyű.
3: But we've been duped into believing that it's an impossibility to be an honest believer walking in integrity and at the same time be in positions of influence in politics.
4: De azt tanultuk, hogy hívőnként engedelmeseknek kell lennünk, és így összeszedetten, fegyelmezetten részt tudunk venni a politikai életben.
3: And as long as the church continues to believe that,
4: és egészen addig, amíg a gyülekezet folytatja az ilyen ebbe való hitét, vagy az
3: then this mountain will never be ours.
4: Akkor egészen addig ez a hegy, ez a terület nem lesz a miénk.
3: There are many countries in the world today who don't share that same value as we've been taught.
4: Ma is sok olyan ország van a világon, ahol nem úgy tanítanak ezekről az értékekről, ahogy minket megtanítottak.
3: 2007, South Korea elected a born-again Pentecostal president.
4: 2007-ben Dél-Koreában egy újjászületett pünkösdi elnököt választottak az ország elnökéül.
3: We know in Africa through France's own personal association with individuals who are set apart for God are in that arena and possibly set to take places of extreme influence, in some cases the presidency of some African nations.
4: Francon keresztül tudunk olyan afrikai nemzetekről, ahol hívő embereknek a csoportja vesz részt az országnak a konkrét vezetésében, politikai vezetésében.
3: And France government included with that military, they will dictate the laws that govern the land.
4: És a hatalomnak a társadalmi területén keresztül ők uralják a haderőt, a honvédséget, és így az egész társadalom felett uralkodnak.
3: And Romans 13 says that every person is to be subject to the governing authorities, for there's no authority except from...
4: Addig ez a hegy, ez a terület nem lesz a miénk.
3: There are many countries in the world today who don't share that same value as we've been taught.
4: Ma is sok olyan ország van a világon, ahol nem úgy tanítanak ezekről az értékekről, ahogy minket megtanítottak.
3: 2007, South Korea elected a born-again Pentecostal president.
4: 2007-ben Dél-Koreában egy újjászületett pünkösdi elnököt választottak az ország elnökéül.
3: We know in Africa through France's own personal association with individuals who are set apart for God are in that arena and possibly set to take places of extreme influence, in some cases the presidency of some African nations.
4: Francon keresztül tudunk olyan afrikai nemzetekről, ahol hívő embereknek a csoportja vesz részt az országnak a konkrét vezetésében, politikai vezetésében.
3: And France government included with that military, they will dictate the laws that govern the land.
4: És a hatalomnak a társadalmi területén keresztül ők uralják a haderőt, a honvédséget, és így az egész társadalom felett uralkodnak.
3: And Romans 13 says that every person is to be subject to the governing authorities.

0: are set apart for God are in that arena and possibly set to take places of extreme influence, in some cases, the presidency of some African nations.
1: Francon keresztül tudunk olyan afrikai nemzetekről, ahol hívő embereknek a csoportja vesz részt az országnak a konkrét vezetésében, politikai vezetésében.
0: And friends, government, included with that military, they will dictate the laws that govern the land.
1: És a hatalomnak a társadalmi területén keresztül ők uralják a haderőt, a honvédséget, és így az egész társadalom felett uralkodnak.
0: And Romans 13 says that every person is to be subject to the governing authorities, for there's no authority except from God, and those who exist are established by God.
1: És a Róma 13-ban azt mondja, hogy mindenkinek a világi hatalom alá kell vetnie magát, mert nincsen hatalom csak Istentől.
0: Sounds like a viable ministry to me.
1: Ez úgy hangzik, mint egy jó szolgálati terület számomra.
0: Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they have and those who have opposed will receive condemnation upon themselves.
1: Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek.
0: For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil.
1: Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek elrettentésére vannak.
0: Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same.
1: Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól.
0: Is this not the ideal?
1: Ez nem az ideális helyzet?
0: Isn't this God's description of what governing authority is like, or should be like?
1: Ez nem Istennek a leírása arról, hogy a kormányzó hatalomnak hogyan kellene működnie?
0: Just because someone occupies such an office and misuses their authority doesn't mean the office is bad.
1: Csak azért, mert valaki elfoglal egy ilyen hatalmi pozíciót, és visszaél azzal, és nem megfelelően használja, az nem azt jelenti, hogy maga a hatalmi pozíció a rossz.
0: It means that the person who is expressing or currently occupying that position either needs to change or be moved.
1: Hanem azt jelenti, hogy az a személy, aki most abban a pozícióban van és visszaél azzal, vagy meg kell változnia, vagy el kell távolítani abból a pozícióból.
0: But in every case, he must be held responsible for the authority that he's exercising.
1: És azért a pozícióért, amit azért a hatalomért, amit ő gyakorol, neki felelősnek kell lennie.
0: You say, well, he's the president.
1: Azt mondja, hogy hát én vagyok az elnök.
0: And who can a people appeal to when a president or a governing authorities are not currently responsibly exercising their responsibility.
1: És hogyan gondolkodnak az emberek arról, hogy egy vezető, aki éppen most a hatalmat gyakorolja, hogyan él azzal, jól vagy rosszul?
0: Who can they appeal to?
1: Ki tudja ezt megítélni vagy meglátni?
0: Thank you. One person.
1: Egy Isten, egyedül Isten.
0: To God. God, who's God? God.
1: God. God. Yes. Isten. Egyedül Isten.
0: Isten. Isten.
1: Isten tudja egyedül.
0: Where is Isten?
1: Hol van Isten? A királyság. Ugye mind az összes hegy, mind a hét terület fölött.
0: The kingdom is over all of these spheres, or it's meant to be. And when those in the religious arena or the area of faith, or let's call the church,
1: tehát Isten királysága mindezeket a területeket magába foglalja, és ezek fölött áll, és amikor a hitnek a területe, vagy a vallás területéről beszélünk például,
0: when they appeal to God,
1: amikor Istenre utalnak, vagy
0: as we're told to do by Paul in the book of Timothy,
1: ahogyan tanít minket Pál apostol a Timóteushoz írt levélen keresztül,
0: God can bring now influence then on this arena of influence, and at the same time the church can raise up people to take these positions.
1: Isten direkt módon is tud erre a kormányzás területére hatalmat gyakorolni, de a vallás területének is kell, hogy hatást gyakoroljon a kormányzás
0: területére.
1: Ez egy jó harci stratégia.
0: You hem in the enemy from both sides.
1: Mind a két oldalról támadod meg az ellenséget.
0: From left and right.

0: Jobbról és balról.
1: Above and below.
0: Fölülről és alulról.
1: There's no other option but to give this. These who occupy the high places are the ones who will dictate to the rest how we're going to live.
0: Nincs más lehetősége, mint hogy feladja, és akik itt fönt helyezkednek el, azok fogják diktálni a többieknek, hogy hogyan kell élniük, mit kell tenniük.
1: And it's not right that we do not occupy these places of influence.
0: És ez nem igaz, hogy nekünk nem kell elfoglalni ezeket a vezetői területeket.
1: You watch what's going on in America right now. There is a battle going on for the next presidency, and believe me, this is a spiritual battle.
0: Nézzétek meg, hogy mi történik napjainkban Amerikában. Harc folyik a következő elnök személyért, és higgyétek el nekem, hogy ez egy szellemi harc.
1: I've never seen so many believers in the arena of politics who've ascended, who've been promoted to these places of possible authority and influence.
0: Soha nem láttam annyi hívő szemét részt venni ebben a fajta versengésben, annak érdekében, hogy a befolyásnak erre a szintjére el tudjanak jutni.
1: When Uganda was in its worst days,
0: amikor Uganda a legrosszabb napjait élte,
1: Idi Amin was ravaging the nation.
0: Idi Amin rettegésben tartotta az egész nemzetet.
1: An evil man who was abusing his position.
0: Egy gonosz ember, aki visszaélt a hatalmával.
1: The church went to prayer.
0: A gyülekezet elkezdett imádkozni.
1: Intercession.
0: Közben jártak.
1: That's now become a worldwide known phenomenon. They're prayer mountains.
0: Ami már ma napjainkban egy világszerte ismert jelenség vagy dolog.
1: Idi Amin was removed from power.
0: Ima hegyeket alakítottak, és Idi Amin eltávolítatott a hatalmából.
1: Uganda, who had a 37% AIDS infected nation.
0: Uganda egy olyan nemzet, ahol a lakosság 37%-a HIV-fertőzött volt.
1: Through prayer.
0: Ima által.
1: And through practical programs where they were instructing their people how to express their sexuality responsibly.
0: És gyakorlati képzésen keresztül, amiben megtanították az embereknek, hogy hogyan éljenek szexuális életet felelősséggel.
1: Programs initiated by this arena.
0: Olyan programokon keresztül, amit a vallásnak vagy a hitnek a társadalmi területe kezdeményezett.
1: So that Uganda now has a 6% infected rate. It is a miracle within Africa.
0: És Ugandában napjainkban egy csodát lehet látni, mert a HIV-fertőzöttek száma 6%-ra csökkent vissza.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: We've got to take these places.
0: Meg kell ragadnunk ezeket a helyeket, el kell foglalnunk.
1: We've got to be concerned about our government.
0: Törődnünk kell a kormányunkkal.
1: And this sphere needs to be aggressive in filling every one of these other spheres of influence with people who are in harmony with God's values.
0: És a hitnek vagy a vallásnak a területének agresszívan hatást kell gyakorolni a társadalmi befolyás összes többi területére.
1: Amen.
0: Amen.
1: Next area.
0: Következő
1: arena terület. Number four is the media. Number five.
0: Az ötödik terület a média területe.
1: Where information is interpreted through the lens of good or evil.
0: Ahol az információt interpretálják a jó vagy gonosz szemszögből vagy szemüvegen keresztül.
1: This is the media generation.
0: Ez a mostani a média generációja.
1: And I'm excited to see what is happening in these, because in this arena, in the media, at the same time, it is just a small group of people who influence the information that is disseminated across the airways.
0: Izgatott vagyok, hogy mi fog történni ezen a területen, mert embereknek egy kis csoportja van napjainkban, akik meghatározzák azt, hogy miket terjesztenek az éter hullámain keresztül.
1: There is nobody in this room who would know anything about Britney Spears or Paris Hilton if the media wouldn't have blasted it across the airways.
0: Hogyha Britney Spears-t vagy Paris Hilton-t nem népszerűsítette volna a média az elmúlt évtizedekben, akkor itt a teremben senki sem tudna róluk, hogy a világon
1: vannak. And who the heck cares what's going on with them, what she's wearing today?
0: És ki a csodát érdekel az, hogy mi történik velük, vagy mit viselnek a mai napon, milyen ruhába öltözködnek?
1: Nobody was talking about what was going on in Uganda.
0: Senki se beszél arról, hogy mi történik Ugandában.
1: Why? Because there's a small group of people who dictate what information will be disseminated, interpreted through the lens of either good or evil.
0: Azért, mert embereknek egy kis csoportja határozza meg azt, hogy milyen dolgokat mondjanak el az embereknek rossz vagy jó szemüvegen keresztül.
1: And currently those who occupy this position view what you and I are doing as evil.
0: És pillanatnyilag azok az emberek, akik uralják ezt a területet, azok úgy gondolják, hogy amit én meg te teszünk, az gonosz.
1: You. Te. It's you guys.
0: Te vagy az.
1: You're the dangerous ones.
0: Ti vagytok a veszélyesek.
1: It's your voice that needs to be silenced.
0: A ti hangotok az, amit el kell némítani.
1: It's your literature that needs to be eradicated.
0: A ti irodalmatok az, amit ki kell gyökerestől írtani.
1: Well, see, as long as we believe that going to movies is a sin.
0: Egészen addig, amíg úgy gondolkodunk, hogy moziba menni bűn.
1: Moving pictures?
0: Mozgóképek? Na nem.
1: So we've left that arena.
0: Mi magunk elhagytuk ezt a területet.
1: And we've forfeited the ability to be able to influence in that arena because we've stepped out of it, and now others have filled that vacuum, and they're dictating what's coming across the airways.
0: És lehetővé tettük azt másoknak, hogy ezen a területen vezetői pozícióba lépjenek, mivel mi kiléptünk abból, és ilyen módon azt közvetítsenek, amit akarnak.
1: And we drove into your town today, yesterday, and we turned on the radio to 87.8.
0: És kimegyünk ma délután a városba, és a rádiónkat a 87.8-ra hangoljuk.
1: Chance Radio!
0: Az yes! Jól hangzik.
1: That's a pioneer work that needs to be
0: ez egy úttörő munka.
1: In every possible city and country and nation across Europe.
0: Amit Európa minden lehetséges településén meg kéne valósítani.
1: All right. We can talk more about this later because this is going to be our occupation until Jesus comes.
0: Kicsit többet beszélünk erről később, de ezzel kéne foglalkoznunk addig, még Jézus vissza nem jön.
1: When Nick came to Slovenia last year.
0: Amikor az múlt évben Nick eljött Szlovéniába.
1: They told us without the media.
0: Azt mondta nekünk, hogy a média nélkül.
1: Good luck. Not going to happen.
0: Semmi se történik.
1: We wanted to do something big.
0: Valami nagyot kell csinálnunk.
1: They said if you don't have the media, forget it.
0: And ha nem tudod a médiát bevonni a dologba, felejtsd el.
1: And for the size of what you want to do.
0: És annak a mérete, amit tenni akarsz.
1: To rent a stadium of 30,000 euros in value.
0: Bérelj ki egy stadiont 35,000 euróért.
1: Not just one night, but 5 nights in a row.
0: Ne csak egy éjszakára, hanem 5 éjszaka sorozatban egymás
1: Your
0: után.
1: Your advertising costs are going to be anywhere between 500 to 700,000 euros.
0: A hirdetési költségek
1: 500 to 700,000 euros, a half a million euros.
0: 500 és 700,000 euró közötti volt a hirdetéseknek a díja.
1: For radio advertisements, TV advertisements,
0: rádió hirdetések, TV hirdetések,
1: newspaper advertisements,
0: újsághirdetések,
1: billboards,
0: hirdetőtáblák.
1: When Nick came,
0: amikor Nick jött,
1: we just invited the media to a press conference.
0: Meghívtuk a médiát egy sajtótájékoztatóra.
1: They got on board. They loved what Nick was about.
0: Eljöttek, és tetszett nekik az, amin Nick munkálkodott.
1: And because of their involvement.
0: És mivel ők is benne voltak ebben.
1: Nick's message and the knowledge of the fact that Nick was in Slovenia was spread right across the airways.
0: Nicknek a jövetelének a híre a médián keresztül szétterjedt Szlovénia szerte.
1: And as a result, 17,000 people came live to listen to this man's story.
0: És ezáltal 17,000 ember jött és hallgatta meg az ő történetét.
1: I love what's happening in Christian movies today with Courageous and Fireproof and Facing the Giants.
0: Szeretem azt, amik a keresztény filmeken keresztül megjelennek napjainkban, a bátorság, az óriásokkal való szembenézés.
1: One local church in a town in Georgia is creating films that are being watched worldwide, and people are watching with tears streaming down their faces.
0: És egy kis georgiai gyülekezet elkezdett filmeket csinálni, amiket a világon mindenütt megnéznek emberek, és közben könnyek jönnek az arcukon.
1: And the best part about it is that they're making millions.
0: És a legjobb része ennek az, hogy még keresnek is pénzt vele, milliókat.
1: And Hollywood is going, uh-oh.
0: És Hollywood meg azt mondja, hogy hoppá.
1: You young people in this room.
0: Fiatalok itt a teremben.
1: Please.
0: Kérlek.
1: Your highest form of Christian service is not necessarily occupying this desk.
0: A legmagasabb rendű keresztény szolgálatotok nem ennek a pulpitusnak az elfoglalását jelenti.
1: Pali, I hope you agree with me.
0: Pali, remélem, hogy egyetértesz velem ebben.
1: So, I didn't ask you before.
0: Nem kérdeztelek meg erről előre.
1: I apologize even now.
0: Bocsánatot kérek.
1: See, we like to build our churches.
0: Persze szeretjük építeni a gyülekezeteinket.
1: God wants to build his kingdom.
0: De Isten az ő királyságát akarja építeni.
1: And we have to be careful that we don't confuse the two.
0: És vigyáznunk kell arra, hogy ne keverjük össze a kettőt.
1: And to become even more strategic.
0: És hogy még stratégikusabbá váljunk ebben.
1: And helping our young people consider the options that are before them.
0: És támogassuk a fiatalokat abban, hogy merjenek választani ezek között a területek között, amiket elég
1: God's destiny might lead them into an arena that is not necessarily just the church.
0: Hogy tudjanak úgy gondolkodni, hogy Isten elhívása az életükre vonatkozóan nem csak a gyülekezetre vonatkozhat.
1: Let me say it even stronger. It must lead them to areas beyond the church.
0: Hadd mondjam ezt még erőteljesebben, hogy az ő elhívásuk biztosan elvezeti őket más területre is a gyülekezeten kívül.
1: Only 5% of the entire Christian population is in what they call full-time ministry.
0: A teljes keresztény közösségnek mindössze 5% az, akit teljes idejű szolgálónak hívunk.
1: How many full-time people do we have in this room?
0: Full-time. Hányan vagytok teljes idejű full-time szolgálók ebbe a teremben?
1: Full-time. How many full-time workers?
0: Hány teljes idejű szolgáló van a teremben?
1: Oh, this is bad. This is really bad.
0: Oh, ez nagyon rossz.
1: I'm sorry. I'm sorry. How many full-time workers for God do we have in this room?
0: Hány teljes idejű szolgáló?
1: Let me see your hand.
0: Hadd lássam a kezeteket.
1: Everybody, raise your hand.
0: Mindenki emelje fel a kezét most.
1: Raise your hand. You've now been promoted to a full-time worker in the kingdom of God.
0: Az az elhívásotok, hogy Isten teljes idejű szolgálói legyetek.
1: Now this is serious.
0: Ez komoly.
1: This is very serious.
0: Ez nagyon komoly.
1: We've got to develop a mentality within the body of Christ, with you and me, that we are all engaged full time.
0: Ki kell fejlesztenünk magunkban azt a gondolkodásmódot, hogy mindannyiunknak a megbízása Istentől az teljes idejére, a teljes időnkre szól.
1: There are a few who are given the responsibility of equipping, but that equipping then takes us out into our culture to invade.
0: Arra szól az elhívásunk, hogy ki tudjon küldeni bennünket Isten a társadalom minden területére, és el tudjuk azokat foglalni.
1: I can't remember the author's name, he wrote a book called God at Work.
0: Nem emlékszem már annak a testvérnek a nevére, aki az Isten munkában című könyvet írta.
1: My memory just told me. She said his name is Marshall.
0: Az én emlékezetem, a feleségem mondja nekem, hogy egy Marshall nevű ember írta ezt a könyvet.
1: And he writes in his book about his experience of venturing out from behind the pulpit in full-time ministry to become again a businessman.
0: Ő ír ebben a könyvben arról, hogy volt az életének egy szakasza, amikor a teljes idejű gyülekezeti szolgálatból visszament az üzleti életbe.
1: And how his friends were in deep agony over the fact that their friend, their colleague in the ministry was leaving the ministry.
0: És hogy a gyülekezetben a vezető társai hogy meg voltak döbbenve azon, és mennyire megviselte és megrázta őket az, hogy az ő szolgatársuk az elhagyja a szolgálatot.
1: In fact, there was a deep sense of concern that maybe he was even walking away from God.
0: Még azon is aggódtak, hogy nem fogja vajon elhagyni az Urat.
1: He said no.
0: Ő azt mondta,
1: I'm just changing the arena of my ministry.
0: Csak megváltoztatom a szolgálatom területét.
1: But I'm still engaged full time for the Lord.
0: Én továbbra is teljes időben elkötelezett vagyok az Úr számára.
1: I will. And his sphere of influence that was once in this arena then moved to a different mountain and actually increased exponentially.
0: És amikor ő a vallásnak a területéről áthelyezte a szolgálatának a területét egy másik területre, akkor az ő szolgálata exponenciálisan növekedni kezdett.
1: We have a friend, his name is Marian.
0: Van egy barátunk, Máriának hívják.
1: He's the director of a business in Slovenia with over approximately 160 employees.
0: Ő egy olyan üzleti vállalkozást vezet Szlovéniában, ami körülbelül 120 alkalmazottat tart.
1: He was raised as a boy with the expectation, because he was the first, that he would be a priest.
0: Ő úgy nevelték őt kisfiú korától kezdve, hogy mivel ő volt az első fiú a családban, hogy pap legyen.
1: Because he didn't feel called to the priesthood.
0: De mivel ő nem érzett elhívást erre a hivatásra.
1: And had gifts and aptitude that were more appropriate for business.
0: És mivel olyan ajándékok voltak az életén, amik megfelelőbbek voltak az üzleti tevékenységre.
1: To the great concern and displeasure of his parents and the other family members, he pursued this worldly line of operation in being in business.
0: És egy bizonyos fokig a szüleit bántotta az, hogy ahelyett, hogy pap lett volna, elment a világi üzleti életbe.
1: So his brother took the mantle of the priesthood upon and became a priest.
0: És az ő egyik fiú testvére levette őróla ezt az elhívást, és ő pappá lett.
1: And this gentleman was sitting at our table not long ago.
0: Ez az úriember ott ült az asztalunknál nem túl régen.
1: He was telling us about the incredible troubles, just the what goes on behind the scenes of his brother's world.
0: És elmondta nekünk, hogy milyen nehézségek zajlottak egy bizonyos időszakában az életének a testvérei között és közötte.
1: He, on the other hand,
0: másik oldalról viszont,
1: has a thriving business. A good
0: nagyon jó, tehát egy nagyon jó üzletet vezetett, egy jól menő üzletet.
1: 16 years ago when he came as the director, they had less than, almost $1 million in profit. Now 16 years later they have over 7 million.
0: Amikor átvette a céget, akkor 1 millió dollár, 1 millió euró volt a jövedelme a cégnek, most pedig sokkal több annál.
1: While the economy is going down, his business is going up.
0: Amikor a gazdasági mutatók lefelé mentek, akkor az ő üzlete egyre jobban ment.
1: This is a godly man.
0: És ő egy Isten embere, Isten való ember, szereti az Urat.
1: And I said to him,
0: és azt mondtam neki,
1: you're doing more for the kingdom of God in this arena than you ever could have done in this arena.
0: Többet teszel Isten királyságáért ezen a területen, mint amennyit tudtál volna tenni a vallás területén életedben bármikor.
1: You're responsible for putting food on the table of over 100 families.
0: Te felelősséget vállaltál azért, hogy anyagilag gondot viselsz több mint 100 családra.
1: You not only impact their financial situation, but you impact their lives socially, psychologically, through the environment that you've created in your business.
0: Nem csak fizikailag gondoskodsz ezekről az emberekről, hanem egy olyan légkört hozol létre, ami biztonságot jelent az ő számukra a te üzletedben.
1: And he has the capability of leading people within his business to the Lord, not to mention all of the contacts he has outside of his own business.
0: És
1: he can lead people within his business to the Lord, and he has contacts beyond that.
0: Több ember tudott az üzleti vállalkozásán keresztül az Úrhoz vezetni, mint azon kívülről.
1: And when it comes to election time,
0: És amikor jött a választások ideje,
1: oh, Mr. Marian, do you have time for lunch today?
0: Valaki felhívta, Marian úr, lenne ideje arra, hogy velem ebédeljen ma?
1: We'd like to have your vote.
0: Szeretnénk your word?
1: Your vote.
0: Szeretnénk a szavazatát elnyerni,
1: and all
0: támogatását.
1: The votes of your employees. What can we do to help you?
0: Miben tudunk segíteni önnek, és szeretnénk a munkavállalóinak is a szavazatát megnyerni.
1: I've never had a politician call me wanting my vote.
0: Sose hallottam, sose fordult elő velem az, hogy egy politikus felhívott volna, hogy kire fogok szavazni.
1: Not yet.
0: Még nem.
1: More about that later.
0: De majd később erről többet beszélünk.
1: Sixth arena.
0: Hatodik terület.
1: Arts and entertainment.
0: Művészetek és szabadidős programok, sportkörül.
1: Where values and virtue are celebrated or distorted.
0: Ahol értékeket vagy ünnepelnek, vagy elutasítanak.
1: This is the arena we were just talking about earlier, about the movies and the things that are now being exported into our culture that's impacting people's lives.
0: Ez az, amit már említettünk a mozikkal kapcsolatban, hogy olyan dolgokat mutatnak be, amiket felemelnek az emberek előtt.
1: And the final category, the final mountain that was revealed to these men is the arena of business and technology.
0: Az utolsó terület pedig, ami kijelentetett ezeknek az embereknek a számára, az az üzlet és technológia, tehát az üzleti élet.
1: Where people build either for the glory of God or for the glory of man.
0: Ahol emberek vagy Isten dicsőségére építkeznek, vagy a gonosz dicsőségére, vagy az emberek dicsőségére.
1: It's technology today that is Pogánya, that's moving or yeah.
0: Az ipar és a gazdasági élet területe az.
1: It's new, it's innovations, it's new ideas. This is where the financial, what's driven behind the driving force behind business and finance today.
0: Ami a mozgati erő.
1: It's innovation.
0: Tehát az újításoknak az újításoknak fontos szerepe van abban, hogy a technológia, az ipar és az üzleti élet megy előre.
1: And because we in this arena,
0: és mivel mi ebben a területben vagyunk,
1: neglected
0: vallás és hit,
1: to infiltrate and impact this arena,
0: hogyha megtagadjuk azt, hogy hatással gyakoroljunk az iparnak és a gazdasági életnek a területére,
1: this arena remains wealthy,
0: akkor ez a terület gazdag marad.
1: And this arena lacks every possible resource for all that they would like to do.
0: És a vallás és hit területe pedig hiával lesz mindenféle forrásnak, amire pedig szüksége lenne.
1: And God wants to raise up partnerships in every single one of these arenas through apostles and prophets who were there.
0: És Isten kapcsolatokat akar létrehozni mind a hét társadalmi terület között, apostolokon keresztül, akik már ott vannak.
1: So that the kingdom of God that is over all of these kingdoms, plural,
0: azért, hogy Isten királysága, ami felette áll mindezeknek a királyságoknak többes számban,
1: can begin to find expression, thus reaping a harvest in all of our nations.
0: Elkezdjenek egyre inkább az aratást betakarítani mindannyiunk nemzeteiben.
1: This is a terrible drawing, but nonetheless you can try to.
0: Okay. What?
1: Whoever occupies,
0: valaki elfoglalja ezt a vezetői pozíciót,
1: the top of these spheres of influence has the power to shape nations.
0: Tehát aki elfoglalja ezeknek a társadalmi területnek a vezetői pozícióit, az képes megnyerni az egész nemzetet.
1: Together,
0: együtt,
1: they will shape the agenda that forms nations, influencing the way people think and behave.
0: Létrehozzák azt a tervet, azt a módot, ahogy a társadalomban élő emberek viselkedni és gondolkodni fognak.
1: And we have spent a lot of time focusing on the church and religion mountain.
0: És nagyon sok időt töltöttünk már azzal, hogy a vallásnak és a hitnek a területére, erre a hegyre koncentráltunk.
1: In the opinion of many apostolic leaders around the world, we've neglected our responsibility to the rest of the spheres of power and influence.
0: És a világon élő sok apostoli szolgáló egybehangzó véleménye szerint elhanyagoltuk a társadalmat befolyásoló többi területet, amikről beszéltünk.
1: And Jesus's message was what?
0: Jézus üzenete mi volt?
1: The kingdom of God.
0: Isten királysága.
1: Something greater than the temple is here, he said.
0: Valami nagyobb, mint a templom van itt, mondta.
1: Something greater than Solomon is here, he said.
0: Valami nagyobb, mint Salamon van itt, mondta ő.
1: Something greater than Jonah is here, he says.
0: Valami nagyobb, mint Jónás van itt, mondta ő.
1: If you've looked a little bit into Alan's teaching, the whole attempt was to expose to us the breadth of the kingdom of God.
0: Hogyha kicsit megnézed Alannek a tanításait, akkor abban is azt látod, hogy valami mindenek felett való dolog Istennek a királysága, ami szélesebb dolog, mint amiben eddig gondolkodtunk.
1: And that kind of revelation isn't something you read once and say, oh, isn't that nice, and then you put it on the shelf and go on doing something else.
0: És ha fogsz egy ilyen üzenetet, és elolvasod, és azt mondod, ó, milyen szép ez az üzenet, ide tesszük a polcra, és akkor ennyi, nem teszünk vele semmi más.
1: It's a revelation that will occupy us until we are either dead or Jesus comes back.
0: Akkor
1: it's a revelation that will occupy us until we are either dead or Jesus comes back.
0: Ami foglyul ejthet bennünket mindaddig, amíg vagy meghalunk, vagy Jézus visszajön.
1: And one of the big mistakes that we've done,
0: az egyik nagy hiba, amit elkövethetünk, az az.
1: In some ways we've tried to go into these arenas to convert people to come out of them and join us in our arena.
0: Hogy megpróbáljuk azt, hogy úgymond megtérítünk embereket, behozzuk őket a vallás és a hit területére, és kivonjuk őket a többi területekből, ahol addig működtek.
1: And the premise has been is that if we have strong local churches and enough conversions, then a whole nation can be revived.
0: És az ígéret, ami arról szól, hogy ha sokan megtérnek, akkor az egész nemzet meg fog térni.
1: The only problem with that premise is that it hasn't been proven yet.
0: Ez lehet, hogy így lenne, de még nem tartunk ott.
1: And the Lord is showing many that his kingdom will be established at a whole new level when his kingdom comes to these spheres of influence and impacts the small minority.
0: És az Úr többeknek megmutatta azt, hogy Isten királyságának ezeken a vezetői pozíciókon keresztül kell erőt nyernie és befolyást gyakorolni a társadalomra.
1: That control the thinking and the destiny of millions.
0: Ami millióknak a gondolkodásmódjára és az elhívására van hatással.
1: So, your personal destiny.
0: Na, most akkor a ti személyes elhívásotok.
1: Where can it take you?
0: Hova visz benneteket?
1: And my whole point in this whole hour and 10 minutes of talking.
0: Remélem, hogy az egész 10 perces beszélgetésünk
1: is to simply please do not limit where God's destiny can take you to only one of these mountains.
0: Kérlek, ne gondolkodjatok úgy, hogy Istennek az elhívása, ami az életeteken van, az csak a vallás és a hit társadalmi területén érvényesülhet.
1: We need godly, passionate people in every one of these spheres of kingdom influence.
0: Szükségünk van Istennek hűséges embereire a társadalomnak mindezeken a területein, hogy ott befolyást gyakoroljanak.
1: My goal for my children is not to raise them up for ministry just within this sphere.
0: Az én célom a gyermekeim életében, hogy úgy neveljem fel őket, hogy ne csak a vallás és a hit területére, társadalmi területére legyenek hatással.
1: I want them to be kingdom-minded with kingdom values.
0: Azt szeretném, hogyha királyság szerint gondolkoznának, és ilyen értéklen szerint élnének.
1: Our youngest boy Jacob, he wants to make money.
0: De a mi legkisebb fiunk, Jacob, pénzt akart keresni.
1: It's all he thinks about.
0: Ezen gondolkodik.
1: Now we've got to train him, put the right values in him.
0: És én most próbálok megfelelő értékrendeket elhelyezni benne,
1: so that he doesn't have the wrong things in him when he starts to get promoted in this arena.
0: Azért, hogy ne legyenek benne helytelen gondolatok vagy hozzáállások, amik előre vihetik a gazdasági élet területén.
1: The devil said he gives these arenas to whomever he wills. He has a promotional system.
0: Azt mondta az ördög, hogy ő annak adja ezeket a területeket, akinek akarja, mert az ő hatalmában van az, hogy előre vigyen embereket ezeken a területeken.
1: And he gives people glory or influence in these arenas who will cooperate with his agenda.
0: És ő embereknek ad hatalmat és dicsőséget, akik hajlandók vele ezeken a területeken együttműködni.
1: Jesus has come.
0: Jézus eljött.
1: To take back these mountains.
0: Azért, hogy visszafoglalja ezeket a hegyeket.
1: He wants them all.
0: Ő mindet akarja.
1: And he also has a promotional system.
0: És őneki is van egy előléptetési rendszere.
1: And we have to make sure that our hearts remain clean and clear.
0: Biztosaknak kell lennünk abban, hogy a szíveink tiszták és világosak maradnak.
1: And at the same time be completely convinced.
0: És egyidejűleg legyünk teljesen meggyőződve arról,
1: that these are not only legitimate arenas,
0: hogy ezek nem csak jogszerű területei az életünknek,
1: for full-time ministry,
0: a teljes idejű szolgálatra,
1: but they are absolutely necessary arenas,
0: hanem abszolút szükséges területei
1: for God's full-time workers,
0: Isten teljes idejű munkásai számára.
1: How many full-time workers do we have in the room?
0: Hány teljes idejű munkása van Istennek itt a teremben?
1: Come on, stand up. You
2: are... Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 5. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: The goal in this session is fairly simple.
4: Elég egyszerű a következő tanítás célja.
3: It's to raise an awareness.
4: Hogy
3: that our destinies will lead us beyond the arena of the church alone.
4: Hogy a mi elhívásunk célja az ne csak a gyülekezet maga legyen.
3: God's areas of promotion are not in the church alone.
4: Isten, ahogy előre viszi az életünket, ennek a célja nem csak a gyülekezet maga.
3: I hope that you agree with me.
4: Remélem egyetértetek velem ebben.
3: That the kingdom is applicable to every dimension of our society.
4: Hogy a királyság az alkalmazható a társadalmunknak minden területére.
3: The church is included in the kingdom, but the kingdom is not comprised of the church alone.
4: A királyság magában foglalja a gyülekezetet, de a királyság nem a gyülekezetből áll csak.
3: And if we want to experience the breadth of our destiny, both individually and collectively as a church.
4: Hogyha meg akarjuk tapasztalni az elhívásunk teljes szélességét egyénenként és közösségként, mint gyülekezet,
3: then the church must be viewed as a launching pad and not our final destination.
4: A gyülekezetre úgy kell tekinteni, mint egy kilövő állásra, és nem úgy, mint az elhívásunk céljára.
3: I want to introduce to you a concept that's not my own.
4: Szeretnék bemutatni számotokra egy olyan koncepciót, ami nem az enyém.
3: How many of you have ever heard of the seven mountain mandate?
4: Hányan hallottatok valahova a kultúrának a hét hegyéről?
3: Some of you? Okay, there's
4: néhányan
3: a few of you. Good.
4: Erre.
3: So I'll be saying something new for some of you.
4: Jó, akkor néhányatok számára valami újat fogok mondani.
3: Good. This was a concept that was revealed actually in 1975.
4: Ez egy olyan koncepció, amit 1975-ben mondott el valaki először.
3: Two men, one was Bill Bright, who was the founder of Campus Crusade for Christ.
4: Az egyik személy, aki erről beszélt, a Campus Crusade for Christ közösségnek az alapítója volt.
3: The other was Lauren Cunningham, who was the founder of YWAM.
4: A másik pedig egy Lord Cunningham nevű személy, aki a YAM-nek volt az alapítója.
3: These two men were scheduled to have lunch together at a place in Colorado.
4: Ez a két személy elhatározta, hogy találkoznak egy munkaebéden valahol Colorado-ban.
3: And unknown to each of them, God had revealed to both of them in a dream, in a vision, very similar things.
4: És külön, hogy ők tudtak volna erről, Isten mind a kettőjükhöz szólt álomban kijelentés által nagyon-nagyon hasonló dolgokról.
3: And God gave a message to both of them saying,
4: Isten mind a kettőjüknek egy azonos kijelentést adott, amiben azt mondta,
3: that if we are to impact any nation and the nations for Jesus Christ,
4: hogyha akarunk hatást gyakorolni a nemzetünkre, vagy bármelyik nemzetre Jézus Krisztus által,
3: then we must infiltrate and affect seven spheres or mountains of society that are the pillars of our society.
4: Akkor a társadalmunknak hét olyan lényeges alappillérére kell befolyást gyakorolnunk, amelyeken a társadalom maga áll.
3: And seven areas were shown to these men.
4: És hét területet mutatott Isten ezeknek a személyeknek.
3: There are many subgroups under these main categories.
4: Ez alatt a hét fő kategória alatt vannak alcsoportok.
3: But interestingly, these exact same categories with a little bit different naming were revealed to both of these men at two different times in two different locations.
4: De érdekes módon ennek a két személynek két különböző helyen, két különböző időpontban, bár esetenként más megnevezéssel, de ugyanezeket a csoportokat jelentette ki Isten.
3: These same ideas were introduced to me and to many of us in this room through another apostolic ministry. Alan Vincent was introduced to us as Gates.
4: A számomra és többünk számára, akik itt vagyunk a teremben, Ellen Vincenten keresztül kaptunk erről kijelentést, aki ezekről a területekről, mint kapukról beszélt.
3: And we were taught over the decades now the importance of taking specific gates in our cultures.
4: Most már évtizedek óta hallunk rajtuk keresztül tanításokat arról, hogy el kell foglalnunk a kultúránkban ezeket a kapukat.
3: Darko said charismatics have enough difficulty planning past lunch.
4: Darko beszélt arról tegnap, hogy karizmatikus keresztények számára nehézségekbe ütközik néha az is, hogy az ebéd utáni időszakra tervezzenek valamit.
3: God wants to get us thinking in decades regarding our destiny.
4: Isten pedig azt akarja, hogy mi évtizedekben gondolkozzunk az elhívásunk beteljesedésével kapcsolatban.
3: And to look from God's perspective, he's working out a plan by centuries and in some cases by millenniums.
4: És hogy Isten szemszögéből tekintsünk erre a dologra, aki évszázadokban vagy esetenként évezredekben gondolkozik az ő terve végbevitelében.
3: And I would like to believe, along with many others, that we are going to be part of a culmination of centuries of God's workings and dealings.
4: Én sok más személyhez hasonlóan úgy gondolkodom, hogy a beteljesedés idejéhez közel állunk, ami Isten tervének a beteljesedése felé közeledik az idő.
3: And so that none of us would be offended that this particular vision was revealed to two Americans, there was another man.
4: És mielőtt azt arról azon gondolkodnánk, hogy ez két amerikai személynek adatott ez a kijelentés, volt még egy ember.
3: You go to America and God just speaks, right?
4: Mert akkor azt gondolhatnánk, hogy csak el kell mennünk Amerikában, aztán ott majd Isten szól hozzánk.
3: No, that was a joke.
4: Nem, hát ez persze csak vicc volt.
3: About a month later,
4: egy hónappal később,
3: from this meeting between Bill Bright and Lauren Cunningham, two apostolic ministries.
4: Ennek a két apostoli szolgálónak a találkozója után,
3: God showed Francis Schaeffer
4: Isten
3: the very same things.
4: Nagyon hasonló dolgokat mutatott egy másik személynek is.
3: In essence, God was telling these three agents of change where the battlefield really is.
4: Isten ezeknek a személyeknek megmutatta azt, hogy mi kell, hogy legyen a harcunknak a helyszíne, a csatatér az életünk.
3: In these arenas where our culture would be won or lost.
4: Mert ezeken a csatatereken nyerhetjük meg, vagy veszíthetjük el a kultúránkat.
3: It was the key to reaping the harvest of the nations.
4: Ez volt a kulcs ahhoz, hogy az aratást a nemzetekben el tudjuk kezdeni.
3: God revealed to them that the church is too occupied with individual souls rather than focusing on the discipling of nations.
4: Isten megmutatta ezeken az embereken keresztül, hogy a gyülekezet inkább el van foglalva az egyéneknek az üdvösségével, mint a nemzetek megnyerésével.
3: And it would be their personal assignment along with many other apostolic ministries.
4: És az ő esetükön és más apostoli szolgálók esetén keresztül is,
3: to raise up agents of change empowered by the Spirit of God,
4: felnevelt Isten, felszínre hozott Isten olyan személyeket, akin keresztül változást akart elvégezni,
3: who would scale these mountains of culture,
4: akik megmászták a kultúrának ezeket a hegyeit,
3: and help a new generation of change agents understand the larger story and reap a worldwide harvest.
4: És létrehozták azokat a csoportokat, azokat a szolgálókat, akiken keresztül ezt el tudták indítani, ezen keresztül az aratást.
3: Friends, the kingdom of God is applicable to every person, every nation and every culture.
4: Barátaim, Istennek a királysága alkalmazható minden nemzetre, minden kultúrára és minden emberre.
3: And the reason we cannot see it is because much of Christian activity is so religiously loaded and irrelevant to today's challenges.
4: És az, annak az oka, hogy ebből olyan keveset látunk, az az, hogy a gyülekezetek vallásos hozzáállása az elégtelen ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen.
3: Okay. Too long?
4: No.
3: My wife's looking at me saying you're doing too much. Okay. This must change. We have to unload our kingdom experience so it can engage every dimension of our society.
4: Meg kell azt valósítanunk, hogy a gyülekezetünk ne csak a maga dolgaival törődjön, hanem a társadalom minden területére terjedjen ki a tevékenységünk.
3: And come out as the best, most wise and practical option on the table.
4: És képes legyen a legbölcsebb és a leghasználhatóbb ötleteket és terveket letenni az asztalra az emberek elé.
3: Our destinies in this room are not confined to the sphere of the church.
4: A mi elhívásunk, akik itt vagyunk a teremben, nem csak a gyülekezeten belüli ténykedésre szólnak.
3: And I want to clearly affirm, and we as an apostolic ministry want to clearly affirm those of you whose callings and work have taken you outside of the church to engage the culture in which you live.
4: És mint egy apostoli szolgáló csapatnak a tagja, világosan felhívlak benneteket arra, hogy akiben olyan elhívás van, az a gyülekezeti életen kívül is élje meg az életén lévő isteni elhívást.
3: If you are a businessman,
4: ha te üzletember vagy,
3: you have a ministry from the Lord.
4: Akkor te az Úr szolgálója vagy.
3: Amen. That's a little weak. If you are a school teacher,
4: hogyha te egy iskolai tanár vagy,
3: you have a ministry from and with the Lord.
4: Akkor te Istennek a szolgálója vagy.
5: Yeah!
4: Amen.
3: If you are a police officer,
4: hogyha te rendőrtiszt vagy,
3: you have a ministry of and with the Lord.
4: Akkor neked a szolgálatod van ott az Úrral együtt.
3: But we need to fill these particular arenas with purpose and with strategy so that we're not just doing a job.
4: És úgy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, hogy meglássuk ebben a szolgálati feladatot, és ne csak mint egy munkát végezzük el.
3: But God plants us there as salt and light and yeast working into the dough.
4: De Isten úgy helyezett el, úgy plantált be abba a helyzetbe bennünket, mint sót és világosságot, és mint élesztőt.
3: And God is still intent of having the nations as his inheritance.
4: Mert Isten még mindig azon munkálkodik, hogy a nemzeteket az ő örökségeként a magához vegye.
3: I've been hearing this for years. I've embraced the vision.
4: Már most évek óta hallunk erről tanításokat, és megragadjuk ezt a igazságot.
3: And yet sometimes my focus is so narrow.
4: És mégis a látókörünk még mindig olyan szűk.
3: When all my focus is just church life.
4: Mikor az én teljes fókuszom csak a gyülekezeti életről szól.
3: Then we are narrowing our focus to only one sphere of the cultural mountains that are necessary to take nations.
4: A látókörünket beszűkítjük egyetlen egy területre, aközül a hét hegy közül, ami szükség ahhoz, hogy a nemzeteket elfoglalhassuk Isten királysága számára.
3: When a Christian refuses to take a place of influence that has been assigned to him or her by the Lord.
4: Amikor egy keresztény megtagadja annak a befolyásnak a gyakorlását, amire az Úr hívta őt el az adott helyzetében,
3: it creates a vacuum of leadership by our own neglect.
4: Akkor a mi saját magunk kirekesztésén keresztül nem töltődik be egy szolgálat, amit az Úr adott nekünk.
3: And as a result, that vacuum can be filled by a counterfeit that begins to exercise influence over others.
4: És ez egy olyan helyzetet teremt, hogy azt a vezetői pozíciót, amit nekünk kellene betölteni, mások betöltik.
3: Over towns, over cities, over states, over nations.
4: Városok, megyék, vagy akár országok felett.
3: Then believers bemoan a situation that was created by believers who refused to take a place of influence.
4: És ettől a hívők egy olyan helyzetben kerülnek, hogy nélkülöznek olyan dolgokat, amiket, hogyha más hívők elvállalnak a vezetői felelősséget a társadalom bizonyos pozíciójában, akkor nem kéne ezekkel szembesülniük.
3: Many believing it's too worldly to be in business or in politics.
4: Sokan úgy gondolkoznak, hogy ez túlságosan világi, hogy beleadni magamat az üzleti életbe vagy a politikába.
3: And that doesn't represent the best of Christian ministry.
4: És ez nem képezi, nem jeleníti meg a keresztény szolgálatnak a legmagasabb szintjét.
3: Therefore, the best thing I can do is to forfeit my job or my place in these arenas and come to the church and be a pastor.
4: És ezért a legjobb dolog, amit tehetek, az az, hogy visszavonulok ezekről a területekről, és inkább a gyülekezeti életbe belevetem magam, és pásztor igyekszem lenni.
3: Now, do we need pastors? Do we need prophets and apostles and leadership in the church.
4: Szükségünk van arra, hogy pásztorok legyenek a gyülekezetekben, apostolok, proféták, szolgálati ajándékok legyenek a gyülekezetben?
3: Yes.
4: Igen.
3: We do. But that's only a small fraction of the areas and the arenas in which God wants to sow you and me with our destinies in the world.
4: De ez csak egy kis töredéke mindannak, amit Isten akar, hogy részesei legyünk a mi elhívásunk által a világban.
3: And if we don't fill these places of influence, then they will be filled with a counterfeit influence, the devil's counterfeit.
4: És hogyha mi nem adjuk bele magunkat az elhívásunknak erre a területeire, akkor az ellenség gondoskodni fog arról, hogy másokkal töltse be azokat a helyeket.
3: And I believe there are seven world kingdoms in nations.
4: És a nemzetekben 7 olyan fontos terület van.
3: And whoever takes these mountains will have the harvest of the nation.
4: És aki meg tudja nyerni ezt a 7 területet, az képes lesz learatni a nemzetek aratását.
3: Okay. Well, take your Bible, please turn to Luke chapter 4.
4: Fogjátok a Bibliátokat és nyissátok ki a Lukács evangélium 4. fejezeténél.
3: This seems to be one of the verses for this weekend or passages of scripture.
4: Itt láthatjuk ennek a hétvégének az egyik üzenetét.
3: Luke 4 verse 5.
4: Lukács 4. fejezet 5. vers.
3: We can only introduce the subject this weekend, but believe me.
4: Most csak bemutatom ennek a ezt a témát nektek.
3: De higgyétek
4: el nekem,
3: this will become our major occupation for the rest of our life.
4: Hogy az életünk hátralévő részére ez lesz az elhívásunknak a leglényegesebb területe.
3: Ha, this is the starting line.
4: Ez most itt a startvonal.
3: And he led him up, verse 5, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.
4: Majd felvitte őt az ördög nagy magas hegyre, megmutatta neki a föld minden királyságát egy szempillantásban.
3: Number 1, notice the word kingdoms plural.
4: Először is figyeljétek meg, hogy a királyságok többes számban vannak.
3: A kingdom is a sphere.
4: A királyság az egy hatáskör, egy terület.
3: With two main qualities, influence and affluence.
4: Két fontos jellemzővel, a befolyással
3: and affluence, riches.
4: És a javakkal.
3: Influence and affluence.
4: Befolyás és javak.
3: It's a sphere where influence or power is exercised.
4: Egy olyan terület, ahol az anyagi javak és a befolyás működik.
3: The devil was showing him all the spheres of influence.
4: Az ördög bemutatta Jézusnak mindezeket a befolyási területeket.
3: And the devil said to him, verse 6.
4: És azt mondta neki az ördög,
3: I will give you all this domain and its glory.
4: 6. vers, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét.
3: For it has been handed over to me. And I give it to whomever I wish.
4: Mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
3: Therefore, if you worship before me, it shall be yours.
4: Ezért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz.
3: The devil was offering Jesus a shortcut to what he was planning to take.
4: Az ördög Jézusnak felkínált egy rövid utat ahhoz, hogy megszerezze azt, amit meg kellett szereznie.
3: The devil was attempting to tempt Jesus to compromise his mission by taking a shortcut, and rather than obeying God, obeying the devil.
4: Azt az ajánlatot tette az ördög Jézusnak, hogy Istennek való engedelmes, tehát anélkül, hogy ahelyett, hogy Istennek engedelmeskedve töltötte volna be az elhívását, levágott volna az utat, és a sátán tervének engedelmeskedve ment volna be abba az örökségbe.
3: And receiving an illegal promotion.
4: És ilyen módon fogadjon el egy illegális előmenetet.
3: Is there anybody in this room who would like to be promoted?
4: Van valaki itt a teremben, aki szeretne előre menni vagy növekedni?
3: Darko, what did you work for in the military? What was a real sense of accomplishment and honor being promoted on your way up?
4: Darko, miért dolgoztál te a hadseregben? Nyilván az volt a munkád célja, mert szerettél volna előre menni a ranglétrán.
3: And with that are all kinds of areas of responsibility and hard work and faithfulness, the things he's talking about, but promotion God wants to give.
4: És mindazokat a dolgokról, amikről tegnap beszéltél, azokról a nehéz dolgokról, ebben mindben benne van az, hogy Isten is akar nekünk előre jutást, előre lépést adni.
3: Notice he talks about kingdoms in the plural.
4: Vegyétek észre, hogy beszél királyságokról többes számban.
3: He says, I will give you all this domain and its glory.
4: És azt mondja, hogy neked adom mindezt a hatalmat és ennek a dicsőségét.
3: There is a glory locked up in each of these spheres, these arenas of influence.
4: Mindezekbe a befolyási körökbe vannak hatalmi övezetek bezárva, belefoglalva.
3: That the devil is still currently using to accomplish his agenda.
4: Amiket az ördög a mai napig is használ az ő terveinek a végbevitelére.
3: Of having a harvest after his order.
4: Hogy az ő akarata, az ő rendje szerinti aratást végezzen el.
3: And friends, I believe God is waking up the church in our hour today internationally.
4: És barátaim, én hiszem azt, hogy Isten most arra hívja a gyülekezetet világszerte.
3: And equipping the church to become a powerful force in all of these arenas of influence, the kingdoms of the world.
4: És felkészíti a gyülekezetet arra, hogy hatást gyakoroljon mindezekre a társadalmi területekre.
3: Until they be made the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
4: Egészen addig, még ezek a mi Urunknak és Krisztusunknak, Jézus Krisztusnak a hatalma alá nem kerülnek.
3: What in the world are you talking about?
4: Okay. Mi a csodáról beszélek egyáltalán?
3: Let's introduce it.
4: Akkor mutassuk most ezt.
3: Let's talk about these spheres of influence.
4: Beszéljünk most ezekről a hatalmi befolyási területekről.
3: These kingdoms and their glory, their domains.
4: Ezek a királyságok és ezeknek a dicsősége, hatalma.
3: There are seven of them.
4: Hét van ebből.
3: Number one is the arena of the family.
4: Az első a család területe.
3: The family is where either blessing or curse is passed on to successive generations.
4: A család területe az, ahol vagy áldás, vagy átok adódik át generációkon keresztül.
3: This is the Adam, like as the Adam is to the building block of material, so is the family to the building of society.
4: Ahogy az atom az anyagnak az építőköve, hasonlóképpen a család a társadalomnak az építőköve.
3: As the family goes, so goes culture and the world.
4: Ahogy a család működik, úgy működik a társadalom és a világ.
3: And if you are not aware, right now in our world there is a massive move to attempt to completely redefine what the family is.
4: És hogyha nem figyelünk oda erre, és nem vagyunk tudatában ennek, akkor azt veszük észre, hogy a környezetünkben átformálódik a család jelentőségéről alkotott kép.
3: And it's no longer located in San Francisco.
4: És ez többé már nem csak San Francisco-ban lesz így.
3: It's located in every major city right now on the planet where there is a small group of people who are attempting to dictate to the rest of society what the family is.
4: Hanem San Francisco-ból kiterjedve emberek egy kis csoportja világszerte a társadalomba behoz egyfajta trendet, hogy hogyan kell a családnak kinéznie.
3: This is mountain number one.
4: Ez az egyes számú hegy.
3: Call it family.
4: Család.
3: And the devil has his intentions.
4: És az ördögnek megvannak a maga elképzelései, céljai.
3: Of keeping the family locked up in lies, deceit and destruction.
4: Hogy a családot bezárva tartsa, és a pusztulást hozzon a családokba.
3: Yet God is raising up apostles in this arena.
4: És Isten támaszt apostolokat ezen a területen is.
3: Let me tell you, right now, at the top of these mountains,
4: ezeknek a hegyeknek a tetején,
3: a small majority of people control the entire operation and
4: emberek kis csoportja,
3: expression of these areas of culture.
4: Emberek kis csoportja uralja és működteti ezeket a befolyási övezeteket.
3: Right now in the United States there is a 5-6% population of homosexuals.
4: Napjainkban az Egyesült Államokban egy viszonylag kis 5-6%-os hányada van a homoszexuálisoknak.
3: That are dictating to the 95% what the family will be.
4: És ők diktálják a 95% fennmaradó lakosságnak, hogy a család majd mivé lesz, vagy hogy kell kinéznie.
3: And they've infiltrated every other area of culture to further their agenda.
4: És ők beférkőznek, beszűrődnek a társadalomnak a többi hat területébe, és annak érdekében, hogy a terveiket végbe vigyék.
3: God never needs a majority to win.
4: Istennek sohasem volt szüksége a többségre, a győzelemhez.
3: All he needs is a strong, militant, strategized, unified minority to do tremendous things.
4: Egy olyan szervezet, elkötelezett, harcos kisebbségre volt szüksége, akiken keresztül végbe tudta vinni az akaratát.
3: Area number two.
4: Második terület, vagy második hegy.
3: This is called in some cases religion or faith. We'll call it religion we'll call it religion.
4: Amit hívjunk mondjuk vallásnak.
3: This is the arena, by the way, that we the church must take.
4: Ez egy olyan terület egyébként, amit nekünk a gyülekezetnek kell elfoglalnunk.
3: There are great strides in many arenas, many nations where the born again spirit-filled experience is becoming the norm.
4: Sok olyan kultúra kell, hogy legyen, ahol az újjászületett szent szellemmel betöltött kereszténység legyen a norma.
3: We live in Slovenia.
4: Mi Szlovéniában élünk.
3: We are 14th on Operation World's list as the least evangelized country in the world.
4: 14-ek vagyunk,
3: 14th.
4: 14-ek vagyunk az világ országainak a listáján az újjászületett keresztények hányadában.
3: Kuwait and Iraq and Iran have more born again Christians percentage-wise than we do.
4: Kuwait, Irak és Irán nagyobb százalékban rendelkezik újjászületett keresztényekkel, mint mi.
3: I'm not proud of that fact.
4: Én nem vagyok büszke erre a tényre.
3: That makes me angry.
4: Ez mérgessé tesz engem.
3: That's not good.
4: Mert ez nem jó így.
3: That's not a statistic I want anybody to read.
4: Ez egy olyan statisztika, amit mindenki elolvashat.
3: And it is essential that there is a militant church in the world today that will take this arena of religion.
4: És ez alapvető fontosságú, hogy a világ országaiban az újjászületett hívő gyülekezetek uralkodjanak e fölött a terület fölött.
3: Militant.
4: Harcos módon, harcolva.
3: Yeah, okay, all right. You know the stage three of the war, you know, of the man's warrior. This is the church.
4: emlékeztek rá a férfiaknak az élet útjáról, ahogy beszéltünk, a harmadik terület
3: area
4: volt a harcos.
3: Area number three, terület. Education.
4: A harmadik terület, vagy harmadik hegy, a képzési rendszer.
3: Education, where truths or lies about God and his creation are taught.
4: Az oktatási rendszer, ahol az igazságok vagy hazugságok Istenről és a teremtésről elhangzanak vagy tanítatnak.
3: And we have a huge challenge in many of our school systems and our universities.
4: Hatalmas kihívásokkal szembesülünk az oktatási rendszerünkben, az egyetemeinken.
3: Arenas where God is not acknowledged.
4: Ez egy olyan terület, ahol Istent nem ismerik el.
3: And yet they are entrusted with producing and discipling the next generation of leaders in every dimensions of these areas of culture.
4: És az ott dolgozó embereknek az a feladatuk, hogy a következő nemzedéknek azokat az embereit képezzék, akik majd ezeknek a társadalmi területeknek a vezetői lesznek.
3: How many of you ever you're aware of Harvard University?
4: Hányan hallottatok a Harvard Egyetemről, akik itt vagytok?
3: How many know Harvard is a very spiritual place?
4: Hányan tudjátok, hogy a Harvard az egy nagyon szellemi hely?
3: You just need to define what kind of spiritual place it is.
4: Csak azt kéne leszögeznünk, hogy milyen fajta szellemi hely.
3: When Harvard was originally established, it was established as a school, a university environment where the Bible was its foundational textbook.
4: Amikor a Harvard Egyetemet alapították, azt úgy alapították meg, ahol azt akarták, hogy a Biblia legyen az egész oktatásnak az alapja.
3: Their three founding statements was simply this purpose was to raise up qualified people to move into every sector of society and lead with godly values.
4: Három alapelv közül az egyik az volt, hogy olyan embereket tanítsanak, képezzenek ki, akik magasan képzettek, és a bibliai igazságok alapján állnak, és ilyen módon gondolkoznak.
3: This is no longer a Harvard's reason for existing.
4: De többé már a Harvard Egyetem létezésének nem ez a célja.
3: Because the people who occupy the top places of influence in the world of education no longer share those values.
4: Mert többé már azok az emberek, akik az oktatási rendszernek a csúcsán állnak, nem ezeket az értékeket kívánják előtérbe helyezni.
3: Next area.
4: Következő terület.
3: The next area is the area of government.
4: A kormányzásnak a területe vagy hegye.
3: Government is where evil is either restrained or endorsed.
4: A kormányzás az a hely, ahol a gonosz dolgokat vagy a gonosznak a munkáját vagy visszaszorítják, vagy lehetővé teszik, vagy engedélyezik.
3: We're familiar with Romans 13.
4: Mindannyian ismerjük a Róma levél 13.
3: There
4: fejezetét.
3: There are no governing authorities except those that God has given. They are God's minister to us as a restraint for govern. There is no government that what hasn't been given by God.
4: Tehát nincsen olyan hatalom, amit nem Isten adott.
3: Shall we look there? Romans, please, Romans 13.
4: Róma 13-at nézzük meg akkor.
3: How many of you've heard the statement?
4: Hányan hallottátok azt a megállapítást?
3: Politics is dirty.
4: Hogy a
5: what?
3: Politics is dirty.
4: Hogy a politika az szennyes.
3: Stay away.
4: Maradj távol tőle, tarts távol magad tőle.
3: You can't be a Christian and a politician.
4: Nem lehetsz egyidejűleg hívő és politikus.
3: That's an oxymoron. It means those are two opposites that don't mix.
4: Ez két olyan terület, ami kibékíthetetlen, nem fér össze.
3: Would you agree?
4: Egyetértetek ezzel?
3: If you say yes,
5: it's not an easy place.
3: I didn't say it wasn't easy.
4: Mondhatjuk azt, hogy ez nem könnyű.
3: Getting up in the morning isn't easy.
4: Felkelni reggel könnyű.
5: Sometimes.
3: Driving a car isn't easy.
4: Autót vezetni sem biztos, hogy könnyű.
3: For some of the ladies in this room, putting gas in your vehicle isn't easy.
4: néhány hölgynek, akik itt vagytok a teremben, megtankolni sem egyszerű.
3: Honey, would you do it please?
4: Yeah? Drágám, megtöltenéd az autót.
3: I didn't say it was easy.
4: Nem mondtam, hogy könnyű.
3: But we've been duped into believing that it's an impossibility to be an honest believer walking in integrity and at the same time be in positions of influence in politics.
4: De azt tanultuk, hogy hívőnként engedelmeseknek kell lennünk, és így összeszedetten, fegyelmezetten részt tudunk venni a politikai életben.
3: And as long as the church continues to believe that,
4: és egészen addig, amíg a gyülekezet folytatja az ilyen ebbe való hitét, vagy az
3: then this mountain will never be ours.
4: Akkor egészen addig ez a hegy, ez a terület nem lesz a miénk.
3: There are many countries in the world today who don't share that same value as we've been taught.
4: Ma is sok olyan ország van a világon, ahol nem úgy tanítanak ezekről az értékekről, ahogy minket megtanítottak.
3: 2007, South Korea elected a born-again Pentecostal president.
4: 2007-ben Dél-Koreában egy újjászületett pünkösdi elnököt választottak az ország elnökéül.
3: We know in Africa through France's own personal association with individuals who are set apart for God are in that arena and possibly set to take places of extreme influence, in some cases the presidency of some African nations.
4: Francon keresztül tudunk olyan afrikai nemzetekről, ahol hívő embereknek a csoportja vesz részt az országnak a konkrét vezetésében, politikai vezetésében.
3: And France government, included with that military, they will dictate the laws that govern the land.
4: És a hatalomnak a társadalmi területén keresztül ők uralják a haderőt, a honvédséget, és így az egész társadalom felett uralkodnak.
3: And Romans 13 says that every person is to be subject to the governing authorities, for there's no authority except from God, and those who exist are established by God.
4: És a Róma 13-ban azt mondja, hogy mindenkinek a világi hatalom alá kell vetnie magát, mert nincsen hatalom csak Istentől.
3: Sounds like a viable ministry to me.
4: Ez úgy hangzik, mint egy jó szolgálati terület számomra.
3: Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and those who have opposed will receive condemnation upon themselves.
4: Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek.
3: For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil.
4: Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek elrettentésére vannak.
3: Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same.
4: Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól.
3: Is this not the ideal?
4: Ez nem az ideális helyzet?
3: Isn't this God's description of what governing authority is like, or should be like?
4: Ez nem Istennek a leírása arról, hogy a kormányzó hatalomnak hogyan kellene működnie?
3: Just because someone occupies such an office and misuses their authority doesn't mean the office is bad.
4: Csak azért, mert valaki elfoglal egy ilyen hatalmi pozíciót, és visszaél azzal, és nem megfelelően használja, az nem azt jelenti, hogy maga a hatalmi pozíció a rossz.
3: It means that the person who is expressing or currently occupying that position either needs to change or be moved.
4: Hanem azt jelenti, hogy az a személy, aki most abban a pozícióban van és visszaél azzal, vagy meg kell változnia, vagy el kell távolítani abból a pozícióból.
3: But in every case he must be held responsible for the authority that he's exercising.
4: És azért a pozícióért, amit azért a hatalomért, amit ő gyakorol, neki felelősnek kell lennie.
3: You say, well, he's the president.
4: Azt mondja, hogy hát én vagyok az elnök.
3: And who can a people appeal to when a president or a governing authorities are not currently responsibly exercising their responsibility.
4: És hogyan gondolkodnak az emberek arról, hogy egy vezető, aki éppen most a hatalmat gyakorolja, hogyan él azzal, jól vagy rosszul?
3: Who can they appeal to?
4: Ki tudja ezt megítélni vagy meglátni?
3: Thank you. One person.
4: Egy Isten, egyedül Isten.
3: To God. God, who's God? God.
4: God.
3: God.
4: Isten. Egyedül Isten.
3: Isten. Isten.
4: Isten tudja egyedül.
3: Where is Isten?
4: Hol van Isten? a királyság. Ugye mind az összes hegy, mind a hét terület fölött.
3: The kingdom is over all of these spheres, or it's meant to be. And when those in the religious arena or the area of faith, or let's call the church.
4: Tehát Isten királysága mindezeket a területeket magába foglalja, és ezek fölött áll, és amikor a hitnek a területe, vagy a vallás területéről beszélünk például,
3: when they appeal to God,
4: amikor Istenre utalnak, vagy
3: as we're told to do by Paul in the book of Timothy,
4: ahogyan tanít minket Pál apostol a Timóteushoz írt levélen keresztül,
3: God can bring now influence then on this arena of influence, and at the same time the church can raise up people to take these positions.
4: Isten direkt módon is tud erre a kormányzás területére hatalmat gyakorolni, de vallás területének is kell, hogy hatást gyakoroljon a kormányzás
3: területére.
4: Ez egy jó harci stratégia.
3: You hem in the enemy from both sides.
4: Mind a két oldalról támadod meg az ellenséget.
3: From left and right.
4: Jobbról és balról.
3: Above and below.
4: Fölülről és alulról.
3: There's no other option but to give these who occupy the high places are the ones who will dictate to the rest how we're going to live.
4: Nincs más lehetősége, mint hogy feladja, és akik itt fönt helyezkednek el, azok fogják diktálni a többieknek, hogy hogyan kell élniük, mit kell tenniük.
3: And it's not right that we do not occupy these places of influence.
4: És ez nem igaz, hogy nekünk nem kell elfoglalni ezeket a vezetői területeket.
3: You watch what's going on in America right now. There is a battle going on for the next presidency, and believe me, this is a spiritual battle.
4: Nézzétek meg, hogy mi történik napjainkban Amerikában. Harc folyik a következő elnök személyéért, és higgyétek el nekem, hogy ez egy szellemi harc.
3: I've never seen so many believers in the arena of politics who've ascended.
4: Isten direkt módon is tud erre a kormányzás területére hatalmat gyakorolni, de a vallás területének is kell, hogy hatást gyakoroljon a kormányzás területére.
3: This is a good battle strategy.
4: Ez egy jó harci stratégia.
3: You hem in the enemy from both sides.
4: Mind a két oldalról támadod meg az ellenséget.
3: From left and right.
4: Jobbról és balról.
3: Above and below.
4: Fölülről és alulról.
3: There's no other option but to give these who occupy the high places are the ones who will dictate to the rest how we're going to live.
4: Nincs más lehetősége, mint hogy feladja, és akik itt fönt helyezkednek el, azok fogják diktálni a többieknek, hogy hogyan kell élniük, mit kell tenniük.
3: And it's not right that we do not occupy these places of influence.
4: És ez nem igaz, hogy nekünk nem kell elfoglalni ezeket a vezetői területeket.
3: You watch what's going on in America right now. There is a battle going on for the next presidency, and believe me, this is a spiritual battle.
4: Nézzétek meg, hogy mi történik napjainkban Amerikában. Harc folyik a következő elnök személyéért, és higgyétek el nekem, hogy ez egy szellemi harc.
3: I've never seen so many believers in the arena of politics who

0: occupy. The high places are the ones who will dictate to the rest how we're going to live.
1: Nincs más lehetősége, mint hogy feladja, és akik itt fönt helyezkednek el, azok fogják diktálni a többieknek, hogy hogyan kell élniük, mit kell tenniük.
0: And it's not right that we do not occupy these places of influence.
1: És ez nem igaz, hogy nekünk nem kell elfoglalni ezeket a vezetői területeket.
0: You watch what's going on in America right now. There is a battle going on for the next presidency, and believe me, this is a spiritual battle.
1: Nézzétek meg, hogy mi történik napjainkban Amerikában. Harc folyik a következő elnök személyéért, és higgyétek el nekem, hogy ez egy szellemi harc.
0: I've never seen so many believers in the arena of politics who've ascended, who've been promoted to these places of possible authority and influence.
1: Soha nem láttam annyi hívő szemét részt venni ebben a fajta versengésben annak érdekében, hogy a befolyásnak erre a szintjére el tudjanak jutni.
0: When Uganda was in its worst days,
1: amikor Uganda a legrosszabb napjait élte,
0: Idi Amin was ravaging the nation.
1: Idi Amin rettegésben tartotta az egész nemzetet.
0: An evil man who was abusing his position.
1: Egy gonosz ember, aki visszaélt a hatalmával.
0: The church went to prayer.
1: A gyülekezet elkezdett imádkozni.
0: Intercession.
1: Közben jártak.
0: That's now become a worldwide known phenomenon. They're prayer mountains.
1: Ami már ma napjainkban egy világszerte ismert jelenség vagy dolog.
0: Idi Amin was removed from power.
1: Ima hegyeket alakítottak, és Idi Amin eltávolítatott a hatalmából.
0: Uganda, who had a 37% AIDS-infected nation.
1: Uganda egy olyan nemzet, ahol a lakosság 37%-a HIV-fertőzött volt.
0: Through prayer.
1: Ima által.
0: And through practical programs where they were instructing their people how to express their sexuality responsibly.
1: És gyakorlati képzésen keresztül, amiben megtanították az embereknek, hogy hogyan éljenek szexuális életet felelősséggel.
0: Programs initiated by this arena.
1: Olyan programokon keresztül, amit a vallásnak vagy a hitnek a társadalmi területe kezdeményezett.
0: So that Uganda now has a 6% infected rate. It is a miracle within Africa.
1: És Ugandában napjainkban egy csodát lehet látni, mert a HIV-fertőzöttek száma 6%-ra csökkent vissza.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: We've got to take these places.
1: Meg kell ragadnunk ezeket a helyeket, el kell foglalnunk.
0: We've got to be concerned about our government.
1: Törődnünk kell a kormányunkkal.
0: And this sphere needs to be aggressive in filling every one of these other spheres of influence with people who are in harmony with God's values.
1: És a hitnek vagy a vallásnak a területének agresszívan hatást kell gyakorolni a társadalmi befolyás összes többi területére.
0: Amen.
1: Amen.
0: Next area.
1: Következő
0: arena terület. Number four is the media.
1: Negyed.
0: Sorry, number five.
1: Az ötödik terület a média területe.
0: Where information is interpreted through the lens of good or evil.
1: Ahol az információt interpretálják a jó vagy gonosz szemszögből vagy szemüvegen keresztül.
0: This is the media generation.
1: Ez a mostani a média generációja.
0: And I'm excited to see what is happening in these, because in this arena, in the media, at the same time, it is just a small group of people who influence the information that is disseminated across the airways.
1: Izgatott vagyok, hogy mi fog történni ezen a területen, mert embereknek egy kis csoportja van napjainkban, akik meghatározzák azt, hogy miket terjesztenek az éter hullámain keresztül.
0: There is nobody in this room who would know anything about Britney Spears or Paris Hilton if the media wouldn't have blasted it across the airways.
1: Hogyha Britney Spears-t vagy Paris Hilton-t nem népszerűsítette volna a média az elmúlt évtizedekben, akkor itt a teremben senki sem tudna róluk, hogy a világon
0: vannak. And who the heck cares what's going on with them, what she's wearing today?
1: És ki a csodát érdekel az, hogy mi történik velük, vagy mit viselnek a mai napon, milyen ruhába öltözködnek?
0: Nobody was talking about what was going on in Uganda.
1: Senki se beszél arról, hogy mi történik Ugandában.
0: Why? Because
1: miért?
0: There's a small group

0: dictate what information will be disseminated, interpreted through the lens of either good or evil.
1: Azért, mert embereknek egy kis csoportja határozza meg azt, hogy milyen dolgokat mondjanak el az embereknek rossz vagy jó szemüvegen keresztül.
0: And currently those who occupy this position view what you and I are doing as evil.
1: És pillanatnyilag azok az emberek, akik uralják ezt a területet, azok úgy gondolják, hogy amit én meg te teszünk, az gonosz.
0: You. Te. It's you guys.
1: Te vagy az.
0: You're the dangerous ones.
1: Ti vagytok a veszélyesek.
0: It's your voice that needs to be silenced.
1: A ti hangotok az, amit el kell némítani.
0: It's your literature that needs to be eradicated.
1: A ti irodalmatok az, amit ki kell gyökerestől írtani.
0: Well, see, as long as we believe that going to movies is a sin.
1: Egészen addig, amíg úgy gondolkodunk, hogy moziba menni bűn.
0: Moving pictures?
1: Mozgóképek? Na nem.
0: So we've left that arena.
1: Mi magunk elhagytuk ezt a területet.
0: And we've forfeited the ability to be able to influence in that arena because we've stepped out of it, and now others have filled that vacuum, and they're dictating what's coming across the airways.
1: És lehetővé tettük azt másoknak, hogy ezen a területen vezetői pozícióba lépjenek, mivel mi kiléptünk abból, és ilyen módon azt közvetítsenek, amit akarnak.
0: And we drove into your town today, yesterday, and we turned on the radio to 87.8.
1: És kimegyünk ma délután a városba, és a rádiónkat a 87.8-ra hangoljuk.
0: Chance Radio!
1: Az yes! Jól hangzik.
0: That's a pioneer work that needs to be
1: ez egy úttörő munka.
0: In every possible city and country and nation across Europe.
1: Amit Európa minden lehetséges településén meg kéne valósítani.
0: All right. We can talk more about this later because this is going to be our occupation until Jesus comes.
1: Kicsit többet beszélünk erről később, de ezzel kéne foglalkoznunk addig, még Jézus vissza nem jön.
0: When Nick came to Slovenia last year.
1: Amikor az múlt évben Nick eljött Szlovéniába.
0: They told us without the media.
1: Azt mondta nekünk, hogy a média nélkül.
0: Good luck. Not going to happen.
1: Semmi se történik.
0: We want to do something big.
1: Valami nagyot kell csinálnunk.
0: They said if you don't have the media, forget it.
1: And ha nem tudod a médiát bevonni a dologba, felejtsd el.
0: And for the size of what you want to do.
1: És annak a mérete, amit tenni akarsz.
0: To rent a stadium of 30,000 euros in value.
1: Bérelj ki egy stadiont 35,000 euróért.
0: Not just one night, but five nights in a row.
1: Ne csak egy éjszakára, hanem öt éjszaka sorozatban egymás
0: Your
1: után.
0: Your advertising costs are going to be anywhere between 500 to 700,000 euros.
1: A hirdetési költségek
0: 500 to 700,000 euros, a half a million euros.
1: 500 és 700,000 euró közötti volt a hirdetéseknek a díja.
0: For radio advertisements, TV advertisements,
1: rádió hirdetések, TV hirdetések,
0: newspaper advertisements,
1: újsághirdetések,
0: billboards,
1: hirdetőtáblák.
0: Ha, when Nick came,
1: amikor Nick jött,
0: we just invited the media to a press conference.
1: Meghívtuk a médiát egy sajtótájékoztatóra.
0: They got on board. They loved what Nick was about.
1: Eljöttek, és tetszett nekik az, amin Nick munkálkodott.
0: And because of their involvement,
1: és mivel ők is benne voltak ebben,
0: Nick's message and the knowledge of the fact that Nick was in Slovenia was spread right across the airways.
1: Nicknek a jövetelének a híre a médián keresztül szétterjedt Szlovénia szerte.
0: And as a result, 17,000 people came live to listen to this man's story.
1: És ezáltal 17,000 ember jött és hallgatta meg az ő történetét.
0: I love what's happening in Christian movies today with Courageous and Fireproof and Facing the Giants.
1: Szeretem azt, ami a keresztény filmeken keresztül megjelennek napjainkban, a bátorság, az óriásokkal való szembenézés.
0: One local church in a town in Georgia is creating films that are being watched worldwide, and people are watching with tears streaming down their faces.
1: És egy kis georgiai gyülekezet elkezdett filmeket csinálni, amiket a világon mindenütt megnéznek emberek, és közben könnyek jönnek az arcukon.
0: And the best part about it is that they're making millions.
1: És a legjobb része ennek az, hogy még keresnek is pénzt vele, milliókat.
0: And Hollywood is going, uh-oh.
1: És Hollywood meg azt mondja, hogy hoppá.
0: You young people in this room.
1: Fiatalok itt a teremben.
0: Please.
1: Kérlek.
0: Your highest form of Christian service is not necessarily occupying this desk.
1: A legmagasabb rendű keresztény szolgálatotok nem ennek a pulpitusnak az elfoglalását jelenti.
0: Pali, I hope you agree with me.
1: Pali, remélem, hogy egyetértesz velem ebben.
0: So, I didn't ask you before.
1: Nem kérdeztelek meg erről előre.
0: I apologize even now.
1: Bocsánatot kérek.
0: See, we like to build our churches.
1: Persze szeretjük építeni a gyülekezeteinket.
0: God wants to build his kingdom.
1: De Isten az ő királyságát akarja építeni.
0: And we have to be careful that we don't confuse the two.
1: És vigyáznunk kell arra, hogy ne keverjük össze a kettőt.
0: And to become even more strategic.
1: És hogy még stratégikusabbá váljunk ebben.
0: In helping our young people consider the options that are before them.
1: És támogassuk a fiatalokat abban, hogy merjenek választani ezek között a területek között, amiket elé
0: God's destiny might lead them into an arena that is not necessarily just the church.
1: Hogy tudjanak úgy gondolkodni, hogy Isten elhívása az életükre vonatkozóan nem csak a gyülekezetre vonatkozhat.
0: Let me say it even stronger. It must lead them to areas beyond the church.
1: Hadd mondjam ezt még erőteljesebben, hogy az ő elhívásuk biztosan elvezeti őket más területre is a gyülekezeten kívül.
0: Only 5% of the entire Christian population is in what they call full-time ministry.
1: A teljes keresztény közösségnek mindössze 5% az, akit teljes idejű szolgálónak hívunk.
0: How many full-time people do we have in this room?
1: Full-time. Hányan vagytok teljes idejű full-time szolgálók ebbe a teremben?
0: Full-time. How many full-time workers?
1: Hány teljes idejű szolgáló van a teremben?
0: Oh, this is bad. This is really bad.
1: Oh, ez nagyon rossz.
0: I'm sorry. How many full-time workers for God do we have in this room?
1: Hány teljes idejű szolgáló?
0: Let me see your hand.
1: Hadd lássam a kezeteket.
0: Everybody, raise your hand.
1: Mindenki emelje fel a kezét.
0: Raise
1: most
0: your hand. You've now been promoted to a full-time worker in the kingdom of God.
1: Az elhívásotok, hogy Isten teljes idejű szolgálói legyetek.
0: Now this is serious.
1: Ez komoly.
0: This is very serious.
1: Ez nagyon komoly.
0: We've got to develop a mentality within the body of Christ, with you and me, that we are all engaged full time.
1: Ki kell fejlesztenünk magunkban azt a gondolkodásmódot, hogy mindannyiunknak a megbízása Istentől az teljes idejére, a teljes időnkre szól.
0: There are a few who are given the responsibility of equipping, but that equipping then takes us out into our culture to invade.
1: Arra szól az elhívásunk, hogy ki tudjon küldeni bennünket Isten a társadalom minden területére, és el tudjuk azokat foglalni.
0: I can't remember the author's name. He wrote a book called God at Work.
1: Nem emlékszem már annak a testvérnek a nevére, aki az Isten munkában című könyvet írta.
0: My memory just told me. She said his name is Marshall.
1: Az én emlékezetem, a feleségem mondja nekem, hogy egy Marshall nevű ember írta ezt a könyvet.
0: And he writes in his book about his experience of venturing out from behind the pulpit in full-time ministry to become again a businessman.
1: Ő ír ebben a könyvben arról, hogy volt az életének egy szakasza, amikor a teljes idejű gyülekezeti szolgálatból visszament az üzleti életbe.
0: And how his friends were in deep agony over the fact that their friend, their colleague in the ministry was leaving the ministry.
1: És hogy a gyülekezetben a vezető társai hogy meg voltak döbbenve azon, és mennyire megviselte és megrázta őket az, hogy az ő szolgatársuk az elhagyja a szolgálatot.
0: In fact, there was a deep sense of concern that maybe he was even walking away from God.
1: Még azon is aggódtak, hogy nem fogja vajon elhagyni az Urat.
0: He said no.
1: Ő azt mondta,
0: I'm just changing the arena of my ministry.
1: Csak megváltoztatom a szolgálatom területét.
0: But I'm still engaged full time for the Lord.
1: Én továbbra is teljes időben elkötelezett vagyok az Úr számára.
0: And his sphere of influence that was once in this arena then moved to a different mountain and actually increased exponentially.
1: És amikor ő a vallásnak a területéről áthelyezte a szolgálatának a területét egy másik területre, akkor az ő szolgálata exponenciálisan növekedni kezdett.
0: We have a friend, his name is Marian.
1: Van egy barátunk, Máriának hívják.
0: He's the director of a business in Slovenia with over approximately 160 employees.
1: Ő egy olyan üzleti vállalkozást vezet Szlovéniában, ami körülbelül 120 alkalmazottat tart.
0: He was raised as a boy with the expectation, because he was the first, that he would be a priest.
1: Ő úgy nevelték őt kisfiú korától kezdve, hogy mivel ő volt az első fiú a családban, hogy pap legyen.
0: Because he didn't feel called to the priesthood.
1: De mivel ő nem érzett elhívást erre a hivatásra.
0: And had gifts and aptitude that were more appropriate for business.
1: És mivel olyan ajándékok voltak az életén, amik megfelelőbbek voltak az üzleti tevékenységre.
0: To the great concern and displeasure of his parents and the other family members, he pursued this worldly line of operation in being in business.
1: És egy bizonyos fokig a szüleit bántotta az, hogy ahelyett, hogy pap lett volna, elment a világi üzleti életbe.
0: So his brother took the mantle of the priesthood upon and became a priest.
1: És az ő egyik fiú testvére levette őről ezt az elhívást, és ő pappá lett.
0: And this gentleman was sitting at our table not long ago.
1: Ez az úriember ott ült az asztalunknál nem túl régen.
0: He was telling us about the incredible troubles, just the what goes on behind the scenes of his brother's world.
1: És elmondta nekünk, hogy milyen nehézségek zajlottak egy bizonyos időszakában az életének a testvérei között és közötte.
0: He, on the other hand,
1: másik oldalról viszont,
0: has a thriving business. A good
1: nagyon jó, tehát egy nagyon jó üzletet vezetett, egy jól menő üzletet.
0: 16 years ago when he came as the director, they had almost $1 million in profit. Now 16 years later they have over 7 million.
1: Amikor átvette a céget, akkor 1 millió dollár, 1 millió euró volt a jövedelme a cégnek, most pedig sokkal több annál.
0: While the economy is going down, his business is going up.
1: Amikor a gazdasági mutatók lefelé mentek, akkor az ő üzlete egyre jobban ment.
0: And this is a godly man.
1: És ő egy Isten embere, Isten való ember, szereti az Urat.
0: And I said to him,
1: és azt mondtam neki,
0: you're doing more for the kingdom of God in this arena than you ever could have done in this arena.
1: Többet teszel Isten királyságáért ezen a területen, mint amennyit tudtál volna tenni a vallás területén életedben bármikor.
0: You're responsible for putting food on the table of over 100 families.
1: Te felelősséget vállaltál azért, hogy anyagilag gondot viselsz több mint 100 családra.
0: You not only impact their financial situation, but you impact their lives socially, psychologically, through the environment that you've created in your business.
1: Nem csak fizikailag gondoskodsz ezekről az emberekről, hanem egy olyan légkört hozol létre, ami biztonságot jelent az ő számukra a te üzletedben.
0: And he has the capability of leading people within his business to the Lord, not to mention all of the contacts he has outside of his own business.
1: És
0: he can lead people within his business to the Lord, and he has contacts beyond that.
1: Több ember tudott az üzleti vállalkozásán keresztül az Úrhoz vezetni, mint azon kívülről.
0: And when it comes to election time,
1: És amikor jött a választások ideje,
0: oh, Mr. Marian, do you have time for lunch today?
1: Valaki felhívta, Marian úr, lenne ideje arra, hogy velem ebédeljen ma?
0: We'd like to have your vote.
1: Szeretnénk your word?
0: Your vote.
1: Szeretnénk a szavazatát elnyerni,
0: and all
1: támogatását.
0: The votes of your employees. What can we do to help you?
1: Miben tudunk segíteni önnek, és szeretnénk a munkavállalóinak is a szavazatát megnyerni.
0: I've never had a politician call me wanting my vote.
1: Sose hallottam, sose fordult elő velem az, hogy egy politikus felhívott volna, hogy kire fogok szavazni.
0: Not yet.
1: Még nem.
0: More about that later.
1: De majd később erről többet beszélünk.
0: Sixth arena.
1: Hatodik terület.
0: Arts and entertainment.
1: Művészetek és szabadidős programok, sport.
0: Where values and virtue are celebrated or distorted.
1: Ahol értékeket vagy ünnepelnek, vagy elutasítanak.
0: This is the arena we were just talking about earlier, about the movies and the things that are now being exported into our culture that's impacting people's lives.
1: Ez az, amit már említettünk a mozikkal kapcsolatban, hogy olyan dolgokat mutatnak be, amiket felemelnek az emberek előtt.
0: And the final category, the final mountain that was revealed to these men is the arena of business and technology.
1: Az utolsó terület pedig, ami kijelentetett ezeknek az embereknek a számára, az az üzlet és technológia, tehát az üzleti élet.
0: Where people build either for the glory of God or for the glory of man.
1: Ahol emberek vagy Isten dicsőségére építkeznek, vagy a gonosz dicsőségére, vagy az emberek dicsőségére.
0: It's technology today that is Pogánya, that's moving or yeah.
1: Az ipar és a gazdasági élet területe az.
0: It's new, it's innovations, it's new ideas. This is where the financial, what's driven behind the driving force behind business and finance today.
1: Ami a mozgati erő.
0: It's innovation.
1: Tehát az újításoknak az újításoknak fontos szerepe van abban, hogy a technológia, az ipar és az üzleti élet megy előre.
0: And because we in this arena,
1: és mivel mi ebben a területben vagyunk,
0: neglected
1: vallás és
0: to infiltrate and impact this arena,
1: hogyha megtagadjuk azt, hogy hatással gyakoroljunk az iparnak és a gazdasági életnek a területére,
0: this arena remains wealthy,
1: akkor ez a terület gazdag marad.
0: And this arena lacks every possible resource for all that they would like to do.
1: És a vallás és hit területe pedig hiával lesz mindenféle forrásnak, amire pedig szüksége lenne.
0: And God wants to raise up partnerships in every single one of these arenas through apostles and prophets who were there.
1: És Isten kapcsolatokat akar létrehozni mind a hét társadalmi terület között, apostolokon keresztül, akik már ott vannak.
0: So that the kingdom of God that is over all of these kingdoms, plural,
1: azért, hogy Isten királysága, ami felette áll mindezeknek a királyságoknak többes számban,
0: can begin to find expression, thus reaping a harvest in all of our nations.
1: Elkezdjenek egyre inkább az aratást betakarítani mindannyiunk nemzeteiben.
0: This is a terrible drawing, but nonetheless you can try to.
1: Okay. What?
0: Whoever occupies,
1: valaki elfoglalja ezt a vezetői pozíciót,
0: the top of these spheres of influence has the power to shape nations.
1: Tehát aki elfoglalja ezeknek a társadalmi területnek a vezetői pozícióit, az képes megnyerni az egész nemzetet.
0: Together,
1: együtt,
0: they will shape the agenda that forms nations, influencing the way people think and behave.
1: Létrehozzák azt a tervet, azt a módot, ahogy a társadalomban élő emberek viselkedni és gondolkodni fognak.
0: And we have spent a lot of time focusing on the church and religion mountain.
1: És nagyon sok időt töltöttünk már azzal, hogy a vallásnak és a hitnek a területére, erre a hegyre koncentráltunk.
0: In the opinion of many apostolic leaders around the world, we've neglected our responsibility to the rest of the spheres of power and influence.
1: És a világon élő sok apostoli szolgáló egybehangzó véleménye szerint elhanyagoltuk a társadalmat befolyásoló többi területet, amikről beszéltünk.
0: And Jesus's message was what?
1: Jézus üzenete mi volt?
0: The kingdom of God.
1: Isten királysága.
0: Something greater than the temple is here, he said.
1: Valami nagyobb, mint a templom van itt, mondta.
0: Something greater than Solomon is here, he said.
1: Valami nagyobb, mint Salamon van itt, mondta ő.
0: Something greater than Jonah is here, he says.
1: Valami nagyobb, mint Jónás van itt, mondta ő.
0: If you've looked a little bit into Alan's teaching, the whole attempt was to expose to us the breadth of the kingdom of God.
1: Hogyha kicsit megnézed Alannek a tanításait, akkor abban is azt látod, hogy valami mindenek felett való dolog Istennek a királysága, valami szélesebb dolog, mint amiben eddig gondolkodtunk.
0: And that kind of revelation isn't something you read once and say, oh, isn't that nice, and then you put it on the shelf and go on doing something else.
1: És ha fogsz egy ilyen üzenetet, és elolvasod, és azt mondod, ó, milyen szép ez az üzenet, ide tesszük a polcra, és akkor ennyi, nem teszünk vele semmi más.
0: It's a revelation that will occupy us until we are either dead or Jesus comes back.
1: Akkor
0: it's a revelation that will occupy us until we are either dead or Jesus comes back.
1: Ami foglyul el bennünket mindaddig, amíg vagy meghalunk, vagy Jézus visszajön.
0: And one of the big mistakes that we've done,
1: az egyik nagy hiba, amit elkövethetünk, az az.
0: In some ways we've tried to go into these arenas to convert people to come out of them and join us in our arena.
1: Hogy megpróbáljuk azt, hogy úgymond megtérítünk embereket, behozzuk őket a vallás és a hit területére, és kivonjuk őket a többi területekből, ahol addig működtek.
0: And the premise has been is that if we have strong local churches and enough conversions, then a whole nation can be revived.
1: És az ígéret, ami arról szól, hogy ha sokan megtérnek, akkor az egész nemzet meg fog térni.
0: The only problem with that premise is that it hasn't been proven yet.
1: Ez lehet, hogy így lenne, de még nem tartunk ott.
0: And the Lord is showing many that his kingdom will be established at a whole new level when his kingdom comes to these spheres of influence and impacts the small minority.
1: És az Úr többeknek megmutatta azt, hogy Isten királyságának ezeken a vezetői pozíciókon keresztül kell erőt nyernie és befolyást gyakorolnia a társadalomra.
0: That control the thinking and the destiny of millions.
1: Ami millióknak a gondolkodásmódjára és az elhívására van hatással.
0: So, your personal destiny.
1: Na, most akkor a ti személyes elhívásatok.
0: Where can it take you?
1: Hova visz benneteket?
0: And my whole point in this whole hour and 10 minutes of talking.
1: Remélem, hogy az egész 10 perces beszélgetésünk
0: is to simply please do not limit where God's destiny can take you to only one of these mountains.
1: Kérlek, ne gondolkodjatok úgy, hogy Istennek az elhívása, ami az életeteken van, az csak a vallás és a hit társadalmi területén érvényesülhet.
0: We need godly, passionate people in every one of these spheres of kingdom influence.
1: Szükségünk van Istennek hűséges embereire a társadalomnak mindezeken a területein, hogy ott befolyást gyakoroljanak.
0: My goal for my children is not to raise them up for ministry just within this sphere.
1: Az én célom a gyermekeim életében, hogy úgy neveljem fel őket, hogy ne csak a vallás és a hit területére, társadalmi területére legyenek hatással.
0: I want them to be kingdom-minded with kingdom values.
1: Azt szeretném, hogyha királyság szerint gondolkoznának, és ilyen értéklend szerint élnének.
0: Our youngest boy Jacob, he wants to make money.
1: De a mi legkisebb fiunk Jacob pénzt akart keresni.
0: It's all he thinks about.
1: Ezen gondolkodik.
0: Now we've got to train him, put the right values in him.
1: És én most próbálok megfelelő értékrendeket elhelyezni benne,
0: so that he doesn't have the wrong things in him when he starts to get promoted in this arena.
1: Azért, hogy ne legyenek benne helytelen gondolatok vagy hozzáállások, amik előre vihetik a gazdasági élet területén.
0: The devil said he gives these arenas to whomever he wills. He has a promotional system.
1: Azt mondta az ördög, hogy ő annak adja ezeket a területeket, akinek akarja, mert az ő hatalmában van az, hogy előre vigyen embereket ezeken a területeken.
0: And he gives people glory or influence in these arenas who will cooperate with his agenda.
1: És ő embereknek ad hatalmat és dicsőséget, akik hajlandók vele ezeken a területeken együttműködni.
0: Jesus has come.
1: Jézus eljött.
0: To take back these mountains.
1: Azért, hogy visszafoglalja ezeket a hegyeket.
0: He wants them all.
1: Ő mindet akarja.
0: And he also has a promotional system.
1: És őneki is van egy előléptetési rendszere.
0: And we have to make sure that our hearts remain clean and clear.
1: Biztosaknak kell lennünk abban, hogy a szíveink tiszták és világosak maradnak.
0: And at the same time be completely convinced.
1: És egyidejűleg legyünk teljesen meggyőződve arról,
0: that these are not only legitimate arenas,
1: hogy ezek nem csak jogszerű területei az életünknek,
0: for full-time ministry,
1: a teljes idejű szolgálatra,
0: but they are absolutely necessary arenas,
1: hanem abszolút szükséges területei
0: for God's full-time workers.
1: Isten teljes idejű munkásai számára.
0: How many full-time workers do we have in the room?
1: Hány teljes idejű munkása van Istennek itt a teremben?
0: Come on, stand up.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 5. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagylányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. János Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítsem meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
3: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen mind, szeretet hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
1: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
3: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
1: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
3: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelbe, hogy nem nagyon, hogy mondjam ez, randizgathatok 16 éves korra még, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
1: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizd olyan sokat?
3: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
1: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
2: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy minden kapcsolatban az ember otthagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abban próbáltunk egy jó alapot letenni feléjük, hogy azt mondja a feleségem Dorka is, az alapvéleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályotoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó, hogy szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba és oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy tizenévesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanyja a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom. Hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a eredményes fiatalok hét szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire betesszünk és kiveszünk dolgokat. Néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokat szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
2: Úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
1: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át, egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
3: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővel el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat?
2: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
1: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma is.
2: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
1: Akkor folytassuk itt, rendben van.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Lapozzatok a jegyzetben a 39. oldalra.
3: And also in your Bible to Ephesians.
2: A Bibliában pedig.
3: And we're going to be looking at the halfway through chapter 6, just a little bit of in to do on the Ephesian letter.
2: Az efézusi levélház, és most a hatodik rész második felét fogjuk megnézni, már az efézusi levélben kevés dolgunk van. Az Efézus 6 van tehát.
3: Ephesians chapter 6 and verse 10.
2: Efézus 6, 10.
3: Finally, my brethren.
2: Végezetre, atyám fiai.
3: So we're coming to the final part of the Ephesian letter.
2: Tehát az efézusi levél végére érünk.
3: We've learned to sit.
2: Megtanultunk ülni.
3: And we've learned to walk in all these practical things that we looked at yesterday.
2: Járni mindazokban a gyakorlati dolgokban, amiket tegnap vettünk szemügyre.
3: And having done that preparation, we're now ready to go to war.
2: És ezután a felkészülés után készek vagyunk arra, hogy háborúba menjünk.
3: And so I just want to look at this morning and as quickly as I can.
2: Szeretném a lehető leggyorsabban áttekinteni ezt ma reggel.
3: And before we get into the fight.
2: És mielőtt belépünk a harcba.
3: We have to learn to stand.
2: Meg kell tanulnunk állni.
3: That's the third thing.
2: Ez a harmadik dolog.
3: And it says this finally my brethren.
2: Azt mondja végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban,
3: and in the power of his might.
2: És az ő hatalmának erejében,
3: and we're to do something in verse 11.
2: És a 11. vers szerint tennünk kell valamit.
3: Put on the whole armor of God that you may be able to stand against all the wiles of the devil.
2: Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
3: And the moment you begin to look or smell like a kingdom Christian, the devil is going to attack you.
2: Abban a pillanatban, amikor olyan szagatok lesz, és úgy kezdetek kinézni, mint egy királyságbeli keresztény, az ördög ellenetek fog támadni.
3: Now Jesus taught exactly the same thing in Matthew 11.
2: Jézus ugyanezt tanította a Máté 11-ben pontosan.
3: He said the kingdom of heaven, the first experience of being in the kingdom of heaven is that you suffer violence, you have violence done to you.
2: Azt mondja, hogy amikor a menny királyságába kerültök, az első élményetek az lesz, hogy erőszakot fogtok szenvedni. Megtámadnak titeket.
3: So if you go away from this conference determined to be a kingdom Christian.
2: Tehát ha azzal az eltökéltséggel mentek el erről a konferenciáról, hogy a királyságbeli keresztények lesztek.
3: And to make your church a means of advancing the kingdom, then you are on the devil's hit list.
2: És a gyülekezetetek a királyságot előmozdításán fog munkálkodni, akkor felkerültök az ördög fekete listájára.
3: After all, the purpose of the kingdom is to destroy the kingdom of darkness.
2: Végül is a királyság célja az, hogy a sötétség királyságát elpusztítsa.
3: To make kingdom talk is to make yourself an adversary of the evil one.
2: Ha a királyságról beszéltek, akkor az a gonosz ellenségévé teszitek magatokat ezzel.
3: So let's just get that settled. You are going to be targeted by the devil.
2: Tehát szögezzük le, hogy az ördög céltáblája lesztek.
3: Therefore it's essential that you learn how to stand.
2: Ezért létfontosságú, hogy megtanuljatok megállni.
3: Not just stand in these wonderful meetings, but stand when there's nobody but you and the devil's coming against you.
2: Nem csak ezeken a csodálatos összejöveteleken megállni, hanem akkor is megállni, amikor csak ti vagytok ott, és az ellenség és ő ellenetek támad.
3: So you've got to be able to stand against all the wiles, all the schemes of the devil.
2: Azt mondja az írás, hogy képesnek kell lennetek megállni a gonosz minden ravasságával, tervével szemben. És egy másik helyen azt mondja, hogy képesnek kell lennetek megállni a gonosz napon.
3: And when the devil's done everything, you're still standing.
2: És miután az ördög mindent megtett, még mindig álltok.
3: Verse 13.
2: 13. vers.
3: Therefore take up the whole armor of God that you may be able to stand or withstand in the evil day, And when the devil's done everything, you're still standing.
2: Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén még mindig állval egy állj, még mindig álljatok.
3: And these few verses are giving us the key to this kind of life.
2: Ez a néhány vers adja meg nekünk a kulcsot ehhez a fajta élethez.
3: We have to be strong in the Lord.
2: Az Úrban kell erősnek lennünk.
3: And in the power of His might.
2: És az ő hatalmának erejében.
3: So that we can stand.
2: Hogy megállhassunk.
3: Now you've got to avoid falling into one or two errors.
2: El kell kerülnünk, hogy két hiba közül valamelyikbe beleessünk.
3: One error is to expect God to come and transform your city.
2: Az egyik az, hogyha arra várunk, hogy Isten majd jön és megváltoztatja a városunkat.
3: You keep praying and praying, and you passively wait for God to do it for you.
2: Hogyha egyre csak imádkoztok, és tétlenül arra vártok, hogy Isten majd megteszi helyettetek a munkát.
3: Now God does not do it for you, He does it with you.
2: Isten nem teszi meg helyettünk, értünk a munkát, ő velünk együtt teszi meg. Fel kell ismernünk, hogy Isten munkatársaivá kell lennünk.
3: Jesus said in John chapter 16.
2: Jézus azt mondta a János 16-ban,
3: that when the Spirit has come to you,
2: amikor majd a Szent Szellem eljön rátok,
3: then through you He will convince the world.
2: Akkor ő rajtatok keresztül majd meggyőzi a világot.
3: Of sin and of righteousness and judgment.
2: A bűnről, az igazságosságról és az ítéletről.
3: And I hear a lot of inaccurate praying.
2: És sok pontatlan imádkozást hallok.
3: Oh God, fall on our city, visit our city.
2: Ó Istenem, szállj rá a városunkra és látogass meg a városunkat.
3: Now the way He does that is to fall on you.
2: Jézus, Isten ezt azzal teszi meg, hogy rátok száll.
3: And then through you, you become the means of touching your city.
2: És rajtatok keresztül teszi a többit, tehát ti lesztek az eszközei annak, hogy a városotokat meg tudja érinteni.
3: This dynamic.
2: És jobban teszük, ha megértjük ennek a működését.
3: Jesus perfectly exhibited this dynamic.
2: Jézus tökéletesen bemutatta, hogy ez hogyan működik.
3: He in his humanity worked perfectly with the Father and with the Spirit in the power of their divinity.
2: Ő emberként tökéletesen együttműködött az Atyával és a Szent Szellemmel, az ő isteni erejükkel.
3: Every minute of every day he was perfectly in harmony with God and they were working together.
2: Minden nap, minden percében tökéletes összhangban volt Istennel és ők együtt munkálkodtak.
3: And it's absolutely essential we learn to live in the reality of that dynamic.
2: És elkerülhetetlenül fontos, hogy megpróbáljunk mi is ebben a működésben így együtt élni Istennel.
3: And the other mistake that some people make,
2: az a másik hiba, amit emberek elkövetnek, az, hogy úgy
3: on their own go and get the city changed while God watches them.
2: Úgy döntenek, hogy ők lesznek James Bond, és egyedül elmennek, hogy a várost meghódítsák, miközben Isten majd páholyból nézi, hogy ők mit csinálnak. De egyedül nem tudjuk ezt elvégezni. Meg kell tanulnunk együtt élni Istennel együttműködésben, és így dolgozni Istennel együttműködve. Azt látjuk a 11. versben, hogy valamit tennünk kell.
3: The whole armor of God.
2: Föl kell öltöznünk Isten minden fegyverét.
3: Now let me say a few words about this phrase, put on.
2: Hadd mondjak valamit erről az öltözzétek föl kifejezésről.
3: It comes frequently in the New Testament.
2: Ezt gyakran olvassuk az Új Szövetségben.
3: It's an interesting study to go through the things which we're told to put on.
2: Érdekes tanulmány végignézni azokat a dolgokat, amiket föl kell öltöznünk.
3: Now, the Greek word that's used, almost without exception, is the word enduo.
2: Itt majdnem kivétel nélkül az ilyen esetekben a Biblia az enduo görög szót használja.
3: And I don't know about, but we get the English word endued comes from that Greek word.
2: Felruháztatni, mondjuk úgy lehet magyarra fordítani ezt a görög szót.
3: It's sometimes translated with the idea of being clothed upon.
2: Tehát így szokták fordítani többször, hogy valamivel felöltöztetve lenni.
3: For example, in Luke chapter 24, verse 49.
2: Például a Lukács 24:49-ben.
3: Jesus commanded his disciples.
2: Jézus azt parancsolta a tanítványainak.
3: To kathizo, to sit down.
2: Hogy katizózzanak, üljenek le.
3: On the throne.
2: A trónra.
3: With the expectation of being clothed upon with power.
2: És várják meg azt, hogy erővel föl legyenek öltöztetve.
3: And basically he said, you guys, you can't do anything about changing anything until this has become your experience.
2: Alapvetően azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy addig semmit nem fognak tudni megtenni, amíg nem lesz ez az élmény a sajátjuk.
3: Enduro has the idea of sinking down into something.
2: Ebben az enduro szóban az a tartalom rejlik, hogy valamibe belemerülni,
3: of being immersed into something.
2: Bemerítve, bemártva lenni valamiben.
3: So that which into which you are immersed becomes intrinsically part of you, so that you and it are now indivisible.
2: Úgyhogy az, amiben belemerülünk, ez a szerves részünké válik olyan módon, hogy már nem vagyunk szétválasztatók egymástól. Mi és az, amiben belemerültünk.
3: It becomes like your skin, you can't take it off.
2: Olyan lesz ez a dolog, mint a bőrünk, nem tudjuk levetni.
3: It tells us in Galatians 3:27.
2: A Galata 3:27-ben azt olvassuk.
3: That those who are baptized have literally put on Christ. It's the same word.
2: Hogy akik beverítkeztek, azok szó szerint felöltözték Krisztust. Ugyanez a szó szerepel itt.
3: You're clothed upon with Christ.
2: Az ember felöltözte Krisztust.
3: It becomes your permanent dress.
2: És ő válik az állandó öltözékünké.
3: But it's more than your dress. It actually infuses into you to become part of you.
2: De nem csak öltözékünké válik, hanem belénk hatol ez az élet, hogy a részünké váljon.
3: So that you and that with which you are endued become inseparably one.
2: Úgyhogy mi magunk és az, amivel felöltöztetve vagyunk, az elválaszthatatlanul egyé válunk azzal a dologgal. Ezt nem csak vészhelyzetekben teszi az ember.
3: It becomes a total habitual lifestyle.
2: Hanem ez egy rendszeres életmóddá válik.
3: Now I've heard various teaching about, you know, putting on the armor of God.
2: Hallottam különböző tanításokat arról, hogy vegyük fel Isten fegyvereit.
3: And I frankly do not agree with some of it.
2: És én őszintén szólva nem értek egyet ebben a tanítások némelyikével. Az egyik, amit hallottam például az,
3: every morning when you get up,
2: hogy minden reggel, amikor felkezd,
3: stand before the mirror,
2: állj oda a tükör elé,
3: and as an act of faith,
2: és a hit cselekedeteként,
3: put on the whole armor of God.
2: Öltözd fel Isten teljes fegyverzetét.
3: The belt of truth,
2: az igazság övét, az igazságosság melvasát,
3: the helmet of salvation,
2: az üdvösség sisakját,
3: the shield of faith,
2: fogd a hit pajzsát, a szellem kardját,
3: the shoes of the gospel of peace,
2: és vedd fel a békesség evangéliumának a szandáliát,
3: put on each piece by faith,
2: hitáltal vegyél fel minden darabot,
3: put on each piece as an act of faith. And then you're now ready.
2: És most már akkor kész vagy arra,
3: to go out and face the world.
2: Hogy kimenj és szembenézz a világgal.
3: To go out and face the world. Sorry.
4: Okay.
3: Now my question is this.
2: Az én kérdésem az.
3: What happens if the devil attacks you in the night?
2: Mi történik, hogyha az ördög éjjel támad meg?
3: It's not something you do to go out and face the world. It's something that you permanently are.
2: Ezt nem azért tesszük, mert ki kell mennünk a világba és azzal szembe kell néznünk, hanem azért tesszük ezt, mert állandó jelleggel ezek kell, hogy legyünk mi. Folyamatosan felöltözve kell lennünk.
3: So that whenever and in whatever way the devil attacks you.
2: Úgyhogy bármikor és bármilyen módon támad meg minket az ördög.
3: Impregnable armor of the living God.
2: Ő az élő Isten tökéletes, teljes és áthatolhatatlan fegyverzetével kerüljön szembe.
3: No way, no place he can get through.
2: És semmilyen helyen, semmilyen módon ne tudjon ezen áthatolni.
3: Now over these decades in which I've been in apostolic ministry.
2: Azok alatt az évtizedek alatt, amiket már az apostoli szolgálatban töltöttem.
3: Great and powerful moves of God and all over the world.
2: És Isten nagy és erőteljes mozdulásait láttam világszerte.
3: And looking back over these 40 something years that I've watched these things happen.
2: Visszanézek erre a 40 valahány évre, mi alatt néztem ezeket az eseményeket.
3: I've seen a number of spiritual casualties.
2: Számos szellemi áldozatot láttam.
3: But in every case where I know what are the real details, I know why it happened.
2: De minden esetben, amikor megismerhettem az esetnek a részleteit, pontosan tudom, hogy miért történhetett meg ez a baleset.
3: The devil was never ever able to take anybody out that was properly clothed upon.
2: Az ördög soha senkit nem tudott kiütni, aki megfelelő módon fel volt öltözve.
3: And in most cases there was a hole in their breastplate of righteousness.
2: És a legtöbb esetben az illetők igazságossági mellvasán volt a rés.
3: There was a lack of truth.
2: Nem volt igazság elég.
3: which made them vulnerable and not protected from the attacks of the evil one.
2: Az igazság hiánya tette őket sebezhetővé, hogy nem voltak védve a gonosz támadásától.
3: A big price for you might think a small inconsistency in the way they live.
2: És azt néztem végig, hogy nagy árat fizettek az emberek azért, mert az életükben volt egy látszólag kicsi következetlenség.
3: And I do want to urge you to hear this word of the apostle Paul.
2: És én buzdítani akarlak titeket arra, hogy halljátok meg Pál apostolnak ezeket a szavait.
3: To learn to be a person that's permanently and irreversibly clothed upon with all the armor and all the power of God.
2: És tanuljatok meg olyan emberek lenni, akik véglegesen és visszavonhatatlanul felöltözték Istennek a teljes fegyverzetét és minden erejét.
3: Check it out.
2: És ellenőrizzétek időnként.
3: Because people come and say, oh, I've had a terrible week.
2: Mert mondhatjátok, hogy ó, szörnyű hetem volt.
3: The devil's been attacking me all week.
2: Az ördög egész héten támadott engem.
3: I say, well, well, why?
2: És akkor én megkérdezem, hogy miért?
3: Why are you experiencing all these effective attacks?
2: Miért éled át mindezeket a hatékony támadásokat?
3: And we start to go through and I start asking some pretty awkward questions.
2: És akkor elkezdünk végigmenni a folyamaton, és én felteszek egy-két kényelmetlen kérdést.
3: And you can always uncover something which is the reason for it.
2: Az illetőnek is ilyenkor mindig rájövünk valamire, ami az oka lehetett ennek a támadásnak. Több száz ilyen történetet elmesélhetnék.
3: I don't know the facts. I'm sure there was a hole in the armor which allowed the devil to penetrate.
2: És néhány olyan esetben is, amikor nem ismerem a részleteket, én biztos vagyok abban, hogy az illető fegyverzetén volt egy olyan lyuk, amin keresztül az ördög hozzáférhetett.
3: Thinking of a story, this was in the United States.
2: Visszaemlékszem egy történetre, az Egyesült Államokban történt.
3: A pastor of a church.
2: Egy gyülekezetnek a pásztora.
3: Was involved in a serious accident.
2: Számos balesetet élt át.
3: And he was now a paraplegic. He was paralyzed from the waist down because of spinal injury.
2: És a legutolsó balesetében olyan gerincsérülést kapott, amitől gerinctől lefelé megbénult. Egy összejövetelről ment hazafelé autóval, és egy szörnyű balesetet szenvedett.
3: And I was asked to go and pray for him.
2: És engem megkértek, hogy menjek el és imádkozzak
3: érte. As I was driving to the house, the Lord said to me, there's a reason for this, you must bring him to repentance over the ground for this.
2: De ahogy a házuk felé autóztam, az Úr szólt hozzám és megmondta nekem, hogy oka van annak, hogy ez a dolog megtörténhetett vele, és nekem el kell őt jutatnom a bűnbánatig abban a bizonyos dologban, és én számos kérdést feltettem neki.
3: How did this accident happen? What were the circumstances?
2: Hogy történt a baleset? Mik voltak a körülmények?
3: And what I discovered was this.
2: És a következőt tudtam meg.
3: He'd been taking these meetings.
2: Tehát ezeket az összejöveteleket levezette ez az ember. Késő este volt már, és az illető ment haza autóval. Volt neki egy 15-16 éves fia, aki vele volt.
3: That he'd been teaching to drive.
2: Akit ő tanított vezetni.
3: But he was not yet legally qualified to drive as a on his own as a driver.
2: De törvény szerint még nem volt jogosítványa a fiúnak, tehát önállóan egyedül még nem vezethetett autót.
3: So he decides to get into the back of the vehicle and give his son the driving and tell him to drive him home, which was illegal.
2: És ez a pastor úgy döntött, hogy a hátsó ülésre ül, és megkéri a fiát, hogy vigye őt az autóval. Ez teljesen törvénytelen volt ebben az esetben.
3: The son starts driving too fast and hasn't got the experience.
2: És a fiú,
3: as a result, he causes the accident.
2: A fiú túl gyorsan kezdett vezetni, nem volt még elég tapasztalt, és ilyen módon ő okozta ezt a balesetet. Mert, és ez teljesen törvénytelen helyzet volt.
3: That may seem a small thing, but that's enough chink in the armor for the devil to attack.
2: Ez apróságnak tűnhet, de a fegyverzetünkön elég lyukat okoz az ilyesmi ahhoz, hogy az ördög meg tudjon támadni minket.
3: That was unrighteous, that was sin.
2: És akkor megmondtam ennek a pásztornak, hogy ez nem volt egy igaz dolog, ez bűn volt.
3: And so he said, well, that was true, but I was tired and I just decided to do it.
2: És aztán azt mondta, igen, igazad van, de fáradt voltam, és úgy döntöttem, hogy így teszek.
3: I said, you can't do that sort of thing.
2: Azt mondtam, ilyesmit nem lehet csinálni.
3: I said, now let's come to the Lord and let's repent.
2: És azt mondtam, most menjünk az Úrhoz és tartsd bűnbánatot.
3: Because now his son is facing, you know, criminal charges for driving unlawfully and there's all kinds of problems.
2: Mert a pásztornak a fia most már ugye büntető eljárás alatt volt azért, mert jogosítvány nélkül vezetett,
3: so
2: és mindenféle problémák történtek, és a pásztor igazából megtért ebből a bűnből.
3: Then I felt the freedom to pray for him and he was instantly healed.
2: És akkor már éreztem, hogy szabad vagyok arra, hogy imádkozzam érte, és ő azonnal meggyógyult.
3: Now, I could tell you dozens and dozens of stories like that.
2: Több tucat ilyen történetet mondhatnék el nektek.
3: We have an adversary.
2: Van egy ellenségünk.
3: Who's just looking for opportunity to attack.
2: Aki alig várja a támadási lehetőségeket.
3: I'm not trying to put a fear syndrome on anybody here.
2: Senkiben nem akarok nagy félelmeket beleültetni itt.
3: But you must take unrighteousness seriously.
2: De a hamisságot komolyan kell venni.
3: Because if you don't live righteously, you have no protection against all the schemes of the devil.
2: Mert ha nem éltek igaz módon, akkor nem vagytok védve az ördög minden ravasságával szemben.
3: But if you are flawless in the way you put on and keep on that armor, then there's no hole, there's no place for the devil to attack.
2: De hogyha fedhetetlenek vagytok abban, ahogy fölöltözitek és magatokon tartjátok ezeket a fegyvereket, akkor a sátánnak nincsen lehetősége arra, hogy megtámadjon titeket is. Luke a fegyveren. Jézus mondta ezt.
3: The prince of this world has come, but he's got nothing in me.
2: Jön ennek a világnak a fejedelme, de én bennem nincsen semmije.
3: Now he wasn't speaking as God, he was speaking as an impregnable human being.
2: Itt nem Istenként szólt Jézus, hanem megtámadhatatlan, áthatolhatatlan emberi lényként.
3: How the devil would have loved to have attacked him and taken him out, but he could not.
2: Bevehetetlen volt az ördög, nagyon szerette volna megtámadni őt és kivenni őt a csatából, de nem tudta megtenni, mert Jézus igazságában nem volt hiba.
3: He is the truth.
2: Ő az igazság.
3: There was no hole in his righteousness.
2: Nem volt az igazságosságán sem luk.
3: He lived 33 and a half years absolutely impregnable to the devil.
2: Jézus 33 és fél évig úgy élt, hogy az ördög számára teljesen bevehetetlen volt.
3: Because he himself knew how to stand.
2: Mert ő maga tudta, hogyan kell megállni.
3: Amen. Now, this is a necessary preparation.
2: Ez egy szükséges felkészülés.
3: Because God doesn't want us to become casualties, he wants us to be victors.
2: Mert Isten nem azt akarja, hogy áldozatok legyünk, hanem azt, hogy győztesek.
3: If we take this seriously,
2: és hogyha ezt komolyan vesszük,
3: then we're going to be impregnable.
2: Akkor bevehetetlenek leszünk.
3: I don't get in my car every time and cover it with the blood and get all kind of superstitious about this stuff.
2: Én nem úgy szállok be minden esetben az autómban, hogy utána befedezem Jézus vérével és mindenféle egyéb babonaságokat gyakorlok.
3: Just cover the car with blood in case the devil gets. Oh, shut up.
2: Hogy takarjuk be a Jézus vérével az autót, nehogy az ördög megtámadjon minket. Ugyan már.
3: It's religious superstition.
2: Ez ilyen vallásos babona.
3: Just live in the rightness of the scriptures and you are impregnable.
2: Éljünk egyszerűen az ige igazságában, és akkor bevehetetlenek leszünk.
3: And part of that is keeping the law.
2: És ennek a része az, hogy betartjuk a törvényt.
3: Amen. I don't need a radar detector in my vehicle. I just drive at the speed limit.
2: Nekem nem kell radarokat megtalálnom az autómmal. Egyszerűen be kell tartanom a sebességkorlátozásokat. Nem kell, hogy egy eszközöm legyen erre.
3: I still obey the law.
2: Akkor is, hogy ostobaságnak tűnik, én még mindig engedelmeskedem a törvénynek.
3: The only time I cross the law is the line which we find scripture teaches us to cross.
2: Én csak akkor lépem át a vonalat a polgári törvényeknek való engedelmességben, amikor az ige felhatalmaz erre, az ige ezt megmondja, mikor lehet. Hogyha igazságtalan törvényeket hoznak, amik megtiltják nekem, hogy Jézus nevében szóljak, akkor ennek nem engedelmeskedek.
3: But in all other ways, I'm an absolute meticulous law-abiding citizen.
2: De minden más esetben aprólékosan engedelmeskedem a törvénynek. Én ilyen állampolgár vagyok.
3: When I file my income tax returns, I'm honest to the dollar and pay every cent of tax that I should pay.
2: Amikor az adóbevallásomat írom, akkor minden centről őszintén beszámolok, és minden fillér adót befizetek, amit kell.
3: And because I'm impeccable in the righteousness in which I handle finances.
2: És mivel fedhetetlen vagyok a pénzügyi kezelésében, az igazság tekintetében,
3: the devil cannot attack my finances.
2: Az ördög nem tudja megtámadni a pénzemet.
3: Amen. There's no hole there.
2: Nincs ott luk.
3: I hope that's making sense to you.
2: Remélem érthető ez.
3: All right, you sound very solemn. Maybe you're getting
2: ünnepélyesnek
3: convicted of sin.
2: Látszatok, lehet, hogy meggyőzött titeket az Úr a bűnötökről.
3: Amen. Now, something else I'll mention here.
2: Még valamit szeretnék itt említeni.
3: Ephesians chapter 6.
2: Efézus 6.
3: Verse 11.
2: 11. vers.
3: Through to
2: től.
3: To verse 18.
2: A 18-ig.
3: every noun,
2: minden főnév,
3: every noun,
2: minden főnév,
3: every noun, every pronoun,
2: és minden név más,
3: and every verb,
2: és minden ige.
3: In these verses, they're always in the plural.
2: Ezekben a versekben mindig többes számban van.
3: It's not in the singular.
2: Nem egyes számban.
3: So we're being told here about something which we do corporately.
2: Tehát itt olyasmiről beszél az ige, amit együttesen kell megcselekednünk.
3: I'm not a lone ranger fighting this battle alone.
2: Nem vagyok magányos farkas, aki egyedül vívi ezeket a csatákat.
3: The being used here by Paul is the way that the Roman soldiers protected each other by the way they used their shield.
2: Pál itt egy olyan képet használ, ami azt mutatja, hogy a római katonák hogyan védték egymást a pajzsukkal.
3: It wasn't just a little round thing on the arm. That's not the kind of shield.
2: A pajzsuk nem csak egy kis kerek fémdarab volt a karjukra erősítve,
3: their head to their feet,
2: hanem a fejüktől a talpukig védte őket, és amikor egymás mellé rakták ezeket a pajzsokat a földön, akkor bevehetetlen falat alkottak, és azon semmivel nem tudott áthatolni.
3: So we're called in our unity to put on the whole armor of God.
2: Tehát Isten az egységünkben is arra hív minket, hogy vegyük fel Isten teljes fegyverzetét.
3: To corporately take up the shield of faith.
2: Hogy együttesen vegyük fel a hit pajzsát.
3: And to corporately take the sword of the Spirit.
2: És együttesen fogjuk a szellem kardját.
3: And to be a protection and a covering for one another.
2: És egymás számára is védelmet nyújtsunk.
3: And we need to learn these lessons.
2: Meg kell tanulnunk ezt a leckét.
3: These same principles were taught in the army of the Lord which David raised up.
2: Ugyanezek az alapelvek szerepeltek abban a hadseregben is, amit Dávid király állított fel az Úr seregeként.
3: Besides David, there were 33 mighty men.
2: A Dávid mellett volt 33 erős harcos.
3: And three of them, their calling was to be a shield of protection round David.
2: Közülük háromnak az elhívása az volt, hogy Dávid körül egy védő pajzsot alkossanak.
3: They were incredible mighty men.
2: Elképesztő erős harcosok voltak.
3: They could do incredible exploits on their own.
2: Egyedül is megdöbbentő hőstetteket tudtak véghez vinni.
3: If necessary, they could stand alone and they could fight alone.
2: Szükség esetén egyedül ki tudtak állni az ellenséggel szemben harcolni. De ők úgy döntöttek, hogy nem ezt teszik.
3: They chose to become part of this community of mighty men.
2: Hanem hogy beletartoznak a hatalmas harcosok csoportjába.
3: And the first three.
2: És az első három közül.
3: Their job was to say nothing's going to get through to David because I'm going to be in the way to prevent it happening.
2: Annak a háromnak az volt a dolga, hogy azt mondja, hogy Dávidnak semmi nem juthat a közelébe, mert én ott leszek az útban és nem engedem ezt.
3: And if you've got a leader that's standing out as a prominent leader, then you need to make sure that he's got protection around.
2: És nektek is, hogyha van egy kiemelkedő vezetőtök, akkor gondoskodnotok kell arról, hogy megfelelő védelmet kapjon.
3: Now there was another three.
2: Volt másik három is.
3: That did not attain to the first three.
2: Aki nem volt annyira nagyszerű, mint az első három.
3: And their job was to lead the 30.
2: Az ő dolguk az volt, hogy a 30-at vezessék.
3: And those 33 were an impregnable covenant community.
2: Ez a 33 ember egy bevehetetlen szövetségi csoportot alkotott.
3: They went to war as a community.
2: Csoportosan mentek a háborúba.
3: And they stood with each other and protected each other.
2: És egymás mellett harcoltak és védték egymást.
3: You couldn't get one without having to attack the 30.
2: Nem lehetett megtámadni az egyiket anélkül, hogy a másik 30 el nem kezdte volna védeni. Ezen túl ezek az emberek még ezredesek, századosok, ötvenedesek és tizedesek is voltak.
3: It was a well-organized army.
2: Egy jól szervezett hadsereg volt.
3: And we read it again and again in scripture.
2: És mi újra és újra azt olvassuk az igében.
3: These men had one passion.
2: Hogy ezeknek az embereknek egy dologért dobogott a szívük.
3: To bring the kingdom in.
2: Ez pedig az volt, hogy a királyság megvalósuljon.
3: And to make David king.
2: És Dávid legyen ennek a királya.
3: And it says several times.
2: És többször olvassuk.
3: They all knew how to keep rank.
2: Hogy mindezek tudták, hogyan kell a helyükön megmaradni. Hogy a csatasort nem bontották
3: whatever
2: meg.
3: Whatever was their role in the army, they did that faithfully with all their might.
2: Bármi is volt a szerepük a csat hadseregben, ők azt a szerepet játszották el hűségesen, és
3: you can transfer all these things to the kingdom that Jesus established.
2: Minden erejükkel ugyanezeket az igazságokat átültethetjük a Jézus által létrehozott királyságba.
3: And you find many similarities in the way that he raised up his leadership team.
2: És sok hasonlóságot látunk abban, ahogy Jézus felállította a vezetői csoportját ehhez képest. De ezek olyan alapelvek, amikből tanulnunk kell.
3: Now I've watched, for example, the way that Suzette Hatting worked for the years she worked with Reinhard Bonnke.
2: Figyeltem például, hogy Suzette Hatting hogyan dolgozott azokban az években, amelyek alatt Reinhard Bonnkénak dolgozott, szolgált.
3: She would always have the same principle.
2: Suzette is mindig ugyanezeket az alapelveket alkalmazta.
3: We need to learn this strategy of war.
2: Most nincs időm ezeket részletezni, de meg kell tanulnunk a háborúnak a megfelelő stratégiáit.
3: So don't leave the guy out there on his own.
2: Úgyhogy ne hagyjatok egyedül egyetlen katonát sem a harcmezőn.
3: He's called to be the leader, the regional apostle. He needs a shield of protection.
2: Hogyha Isten őt vezetőnek vagy területi apostolnak hívta el, akkor neki is szüksége van a védő pajzsra.
3: Since we established our house of prayer in the city of San Antonio.
2: Mióta mi létrehoztuk San Antonióban az imádságházát.
3: There's not a day where mighty intercessors are not praying for me. They're not protecting me.
2: Egyetlen nap sincs, hogy erős közbenjárók ne imádkoznának értem és ne védenének engem.
3: I felt the anointing and I felt the power increase upon me because of their prayer life.
2: És érzem, hogy a keret és az erő növekszik az életemben az ő ima életük miatt.
3: And they literally participate with me in the fruit that God's producing through my ministry.
2: És ezek az emberek szó szerint részesülnek abból a gyümölcsből, amit Isten az én szolgálatomon keresztül terem meg.
3: I saw the same thing exactly when we got to look carefully at the church that Dr. David Yonggi Cho raised up.
2: Pontosan ugyanezt láttam akkor is, amikor megnéztük azt a gyülekezetet, amit Dr. David Yonggi Cho.
3: You see the structure and again and again, wherever God is working, God is moving.
2: Hozott létre újra ezt a struktúrát látjuk, újra és újra ezt a szerkezetet látjuk. Azokon a helyeken, ahol Isten munkálkodik, és a Bibliában ezek a dolgok, ami oktatásunkra irattak meg.
3: 57 long chapters of scripture which are there to teach us how David established his kingdom.
2: A Biblia 57 hosszú fejezetet szentel annak, hogy elmondja nekünk, hogy Dávid hogyan állította össze az ő hadseregét.
3: So we can become experts in Jewish history.
2: Ez nem csak azért van, hogy mi a zsidó történelem szakértői legyünk.
3: The Bible says these things are written for our instruction.
2: A Biblia azt mondja, hogy ezek a dolgok a mi oktatásunkra irattak meg.
3: And they are for our example.
2: És példák a számunkra.
3: Particularly for those on whom the end of the ages come.
2: Különösen azok számára, akikre az idők vége elközelgetett.
3: So we need to get ourselves organized in defense before we go on to the attack. Now that's the order of scripture.
2: Úgyhogy meg kell szerveznünk a védelmünket, mielőtt támadásba lendülnénk. Ez a sorrend a Biblia szerint.
3: The King Saul never established that structure.
2: Saul király soha nem hozta létre ezt a szerkezetet.
3: He would keep going out to attack the Philistines, but it was never a conclusive battle.
2: Többször megtámadta a filiszteusokat, de soha nem tudott végső csapást mérni rájuk.
3: After many attacks and many battles,
2: sok csata és sok támadás után,
3: the Philistines were stronger at the end of his 40 years than they were at the beginning.
2: Saul 40 év uralkodásának a végén a filiszteusok erősebbek voltak, mint az elején.
3: He never did anything properly, never completed anything.
2: Saul soha nem csinált meg semmit rendesen, és nem fejezett be semmit.
3: He had the Jebusites right there at home base mocking his kingship, and he never did anything about it.
2: És a jebuseusok ott voltak az országának a közepén, és gúnyolták az ő uralmát, és ő nem tudott tenni ez ellen semmit.
3: David became king,
2: amikor Dávid lett a király,
3: the first thing he did was to deal with those enemies inside the house.
2: Az első dolga az volt, hogy a házon belüli ellenséggel számolt le.
3: He dealt with the Jebusites.
2: A jebuseusokkal.
3: And then set up the structure that I've just been describing.
2: És felállította azt a szerkezetet, amit éppen most írtam le nektek.
3: But he never went to war on his own.
2: De soha nem ment egyedül harcolni.
3: He sought the face of God.
2: Kereste Isten arcát először.
3: About whether to attack the Philistines.
2: Arról, hogy egyáltalán megtámadja a filiszteusokat, megkérdezte Istent.
3: What particular strategy did God tell him to use?
2: Isten mondta meg neki a konkrét stratégiát minden esetben.
3: And he attacked the Philistines three times.
2: Dávid háromszor támadta meg a filiszteusokat.
3: And each time it was the express direction of God.
2: Mindhárom esetben Isten konkrét parancsára.
3: And each time the strategy God gave him was different to last time.
2: És mindegyik esetben Isten más stratégiát adott neki, mint előzőleg. És három támadás után
3: the Philistines were wiped out as a fighting force.
2: A filiszteusok, mint haderő, gyakorlatilag el lettek söpörve.
3: And they never again attacked David all the 40 years of his reign.
2: És Dávid 40 éves uralma alatt soha többé nem támadták meg őt.
3: Now these things are written for our instruction.
2: Ezek a dolgok a mi oktatásunkra irattak meg.
3: On whom the end of the ages come.
2: Akikre eljött a korszaknak a vége.
3: Why don't we just move on?
2: Akkor tovább lépek.
3: I've given you the list of the armor on page 36.
2: A 36. oldalon soroltam fel nektek a fegyvereket.
3: I'm sorry, page 40, I beg your pardon.
2: A 41. oldalon elnézést.
3: And it, the list of the, and I'm not going to spend time on that, it's pretty obvious. I want you to just get on your knees and say, God, let's make sure that these pieces of armor are in place as far as our ministry is concerned.
2: Nem fogok ebben most belemenni részletesen, mert elég nyilvánvaló az egész, csak azt szeretném, hogy a térdre esnétek Isten előtt, és kérnétek, hogy ő gondoskodjon arról, hogy a ti fegyverzetetek minden darabja mindig a helyén legyen a szolgálatotokban is.
3: Just mention something else.
2: Csak még valamit szeretnék említeni.
3: Tells us two things.
2: Két dolgot mond itt nekünk.
3: It says in verse 12.
2: Azt mondja a 12. versben,
3: we do not wrestle against flesh and blood.
2: Hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk.
3: But we do wrestle against principalities, powers, and against the rulers of the darkness of this age.
2: De tusakodunk a fejedelemségek és a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen.
3: So we're told two things here.
2: Tehát itt két dolgot mond az ige.
3: You can get into a fight that's inappropriate.
2: Belemehetünk olyan harcba, ami nem helyes.
3: Because you're not supposed to be fighting with flesh and blood.
2: Mert nem vér és test ellen kell harcolnunk.
3: You go behind the human agency to the demonic principality that's using that human agency.
2: Az emberi eszközök mögé kell tekintenünk arra a démoni fejedelemségre vagy erőre, amelyik azt az embert használja.
3: The people that are being used are often convertible.
2: Gyakran megtéríthetők azok az emberek, akiket használ az ellenség.
3: If you learn to deal with the spirit powers behind the people, often those people will be converted and become your greatest allies.
2: Hogyha megtanulunk elbánni azokkal a szellemi erőkkel, amik az emberek mögött vannak, akkor az emberek nagyon gyakran megtéríthetők, és a legnagyobb szövetségeseinké válnak.
3: Now we really need a whole conference on spiritual gates.
2: Egy egész konferenciát kell majd egyszer tartanunk a szellemi kapukról.
3: But there are tapes and you need to be thoroughly able to understand what are these gates that we're supposed to be doing.
2: De vannak ez erről kazetták is, és alaposan meg kell értenünk, hogy mik azok a kapuk, amikkel nekünk foglalkoznunk kell.
3: It's the first thing that's mentioned by Jesus.
2: Ez az első dolog, amit Jézus említ.
3: In Matthew 16.
2: A Máté 16-ban.
3: When he says that I'm going to take building material like you, Peter.
2: Amikor azt mondja, hogy olyan építőköveket fogok megvenni, Péter, mint te.
3: I'm going to build it on the foundation of myself.
2: És ezeket az önmagam alapjára fogom felépíteni.
3: And I'm going to use apostles and prophets as the primary foundation after me for building this whole thing.
2: Én leszek az első alap, és utána rögtön a következő réteg kő az apostolokból és a profétákból fog állni, akikre építem a többit.
3: And when I build my church my way,
2: és amikor én az én akaratom szerint építem fel az én egyházamat,
3: the first thing Jesus says is this.
2: Akkor az első dolog, amit Jézus mond, az az,
3: he says, the gates of hell will not be able to prevail against it.
2: Hogy a pokol kapui nem lesznek képesek ellenállni ennek.
3: When God calls Abraham back in Genesis 22.
2: Amikor Isten elhívta Ábrahámot az 1 Mózes 22-ben.
3: He gives him a promise.
2: Akkor ígért neki valamit.
3: Among other promises, this promise is there.
2: Egyéb ígéretek mellett ez is ott van.
3: He says, you and your descendants.
2: Azt mondta Isten, hogy te és az utódaid.
3: You will possess the gates of your enemies.
2: Birtokolni fogjátok ellenségeitek kapuit.
3: In Genesis 24.
2: Az 1 Mózes 24-ben.
3: When the bride of Isaac is being found,
2: amikor megtalálják Izsáknak a mennyasszonyt,
3: and Rebecca is picked and she's getting ready to come to marry Isaac,
2: és Rebecca készül arra, hogy elinduljon otthonról és hozzámenjen Izsákhoz,
3: which of course is a tremendous picture of Christ and his church. I hope you can see that.
2: Ami természetesen a Krisztusról és az egyházról szóló gyönyörű előkép, remélem, hogy látjátok ezt.
3: As they start rejoicing over Rebecca,
2: ahogy elkezdenek újongani Rebecca miatt,
3: in Genesis 24 and verse 60.
2: Az 1 Mózes 24:60-ban.
3: This is said of Rebecca.
2: Azt mondják Rebekáról.
3: You will possess the gates of your enemies.
2: Bírni fogod ellenségeid kapuit.
3: Now when you go in the Old Testament,
2: hogyha bemegyünk az Ószövetségbe,
3: every city of significance was had a protective wall built round it.
2: Minden jelentős város körül építettek egy védőfalat.
3: In that wall there were entrances into the city.
2: Ebben a falban voltak a városba vezető bejáratok.
3: And these walls were absolutely massive.
2: És ezek a falak nagyon masszívak voltak.
3: Like the wall round Jericho,
2: mint a Jerikó körüli fal,
3: was more than 10 meters thick,
2: ami több mint 10 méter vastag volt,
3: and it was more than 30 meters high,
2: és több mint 30 méter magas.
3: And in that wall was a tunnel.
2: És ebben a falban volt egy alagút.
3: And several tunnels were placed around that wall so people could get in and out the city.
2: És a falba több alagutat is fúrtak, hogy az emberek kibejárhassanak a városba.
3: The size of this room.
2: Úgyhogy képzeljétek el ennek a teremnek a méretét.
3: This is how big the walls around Jericho were.
2: Ilyen,
3: from this wall to that wall.
2: Ilyen széles volt egy ilyen a fala a Jerikónak.
3: There was a tunnel.
2: És stratégiai pontokon volt egy alagút ebben a falban, ami ilyen 10 méter vastag volt.
3: And strong doors were hung on each end of the tunnel, so it could be closed at night.
2: És az alagút mindkét végére erős ajtókat rögzítettek, hogy éjszaka be lehessen őket zárni.
3: But the whole tunnel was called the gate.
2: De ez egész alagutat hívták kapunak.
3: And in the gate,
2: és a kapuban,
3: during the day,
2: napközben,
3: when the doors were open,
2: amikor az ajtók nyitva voltak,
3: an elder or elders would sit on thrones and they had two functions.
2: A vének ott ültek trónokon, és ezeknek két dolguk volt.
3: They regulated everything that came in or went out of the city.
2: Ők szabályoztak mindent, ami bement a városba, vagy ami kijött onnan.
3: They sat on these high thrones.
2: Ilyen magas trónokon ültek.
3: And when a cart came in, they could look into the cart to see what was in it.
2: És amikor bejött egy szekér, akkor belenézhettek a szekérbe, hogy megnézzék, mi van benne.
3: If they didn't like the contents, they would stop it, not permit it into the city.
2: De, és hogyha nem tetszett nekik, ami a szekérben van, akkor megállíthatták és nem engedték meg, hogy bejöjjön a városba.
3: They had soldiers ready to enforce their authority.
2: És fegyveres katonák voltak velük, akik foganatosították az ő hatalmukat, tekintélyüket.
3: If they didn't like the look of the people, they wouldn't let them come in.
2: Ha valakinek az arca nem tetszett nekik, akkor nem engedték be a városba.
3: In the same way, they watched everything that went out.
2: Ugyanígy figyeltek mindenre, ami kiment a városból.
3: So everything that came into the city was regulated and ruled over at the gates.
2: Tehát a kapukból felügyeltek mindenre, ami be akart jönni a városba.
3: The other thing they did was that they sat there and it became a like of a magistrate's court.
2: A másik dolog, amit csináltak a vének, az volt, hogy ott ültek, és ők voltak olyanok, mint a bíróság.
3: If you wanted some kind of judgment from the elder,
2: ha valaki valamilyen ügyben ítéletet akart kapni a vénektől,
3: if you wanted to settle some dispute in law,
2: hogyha valami törvényes vitát el akartak dönteni,
3: the buying and selling of land,
2: a telek eladást, vételt,
3: all kinds of legal contracts were conducted in the gate under the authority of the elders.
2: Mindenféle jogi szerződéseket a kapukban kötöttek a vének előtt.
3: So it was like the power center that regulated and brought the legal law and justice to bear to the people that lived in the city.
2: Tehát olyan volt a kapu, mint egy ilyen erőközpont, amely meghozta azokat a szabályokat, amik szerint a város lakói élhettek, és törvényeket hoztak, és igazságot szolgáltattak.
3: Like when Boaz wanted to purchase the land that was Naomi's inheritance.
2: Mint amikor Boaz meg akarta venni azt a földet, ami Naomi öröksége volt.
3: He wanted to buy the land, he wanted to buy Ruth.
2: Meg akarta venni a földet és Ruthot.
3: And he took this other guy with him, and they went to the elders at the gate to complete the legal transaction.
2: És magával vitte a városkapuba a vénekhez a másik rokont, hogy ott ezt az üzleti akciót lebonyolítsák, ezt az üzletkötést.
3: Now, as you move into the prophets,
2: ahogy áttérünk a profétai írásokra,
3: the physical gates cease to be physical.
2: Ezek a fizikai kapuk többé már nem fizikai kapuk ott.
3: And they become spiritual.
2: Hanem szellemi kapuvá válnak.
3: They're not on earth, they're in the heavenlies over the city.
2: És már nem a földön vannak, hanem a város fölött a levegő égben.
3: But they have the same function and the same purpose.
2: De ugyanez a céljuk, ugyanez a feladatuk.
3: So in other words, the gates control everything that influences and affects the lives of the people living in the city.
2: Más szóval, a kapuban szabályoztak mindent, ami hatást gyakorolt valamilyen módon a városban élők életére.
3: And the laws and the government of the courts was ruled and controlled by these gates.
2: A törvényeket a kapukban hozták, és ott is foganatosították őket a kapukban a vének.
3: And so now these gates have become spiritual in the heavens.
2: Tehát ezek a kapuk hirtelen szellemivé válnak, amik a levegő égben vannak.
3: And we're told very clearly.
2: És nagyon világosan mondja az ige.
3: That unfortunately they are in the possession of the powers of darkness, and they're not in the possession of God's people.
2: Hogy sajnos a sötétség erői tulajdonában vannak ezek a kapuk, és nem Isten népének a tulajdonában.
3: If we're going to take our cities, we've got to take the gates.
2: És hogyha mi el akarjuk foglalni a városokat, akkor a kapukat kell elfoglalnunk.
3: Now I'm just saying it in a few minutes, but we really need several days to study and understand this carefully.
2: Ezt én most csak pár percben mondom ezt el, de igazából több napra lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt alaposan megérthessük.
3: So the political arena will be a gate.
2: Tehát például a politikai színtér is egy kapu.
3: The law courts and the judges would be a gate.
2: A bíróságok és a bírók is egy kapu.
3: The media, which influence and control what people think and believe, that will be a gate.
2: A média, amelyik befolyásolja azt, hogy az emberek mit gondolnak és mit cselekszenek, az is egy kapu.
3: Controls the economy of the city. That will.
2: Szabályoztak mindent, ami hatást gyakorolt valamilyen módon a városban élők életére.
3: And the laws and the government of the courts was ruled and controlled by these gates.
2: A törvényeket a kapukban hozták, és ott is foganatosították őket a kapuban a vének.
3: And so now these gates have become spiritual in the heavens.
2: Tehát ezek a kapuk hirtelen szellemivé válnak, amik a levegő égben vannak.
3: And we're told very clearly.
2: És nagyon világosan mondja az ige.
3: That unfortunately they are in the possession of the powers of darkness, and they're not in the possession of God's people.
2: Hogy sajnos a sötétség erői tulajdonában vannak ezek a kapuk, és nem Isten népének a tulajdonában.
3: If we're going to take our cities, we've got to take the gates.
2: És hogyha mi el akarjuk foglalni a városokat, akkor a kapukat kell elfoglalnunk.
3: Now I'm just saying it in a few minutes, but we really need several days to study and understand this carefully.
2: Ezt én most csak pár percben mondom ezt el, de igazából több napra lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt alaposan megérthessük.
3: The political arena will be a gate.
2: Tehát például a politikai színtér is egy kapu.
3: The law courts and the judges would be a gate.
2: A bíróságok és a bírók is egy kapu.
3: The media, which influence and control what people think and believe, that will be a gate.
2: A média, amelyik befolyásolja azt, hogy az emberek mit gondolnak és mit cselekszenek, az is egy kapu.

0: We've got to take the gates.
1: És hogyha mi el akarjuk foglalni a városokat, akkor a kapukat kell elfoglalnunk.
0: Now I'm just saying it in a few minutes, but we really need several days to study and understand this carefully.
1: Ezt én most csak pár percben mondom ezt el, de igazából több napra lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt alaposan megérthessük.
0: The political arena will be a gate.
1: Tehát például a politikai színtér is egy kapu.
0: The law courts and the judges would be a gate.
1: A bíróságok és a bírók is egy kapu.
0: The media, which influence and control what people think and believe, that will be a gate.
1: A média, amelyik befolyásolja azt, hogy az emberek mit gondolnak és mit cselekszenek, az is egy kapu.
0: The business world controls the economy of the city, that will be a gate.
1: Az üzleti világ, ami a város gazdasági életét irányítja, az is egy kapu.
0: The educational establishments, the schools and the universities, they will be a gate.
1: Az oktatási intézmények, az iskolák és az egyetemek, ezek is egy kaput jelentenek.
0: The medical profession, which has so much influence over people's lives, that would be a gate.
1: Az egészségügy, ami nagyon erősen hat az emberek életére, az is egy kapu.
0: And I've probably forgotten some, but that gives you the picture of what I'm talking about.
1: Valószínűleg kifejtettem néhányat, de most már egy képetek van arról, hogy miről beszélek.
0: Think about all these things at the moment. Who controls these gates over your city?
1: Gondolkodjatok ezekről a dolgokról, hogy a ti városotokban ki az, aki uralja ezeket a területeket?
0: We have to say in almost every case, the devil has got control of these.
1: Majdnem minden esetben azt kell mondanunk, hogy az ördög az, akinek a kezében az irányítás van ezeken a területeken.
0: To the descendants of Abraham.
1: De Isten azt ígérte Ábrahám utódainak.
0: He's made this promise to the bride of Christ.
1: És Krisztus mennyasszonyának is azt ígérte.
0: It's the first thing that Jesus said about the church that he was going to build.
1: És ez az első dolog, amit Jézus mond az egyházról, amit ő fog felépíteni.
0: He would go to war.
1: Azt mondta, hogy háborúba fogtok menni.
0: Take the gates out of the hands of the enemy.
1: És kinézitek a kapukat az ellenség kezéből.
0: And you would now have control of these gates.
1: És most már a ti uralmatok alatt lesznek a kapuk.
0: Now, some years ago,
1: néhány évvel ezelőtt,
0: we had trouble with Marilyn Manson in the city of San Antonio.
1: Problémánk volt Marilyn Mansonnal San Antonio városában.
0: He was planning to come to our city for, I think it was a 3 days of concerts, and was going to bring his horrible exhortations to come and get involved in the occult and with the demonic world.
1: A városunkba akart jönni, és egy 3 hónapos koncertet akart tartani azért, hogy elhozza az ő borzasztó bátorításait arra, hogy az emberek bonyolódjanak bele a démoni világ és az okkultizmus dolgaiba. Ő nem csak egy énekes, egy pop énekes, hanem az okkultizmusnak a reklámozója, és sok embert fogságba taszított már. És Eileen abban az időben szervezte a város méretű ima életet.
0: This became an issue of prayer.
1: És ez is egy ima téma lett.
0: And we got to the place of authority where we said he's not coming to our city.
1: És eljutottunk a tekintélyben egy olyan szintre, amikor azt mondtuk, hogy ő nem fog ide jönni a városunkba.
0: A few weeks before the concert in San Antonio.
1: Néhány héttel a San Antonio-i koncert előtt.
0: He fell off the stage.
1: Marilyn Manson leesett a színpadról. Súlyosan megsebesült.
0: And had to cancel, I think it was 6 weeks of concerts. He never came to our city.
1: És egy 6 hetes koncert körutat kellett neki törölnie, sose jött el a városunkba.
0: And then shortly after that,
1: aztán röviddel ezután,
0: the city of San Antonio,
1: a San Antonio-i városi hatalom,
0: passed a city ordinance that he was banned from coming to our city.
1: Egy olyan városi törvényt hoztak, hogy Marilyn Manson ki van tiltva a városunkból, nem jöhet oda.
0: And still is banned.
1: És ez még mindig érvényben van, ez a tilalom. Egy idővel ezelőtt megpróbált olyan közel jönni, ahogy csak lehetett.
0: He rented a large open-air auditorium 3 kilometers outside the city limits.
1: A város határától 3 kilométerre kibérelt egy hatalmas szabadtéri színpadot.
0: And he advertised widely, and the people were to come to this open-air auditorium, this open-air, what's the word?
1: És széles körben yes. Meghirdette ezt a koncertet, és
0: it was outside the city limits, so the city couldn't touch it.
1: És nagy méretű reklámozást csapott ennek a bizonyos város határain kívül történendő koncertsorozatnak, és a város nem szólhatott ebbe bele, de a közbejárók elkezdtek imádkozni.
0: By God to buy a ticket to go to the concert and pray in tongues at the concert.
1: És Isten arra vezette őket, hogy vegyék meg a jegyet a koncertre, üljenek oda be, és ott imádkozzanak nyelveken.
0: And it was a perfect sunny day.
1: Tökéletes napsütéses nap volt.
0: And then as the concert came to concert time.
1: És ahogy közeledett a koncert ideje.
0: Thunder clouds appeared from nowhere.
1: A semmiből megjelentek a viharfelhők.
0: There was an almighty storm.
1: Óriási vihar tört ki.
0: And the place was rained out and it was a total complete disaster.
1: Az eső teljesen elásztotta az egész színpadot.

0: Dicsőség katasztrófába fulladt a koncert.
1: Praise the name of the Lord.
0: Dicsőség az Úr nevének.
1: We have in our city now. Gates can be locations where demons have been worshipped, where sacrifices of blood sacrifices have been made, or where violent blood has been spilled.
0: Kapuk lehetnek olyan helyek, ahol démonokat imádnak, vagy ahol ártatlan vért ontottak ki, vagy ahol démonoknak mutatnak be áldozatokat.
1: And you may have to go to those locations and deal with them.
0: És lehet, hogy el kell menni ezekre a helyekre, és le kell számolni ezekkel az erőkkel.
1: But you can't learn it from a book. You can only learn it as God directs you specifically in that particular situation.
0: De ezt könyvből nem lehet megtanulni, mindig Istennek kell megadni a konkrét utasításokat az adott helyzetre vonatkozólag, hogy mit kell tenni.
1: Sometimes people can be a gate.
0: Néha lehetnek emberek is kapuk.
1: They're sold out to Satan.
0: Akik teljesen átadták magukat a sátánnak.
1: They are the power center through which the powers of darkness operate.
0: És most ők azok az erőközpontok, amiken keresztül a sötétség erői működnek.
1: And there have been situations where God has identified the power center, if you like, the gate in a person, and you target your prayers on that person.
0: Voltak már olyan esetek, amikor Isten azonosította, hogy egy adott erőközpont egy emberen keresztül működik, és akkor az imáinkat az adott emberre kell koncentrálnunk.
1: And you make the decision.
0: És akkor egy döntést kell hoznunk.
1: That one of two things happens.
0: Hogy két dolog közül az egyiknek kell megtörténnie.
1: Either the demons leave them.
0: Vagy a démonok elhagyják az illetőt.
1: And go from them, and therefore they're cleansed from the city.
0: Eltávoznak tőlük, és ilyen módon a város megtisztul ezektől a démonoktól.
1: If they won't give up,
0: vagy ha az illető
1: demonic powers, then they have to go as well.
0: Vagy ha az illetők nem engedik el ezeket a démoni erőket, akkor nekik maguknak is el kell menniük.
1: One way or the other, they have to go.
0: Valamilyen módon távozniuk kell.
1: You may remember, I think it was in the first video of transformation.
0: Talán emlékeztek arra, azt hiszem az egyes átalakulások videón volt.
1: George Otis. He talks about a city in Kenya.
0: Amit George Otis készített, ő Kenyában egy városról beszél. Én ismerem azt a várost.
1: And that city was famous for the fact you could not plant a living church in that city.
0: Az a város arról volt híres, hogy nem lehetett élő gyülekezetet alapítani abban a városban.
1: God was moving everywhere, but that city was like a dark blot that could not be broken.
0: Isten mindenütt máshol tudott mozdulni, de ez a város olyan volt, mint egy fekete luk, ahol nem történhetett semmi. Nagyon sok volt abban a városban az erőszak, az erkölcstelenség, a bűnözés.
1: God finally pinpointed a particular woman who was a very powerful witch.
0: Isten végül rámutatott egy bizonyos asszonyra, aki nagyon erős boszorkány volt.
1: Her family had lived there for several generations.
0: Az egész családja már boszorkány volt több nemzedékre visszamenőleg.
1: The intercessors targeted that woman and said, either the demons leave her or she lives.
0: És akkor a közbenjárók ezt az asszonyt célozták meg az imáikkal, és azt mondták, hogy vagy a démonok hagyják őt el, vagy ő menjen el.
1: She had a shop on the high street which was famous for its occult witchcraft and psychic things which were happening in that shop.
0: Ennek az asszonynak volt egy üzlete a város központjában, ami arról volt híres, hogy mindenféle varázslási dolgok és okkult események történtek ott. Ez egy sikeres vállalkozás volt.
1: She'd lived there for generations. Why should she move?
0: Már nemzedékek óta ott élt a családja és dolgozott, miért költözne el ez az asszony? De végül imádkoztak ezért az üzletér és a keresztények, és egy napon hirtelen ez az asszony egyszerűen felkelt és elment a városból. És amikor elment, Isten ereje leszállt,
1: and living and effective churches could now be planted and the city was transformed.
0: Most már élő és hatékony gyülekezeteket lehetett alapítani, és az egész város megváltozott.
1: Now we do wrestle against principalities and powers.
0: Nekünk küzdenünk kell a fejedelemségek és erők ellen.
1: Wisdom and strategy of where to locate them and how to deal with them.
0: És Isten megadja majd a bölcsességet és a stratégiát ahhoz, hogy hol találhatók ezek és hogyan kell ellenük harcolni.
1: And just like David, we don't just stick to some routine we learned in we have to hear God and specifically hear God for that particular situation.
0: És ugyanúgy, mint Dávid, mi nem valamilyen rutin szerint cselekszünk, hanem minden egyes esetben meg kell, hogy halljuk Istennek az utasítását az adott helyzetre vonatkozólag, hogy mit csináljunk.
1: I could tell you many more stories.
0: Még sok történetet mondhatnék el erről.
1: Concerning our city of San Antonio, what's happening in Mexico.
0: San Antonio városáról, arról, hogy Mexikóban mi történik,
1: Kenya?
0: Arról, hogy Kenyában mi történik.
1: We were in Kenya 2 or 3 years ago.
0: 2-3 évvel ezelőtt voltam Kenyában.
1: We were having a fantastic warring praise night.
0: Fantasztikus harcos dicsőítő estét tartottunk.
1: Thousands of us were there.
0: Több ezren voltunk ott.
1: My daughter Rachel was with me. I remember that.
0: Akkor emlékszem, hogy a lányunk Rachel is ott volt.
1: And outside the city of in Kenya there is a mountain called Mount Kenya.
0: És Kenyában a városon kívül van egy hegy, aminek az a neve, hogy a Kenya hegy.
1: The top of that mountain is the ancient temple of the old occult practices of the I think it's the Kikuyu tribe, one of the tribes of Kenya.
0: És a hegy tetején van egy nagyon ősi temploma, egy olyan ősi vallásnak és kultusznak, ami a Kikuyu törzshöz tartozik valószínűleg, ez egy nagyon kezdeti dolog. Kenyában, de mivel ez egy ősi történelmi emlékmű, nem lehet hozzányúlni építészetileg. De Isten szólt hozzánk azon az összejövetelen.
1: Said we were to attack that demonic principality on the top of that mountain.
0: És azt mondta, hogy támadjuk meg a hegy tetején trónoló démoni fejedelmet.
1: And we were to remove the ancient monument to that historic religion and replace it with the Tabernacle of David.
0: El kellett mozdítanunk ennek az ősi vallásnak ezt az emlékművét, és a helyén egy Dávid sátorát kellett létrehoznunk.
1: Now, all the mountain slopes of that mountain were used to grow a variety of opium, which was used as a drug by many, many thousands of people in that part of Kenya.
0: Az egész hegy minden oldalán egy bizonyos ópiumfajta termesztettek, amiből kábítószert vontak ki, amit Kenyában ezen a területen sok ezer ember használt.
1: And we went to war.
0: És mi elkezdtünk harcolni.
1: And for I think something like 45 minutes, all of us roared like lions. It was a weird sort of experience.
0: Azt gondolom, hogy mindannyian körülbelül 3-4 órán keresztül ordítottunk, mint a vadoroszlánok. Egészen furcsa átélés volt, Jézus nevében ordítottunk, szemben állva ezzel a heggyel.
1: These things would happen.
0: De ilyen dolgok történnek.
1: Well, surprise, and I was just talking to them just a few weeks ago.
0: Néhány héttel ezelőtt beszéltem az ottani emberekkel.
1: Surprisingly, they've got permission to build a tabernacle to David on the top of that mountain.
0: Meglepő módon engedélyt kaptak arra, hogy ennek a hegynek a tetején egy Dávid sátrát hozzanak létre.
1: But here's the thing that happened. About a week later, I got an email.
0: De nem csak ennyi történt, hanem néhány héttel később kaptam egy e-mailt.
1: A cankerworm had gone into the crop of opium just about at harvest time and had destroyed the whole thing.
0: Ami elmondta, hogy egy bizonyos féreg befészkelte magát az ópiumültetvénybe, és az egész termést röviddel aratási idő előtt teljesen tönkretette, elpusztította.
1: Spread through hundreds of acres and destroyed the whole crop.
0: Több száz hektárra elterjedt ez a féreg, és az egész termés tönkretette.
1: There is power in these things.
0: Látjátok, erő van ezekben a dolgokban.
1: But you've got to do it as partners with God.
0: De ezt Isten munkatársaiként kell tennünk.
1: And you've got to do it expressly as he leads you.
0: És kifejezetten Isten vezetése szerint kell tennünk.
1: And we do wrestle against principalities and powers.
0: És nekünk tusakodnunk kell a fejedelemségek és erők ellen.
1: Whatever anybody might say, that's what the Bible says. We do wrestle against principalities and powers.
0: Bárki bármi mást mondhat, a Biblia mégis azt mondja, hogy kell küzdenünk a fejedelemségek
1: we
0: és erők ellen.
1: We wrestle against flesh and blood.
0: Nem vér és test ellen harcolunk.
1: Near to our main headquarters buildings of a network of churches in India.
0: Indiában egy gyülekezet hálózatunknak a főhadis szállásának a közelében.
1: In Hyderabad in India.
0: Hyderabadban, Indiában.
1: Just nearby, there, just a few blocks away, there's a great temple to Kali, this particular demon that hates me and whom I hate.
0: A közelében ennek a főhadiszállásnak néhány tömnyire attól van egy hatalmas templom Káli istennő tiszteletére, aki egy utálatos démon, és én is gyűlölöm őt, és ő is gyűlöl engem. És ez a szellem megtámadott minket.
1: Physical manifestations of that horrific demon.
0: És fizikailag megnyilvánult ez a borzalmas démon.
1: But the saints learned how to counterattack.
0: De a szentek megtanulták, hogyan kell ellentámadásba lendülni.
1: And they counterattacked with such success.
0: És olyan sikeres volt az ellentámadás.
1: The chief prostitute was powerfully converted.
0: Hogy a templom fő prostituáltja megtért erőteljesen.
1: The priest was powerfully converted.
0: És a fő pap is erőteljesen megtért.
1: And the guy who sort of, I'm not sure his exact role, but he like managed the temple and ran the finances, he was converted.
0: És a templomnak a pénzügyi gondnoka és igazgatója is erőteljesen megtért.
1: And then just a few months ago,
0: néhány hónappal ezelőtt,
1: another one of the leading priests,
0: egy másik vezető pap,
1: his daughter was dying of leukemia.
0: Akinek a lánya a leukémiában haldoklott.
1: the youth pastor of the church in Hyderabad took a cloth to her and laid it on her, and she was instantly miraculously healed.
0: A hidarabadi gyülekezet ifjúsági pásztora elment ehhez a lányhoz, egy megimádkozott kendőt rátett, és a lány azonnal meggyógyult csodálatos módon.
1: When I was there last time, that priest and all his family are now on fire for Jesus believers.
0: Amikor utoljára ott voltam, ez az egész pap és az egész család, ez a pap és az egész családja Jézusért tűzben égő keresztények
1: azok. Yet closed, but it's going to be.
0: A templomot még nem zárták be, de hamarosan be fogják zárni.
1: It's losing its authority and it's losing its personnel.
0: Veszíti a hatalmát is és a munkatársait is ez a templom.
1: It'll soon be an empty shell that no one's interested in.
0: Hamarosan egy üres tojáshely lesz, ami senkit nem érdekel, hogy kagylóhely.
1: But you need to be strategic.
0: De stratégikusan kell cselekednünk.
1: We've got to work together with God.
0: Istennel együtt kell működnünk.
1: We've got to hear God.
0: Hallanunk kell Isten hangját.
1: We've got to be sure we're impregnable in defense before we go on the attack.
0: És biztosnak kell lennünk abban, hogy a védelmünk bevehetetlen, mielőtt támadásba lendülnénk.
1: And when we go on the attack,
0: és amikor valóban támadunk,
1: we are precisely directed by the Lord.
0: Akkor Isten konkrét utasításai szerint kell tennünk.
1: What he says in the way that he tells us to do.
0: Pontosan azt kell tennünk, amit ő mondott, pontosan úgy, ahogy mondta.
1: You can't copy someone else, you've got to do it your way.
0: Nem lehet valaki mást utánoznunk, a saját módunkon kell tenni a dolgunkat.
1: Let me just close with this.
0: 2-3 percem maradt hátra, hadd fejezzem be azzal.
1: In the year 2002, we were having a school of the word in San Antonio, Texas.
0: 2002-ben volt San Antonióban, Texasban egy igeiskolája.
1: And the subject was the Melchizedek priesthood.
0: A Melchizedeki papság volt a téma.
1: On the Wednesday night we had a warring praise meeting, rather like we had last night.
0: Szerda este volt egy harcos dicsőítő összejövetel, hasonló ahhoz, amilyen tegnap este volt itt.
1: But at that time a dangerous hurricane was heading for the coast of Texas.
0: De akkoriban egy veszélyes hurrikán tartott Texas partjai felé.
1: It was called Hurricane Lily.
0: Ez a Lily hurrikán volt.
1: It passed over Cuba.
0: Elment Kuba mellett.
1: With wind speeds of over 200 kilometers an hour.
0: Több mint 200 kilométer per órás sebességgel.
1: And as it was approaching the coast of Texas, it was gaining strength.
0: És ahogy közeledett Texas partjaihoz, egyre erőteljesebb lett.
1: They expected it to hit the coast of Texas at something like 300 kilometers per hour.
0: A szakértők arra számítottak, hogy Texas partjait körülbelül 300 kilométer per órás sebességgel fogja elérni.
1: They'd evacuated tens and tens of thousands of people because of the danger that was coming.
0: Több tízezer embert evakuáltak a közelgő veszély miatt.
1: This was Wednesday night, 2nd of October.
0: Ez október 2-án, szerdán este volt.
1: It was expected to hit the coast sometime in the early hours of Thursday morning.
0: Csütörtök reggel korai óráiban számítottak arra, hogy a partot eléri a hurrikán.
1: One of the pastors said, "Can we pray about Hurricane Lily?"
0: Az egyik pásztor azt mondta, hogy imádkozhatnánk a Lily hurrikán miatt.
1: He had a half-built church that was right in the path of this hurricane.
0: Ennek a pásztornak volt egy félig megépített gyülekezeti háza pontosan a hurrikán tervezett útvonalában.
1: So we went to prayer.
0: Úgyhogy imádkozni kezdtünk.
1: And a tremendous anointing came upon us.
0: És óriási keret szállt ránk.
1: And in the middle of this.
0: És ennek a közepén.
1: God spoke to me.
0: Isten szólt hozzám.
1: And he said, "You are the apostolic authority."
0: És azt mondta, te vagy itt az apostoli tekintély.
1: On behalf of all these intercessors.
0: Az összes közbenjáró nevében.
1: Stand up.
0: Állj föl.
1: And rebuke that hurricane the way that Jesus did on the Lake of Galilee.
0: És dorgáld meg ezt a hurrikánt úgy, ahogy Jézus tette a Galileai tengeren.
1: So I just obeyed what I was told to do.
0: Úgyhogy engedelmeskedtem annak, amit Isten mondott.
1: It was 9:15 p.m.
0: Ez este 9:40 volt. Felálltam.
1: And spoke a word of commandment to that hurricane.
0: És parancsoltam a hurrikánnak.
1: And of course I was speaking to the demon which was causing this this destructive weather.
0: Természetesen a démonhoz szóltam, amelyik ezt a pusztító időjárást okozta.
1: That's what we find in scripture.
0: Hát ezt találjuk az igében is.
1: Jesus rebuked storms on the Lake of Galilee the way that he rebuked demons in people. It's exactly the same word.
0: Jézus pontosan ugyanúgy dorgálta meg a tengeren a viharokat, ahogyan az emberekbe levő démonokat megdorgálta.
1: We had a great release, a tremendous time of praise.
0: Hatalmas felszabadulást éreztünk, csodálatos dicsőítésben volt részünk.
1: Eventually we went home, went to bed.
0: Végül hazamentünk, lefeküdtünk.
1: But I couldn't sleep.
0: De nem tudtam elaludni.
1: About 3 o'clock in the morning.
0: Körülbelül reggel 3-kor.
1: I went to my computer.
0: Oda mentem a számítógépemhez.
1: Went to the weather channel.
0: Megnéztem az időjárás jelentést.
1: And there was the headline news.
0: És a következő volt a főcím. A Lili hurikán
1: suddenly disintegrates at 9:15 p.m.
0: Hirtelen szétesett este 10:00.
1: Amen. I've still got that report on file.
0: Még mind elmentettem ezt a hírt, még mindig megvan a gépemben.
1: It went on to say the eye of the hurricane mysteriously disintegrated at 9:15 and there's no meteorological explanation for this.
0: Így folytatódott a hír, este 10:15-kor titokzatos módon szétesett a hurikánnak a szeme, és semmilyen meteorológiai magyarázattal nem tudunk szolgálni erre.
1: He had his final paragraph, which I will not forget.
0: Ez volt az utolsó bekezdés, soha nem felejtem el.
1: It says many PhDs will be written about what happened to Hurricane Lily.
0: Sok doktori disszertációt írnak majd arról, hogy mi történt a Lili hurikánnal.
1: Right, now we come to 2003.
0: Aztán jön 2003.
1: We come to the hurricane season again.
0: Megint jön a hurikánok időszaka, évszaka.
1: In America we have this hurricane season through late September, October.
0: Amerikában szeptember végétől októberen keresztül van a hurikánoknak az ideje.
1: And now there was a very dangerous hurricane heading for the coast of North Carolina.
0: Most egy másik nagyon veszélyes hurikán közeledett Észak-Karolina partjaihoz.
1: It was called Hurricane Isabel.
0: Isabel hurikánnak hívták.
1: So I said, Lord, can I do it again?
0: Úgyhogy azt mondtam, Uram, megtehetem ezt újra?
1: And he said to me, he said no.
0: És Isten azt mondta, nem.
1: He said there are two reasons.
0: Azt mondta, két oka van.
1: Number one.
0: Először is.
1: There isn't the prayer base in North Carolina that you have in Texas.
0: Észak-Karolinában nincs meg az az ima tömeg, ima háttér, ami Texasban rendelkezésre áll.
1: He said, secondly, there's no apostolic authority.
0: Másodszor nincsen apostoli tekintély helyben.
1: He said, thirdly,
0: harmadszor mondta Isten, Texasban,
1: the main political leaders are God-fearing men. It is not so in North Carolina.
0: A fő politikai vezetők istenfélő emberek, de Észak-Karolinában nem.
1: He said, I can protect Texas for these three reasons.
0: Azt mondta Isten, hogy Texast emiatt a három ok miatt tudtam megvédeni.
1: God-fearing men in secular and political leadership.
0: A világi és politikai vezetői pozíciókat istenfélő emberek foglalták el.
1: Number two, we have a prayer base.
0: Másodszor megvan a megfelelő ima háttér.
1: And number three, we have proper apostolic authority.
0: Harmadszor megvan a megfelelő apostoli tekintély.
1: Let me come to 2004.
0: Most hadd beszéljek 2004-ről.
1: Now, in 2004, there were five major hurricanes which threatened the coast of Texas and the coast of Florida.
0: 2004-ben öt jelentős hurikán fenyegette Texas és Florida partjait.
1: Now, I just say in passing that we've never ever had a hurricane hit Texas ever since, because we know how to rule the weather.
0: Csak futólag jegyzem meg, hogy azóta Texas egyetlen hurikán sem érte igazán el, mert most már tudjuk, hogyan kell uralkodni az időjárás fölött.
1: And I could tell you stories in India where we've broken droughts, we've brought needed rain, and we've stopped storms from doing terrible damage. We've learned how to rule demonic weather patterns.
0: Mondhatnék történeteket Indiában is, ahol megszüntettünk szárazságokat, behoztuk a szükséges esőt, és megtanultunk uralkodni a démonok által irányított időjárási jelenségek fölött.
1: If you've got those three ingredients, you've got authority over the weather.
0: Viharokat állítottunk le, és hogyha ez a három elem a rendelkezésre áll, akkor lehet az időjárás fölött uralkodni. Térjünk vissza 2004-re. A Charlie hurikán volt az első.
1: And it was heading for Florida. It wasn't heading for Texas.
0: Florida felé tartott, nem Texas felé.
1: I have a great son in the Lord who has a large church in Miami, Florida.
0: Van egy nagyszerű fiam az Úrban, Floridában, Miamiban.
1: So he called me and said, we got this hurricane heading for us.
0: És felhívott engem, és azt mondta, hogy felénk tart ez a hurikán.
1: What did you guys do in Texas and what do we need to do?
0: Texasban ti mit csináltatok és mi mit csináljunk?
1: I said, I don't know, let me pray. I can't just give you a formula.
0: Azt mondtam, nem tudom, hadd imádkozzak ezért, nem tudok egy módszert ajánlani.
1: I went to God.
0: Úgyhogy Istenhez mentem.
1: And God said this.
0: És Isten azt mondta.
1: He said, I cannot give protection to the state of Florida because of its ungodly political leaders.
0: Florida államának nem tudok védelmet adni, mert istentelenek a politikai vezetők.
1: He said, but the city of Miami.
0: De Miami városa.
1: Because of that great man of God.
0: Istennek emiatt a nagyszerű ember miatt.
1: A strong apostolic leader.
0: Aki erős apostoli vezető ott.
1: And because of the praying church that he leads,
0: és mivel ő egy imádkozó gyülekezetet vezet,
1: I can give them protection over and only over the city of Miami.
0: Ezért őket meg tudom védeni Miami-ban, de csak Miami-ban.
1: Tell them to go to war.
0: Mondd meg nekik, hogy menjenek a harcba.
1: Speak with authority.
0: És szóljanak hatalommal.
1: And the hurricane will not come near Miami.
0: És akkor a hurrikán nem fog Miami közelébe menni.
1: It was interesting to watch the next few days.
0: Érdekes volt figyelni az elkövetkező néhány napot.
1: That hurricane moved around.
0: Ez a hurrikán kerülgette őket.
1: Tried to come to Miami, it couldn't.
0: Megpróbált Miami-ba menni, de nem sikerült.
1: Texas and couldn't.
0: Aztán megpróbált Texas felé jönni, de az sem ment neki. Végül körbe ment, és Észak-Karolinánál érte el a partot. Ez így volt.
1: Altogether there were five hurricanes which came.
0: Összességében 5 hurrikán jött összesen.
1: None of them touched Miami.
0: Egyikük sem érte el Miami-t.
1: None of them touched Texas.
0: Egyikük sem érte el Texas-t.
1: Not even one roof tile of the church was blown away.
0: És a gyülekezetnek egyetlen tetőcserepét sem fújta le a szél.
1: Amen. We do wrestle with principalities and powers.
0: Tehát küzdenünk kell a fejedelemségek és erők ellen. És Isten meg fog minket tanítani, hogy hogyan uralkodjunk fölöttük. Akkor álljunk fel, és fejezzük be ezt a tanítást.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: tu de qua un cătoștru răzni.
1: We don't need help from pastors.
0: Nici succesul pastorului șegicigere ehhez.
1: Amen. But we do need to look at God's word and look in the mirror of his law of liberty.
0: De bele kell néznünk Isten beszédébe és a szabadság törvényébe.
1: Assess for ourselves where we are weak. Assess for ourselves where we are weak.
0: Tehát értékeljük fel önmagunkban, hogy hol vagyunk gyengék.
1: And then commit to the Lord and ask for his help to help us grow and mature in those areas.
0: És utána kötelezzük el magunknak, adjuk át magunkat az Úrnak, hogy ő egészítsen ki minket, neveljen meg, érleljen meg minket ott, ahol kell.
1: Like the Apostle Paul says, okay, we have to forget the things which are behind us. We can't change history.
0: Ahogyan Pál apostol mondta, felejtsük el a mögöttünk levő dolgokat, a múltat úgysem tudjuk megváltoztatni.
1: But we can learn from it and we can move forward.
0: De tanulhatunk belőle és mehetünk előre fele.
1: Number 13.
0: 13-as.
1: But of course the world teaches us very well that we are to hate our enemies.
0: Természetesen a világ nagyon ügyesen tanít minket arra, hogy gyűlöljük az ellenségeinket.
1: But the Lord has taught us that we are to love and in fact to bless our enemies.
0: De az Úr arra tanított, hogy szeressük, sőt áldjuk az ellenségeinket.
1: Now again I want to make this realistic to us.
0: Szeretném ezt is valószerűvé tenni az életünkben.
1: That's not an easy thing to do.
0: Ezt nem könnyű megtenni.
1: In fact I believe that it's actually an impossible thing to do.
0: Sőt, én azt gondolom magam részéről, hogy ezt lehetetlen megtenni.
1: The only person that has ever done it.
0: Az egyetlen ember vagy személy, aki ezt valaha megtette.
1: Is Jesus Christ himself.
0: Az maga Jézus Krisztus volt.
1: No one else has been able to do this.
0: Senki más nem volt erre képes.
1: And it is the only by the power of his life living in us that we can possibly do it as well.
0: És csak az ő bennünk levő életének az erejével vagyunk képesek ezt megtenni.
1: To say it another way.
0: Hogy másképp mondva.
1: It is impossible for me in my own soulish strength to love my enemies.
0: Lehetetlen, hogy én a magam lelki erejével szeressem az ellenségeimet.
1: It is only possible as I look to trust and believe in the power of the love of God shed abroad in my heart.
0: Csak akkor lehetséges ez, hogyha én Istennek a szívembe töltött szeretetének az erejére hagyatkozom, abban hiszem, abban bízom, attól várom, hogy ezt meg tudjam tenni.
1: Amen. In other words, Lord, I can't love them, but you can love them, and I need your love working through me.
0: Azt kell mondanom, hogy Uram, én nem tudom őket szeretni, de te igen, és arra van szükségem, hogy a te szereteted működjön rajtam keresztül.
1: Like most of us, I think in this room, we've been wounded, we've been betrayed, we've been hurt by others.
0: Azt gondolom, hogy ebben a teremben a legtöbben olyanok vagyunk, akiket már valakik megbántottak, megsértettek az életben.
1: Amen? Unless you are a baby in your mother's arms,
0: hogyha nem csecsemő vagy az anyukád karjában,
1: you've probably been around long and lived long enough to have been wounded.
0: Akkor valószínűleg már elég régen élsz ahhoz, hogy már kaptál sebeket.
1: But God has given us the power to forgive.
0: De Isten megadta nekünk az erőt a megbocsátásra.
1: The power to love even our enemies, even those that have wronged us.
0: Az erőt ahhoz, hogy szeressük még ellenségeinket is, azaz azokat, akik kárt okoztak nekünk.
1: Now again, I don't believe that in most instances this can just be done in 60 seconds.
0: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ösztönből ezt nem tudjuk 60 másodpercen belül megtenni.
1: Sometimes the battle will rage in our souls for a day or a month or a year.
0: Néha egy napig, vagy egy hónapig, vagy egy évig dúl a lelkünkben a csata.
1: But in the end we will get the victory if we persist.
0: De végül is, hogyha kitartunk, akkor győzünk.
1: Amen? In pastoral ministries I've seen a lot of hurt marriages.
0: Pastori szolgálatban nagyon sokat láttam ezt házasságokban.
1: Just to give you an idea.
0: Csak hogy elképzelésetek legyen erről.
1: If a man or a woman in a marriage has been wounded by marital infidelity.
0: Hogyha egy férfi vagy egy nő sérelmeket szenvedett a házasságban a másik hűtlensége miatt.
1: It usually on average takes about 1 to 2 years before they heal.
0: Átlagban 1-2 év kell a gyógyuláshoz.
1: Amen. Why am I saying that?
0: Miért mondom ezt?
1: I want us to have a realistic understanding of these things.
0: Mert valószerűen kell értenünk ezeket a dolgokat.
1: When the Lord says forgive.
0: Azt mondja az Úr, bocsáss meg.
1: He says love your enemies.
0: Azt mondja, szeresd az ellenségedet.
1: He understands that that's not a I just flip a switch and it's done.
0: De tudja, hogy ezt a csettintéssel nem lehet elintézni.
1: It's going to take some time for my soul to work through this.
0: A lelkemnek időre van szüksége ahhoz, hogy végig dolgozza magát ezeken az eseteken.
1: And the Lord who made us understands that.
0: És az Úr érti ezt, ő alkotott minket.
1: Amen? So I tell a grieving person who's experienced a deep wound, I says, this is going to be painful, but you'll make it through. May take a year or two, but you will make it through.
0: Azt szoktam mondani, a nagyon

0: Szenvedő nagyon megsebzett embereknek, hogy tudom, hogy ez nehéz, és el fog telni egy idő. Lehet, hogy egy-két év is beletelik, de sikerülni fog, és a végén jól jössz ki.
1: Now, if you've been harboring some deep wound or something for too long a period of time,
0: hogyha már az ember nagyon régen dédelget magában egy sebet,
1: then I would challenge you to say there's something wrong.
0: Akkor én megpróbálnám, megkísérelném azt mondani, hogy valami nem jól csináltál.
1: And we need to seriously seek the Lord as to what is the problem.
0: Tehát keresnünk kell az Urat, hogy mutassa meg, hogy mi a probléma itt.
1: The Lord, even the Lord gave time limits in Scripture for times limits to grieve and to mourn.
0: Még az Úr is az írásokban is megadta az idő határait a gyásznak is és a bánkódásnak.
1: Yeah? He understood the need that you need. We need time. Our soul needs time.
0: Tudta, hogy a lelkünknek időre van szüksége.
1: But he put a time limit on it.
0: De azért mégis csak kell annak legyen egy határa.
1: And sometimes we have to do the same thing.
0: És néha nekünk is ugyanezt kell tennünk.
1: Because there comes a point in a time where enough is enough. We have to let it go.
0: Mert eljön az idő, eljön a pillanat, amikor azt kell mondanunk, hogy ami elég, az elég, és el kell engednünk.
1: Because it will not get better with more time.
0: Mert ha telik az idő, ettől nem lesz jobb.
1: Amen? Number 14.
0: 14-es.
1: The world teaches us to seek revenge.
0: A világ arra tanít, hogy törekedjünk a bosszúra.
1: Of course, the king teaches us to forgive because we had been forgiven.
0: De a királyság azt tanítja, a király, hogy bocsáss meg, mert te is bocsánatot nyertél.
1: Now I believe that the Lord has put some very eternal things in our hearts and our spirit.
0: Én azt gondolom, hogy az Úr elhelyezett örökkévaló dolgokat a szívünkben, a szellemünkben.
1: One of them is a sense of justice.
0: Az egyik az igazságérzet.
1: We long, our hearts long for injustice to be dealt with.
0: A szívünk vágyódik arra, hogy le legyen számolva az igazságtalansággal.
1: Amen? And that day is coming.
0: És jön ez a nap.
1: But the Lord says to us, vengeance, or I should say, justice belongs to me and me alone, not to you.
0: De az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszú állása, vagy enyém az igazságszolgáltatás, nem a tietek.
1: So our job is not to take vengeance or revenge into our hands, but to leave it to the Lord and trust him to the day of his justice and his judgment.
0: Tehát nem az a dolgunk, hogy a kezünkbe vegyük a dolgokat, és mi álljunk bosszút, vagy mi szolgáltassunk igazságot, hanem át kell adnunk az Úrnak ezeket a dolgokat, rábízni, hogy majd az ő pillanatában, napján meghozza az ítéletet.
1: There is a day coming in which the righteous king will make all things right.
0: Mert jön a nap, amikor az igazságos király mindent helyre fog tenni.
1: Amen? Now we forgive. Why? Because we have been forgiven ourselves.
0: Tehát mi megbocsátunk, de miért? Azért, mert mi is bocsánatot nyertünk.
1: We remember the parable of the king who forgives the vast debt of his servant.
0: Emlékszünk arra a példázatra a királyról, aki a szolgájának a hatalmas adósságát elengedte vagy megbocsátotta.
1: And then the servant turns right around and grabs his brother by the neck who owes him just a small little debt.
0: És utána ez a szolga a következő kanyarban már nyakon ragadja a szolgatársát, aki egy nagyon pici összeggel tartozik neki.
1: Amen. And that's the way the Lord sees it. Jesus told that parable so that we would understand how he thinks and how the Father thinks.
0: Az Úr így látja ezeket a dolgokat, azért mondta el ezt a példázatot, hogy lássuk, hogy mi az ő véleménye erről, ő hogyan jár el ezekben a dolgokban.
1: Just a few weeks ago I had heard my brother has an orchard of 3,000 trees.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, van egy testvérem, akinek van egy 3,000 fából álló gyümölcsöse.
1: And a few weeks ago I had heard that someone had broken into his barn and stolen about 3,000 euros worth of his tools and equipment.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy valaki a szerszámos csűrébe betört, és elrabolt körülbelül 3000 euró értékű szerszámot.
1: And my first response was anger.
0: A harag volt az első reakció.
1: Revenge.
0: Álljunk bosszút.
1: Who is this dirtbag, this person that would do something like this?
0: Ki ez a szemétláda, aki ilyet merészelt tenni?
1: Oh, if I only can get my hands around their neck.
0: Bárcsak megragadhatnám a nyakát.
1: Right? That was my first feeling.
0: Ez az első érzés.
1: My second feeling, my second thought.
0: A második gondolatom az volt.
1: Was the Lord reminded me when I was 16 years old and how I broke into someone's house and stole from them.
0: What was it?
1: He reminded me when I was 16 years old and I had broken into someone's house and stole from them.
0: De emlékeztetett az Úr, hogy amikor 16 éves voltam, én is betörtem valakihez és elloptam valamit.
1: And I was almost immediately able to bring those first feelings and reactions under containment, under control.
0: És azonnal szinte uralmam alá tudtam venni az első érzelmeimet és indulataimat.
1: To forgive.
0: Hogy megbocsássak.
1: Why?
0: Miért?
1: Because I reflected upon what I was forgiven.
0: Mert arra gondoltam, hogy én miért kaptam bocsánatot, mire kaptam.
1: Amen. I'm pretty sure there's no one in this room that can hold any debts or any grudges or any unforgiveness towards anyone else for any reason whatsoever.
0: Én biztos vagyok szinte benne, hogy ebben a teremben nincs olyan ember, aki jogszerűen ragaszkodhatna bármiféle bosszú szándékához, vagy igen, visszavágási szándékához valami miatt, amit tettek ellenem.
1: If we first reflect upon what the Lord has forgiven us.
0: Hogyha átgondoljuk azt, hogy az Úr mit bocsátott meg nekünk.
1: So on a scale of 1 to 5, where are we at in terms of forgiveness?
0: Tehát hol vagyunk a megbocsátás témájában egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
1: Is there anyone we're holding unforgiveness towards?
0: Van-e valaki, aki felé nem bocsátottunk még meg?
1: Are we holding unforgiveness towards God?
0: Esetleg nem bocsátottunk meg Istennek?
1: Are we holding unforgiveness towards someone who's wronged us?
0: Talán valakinek nem bocsátottunk meg, aki ártott nekünk?
1: Are we holding unforgiveness towards ourselves?
0: Lehet, hogy magunknak nem bocsátottunk meg valamit.
1: Sometimes we can't forgive ourselves, and that's the problem.
0: Néha az a probléma, hogy magunknak nem tudunk megbocsátani.
1: Amen. Number 15.
0: 15-ös.
1: It is only 18, I'm almost done.
0: Már csak 18 van, és akkor már majdnem vége van.
1: World teaches us that we cover our mistakes.
0: A világ arra tanít, hogy vegyük el a hibáinkat.
1: But the kingdom teaches us that we quickly confess our faults.
0: De a királyság arra tanít, hogy gyorsan valljuk meg a bűneinket, hibáinkat.
1: I don't know about you, but my first natural response is I make excuses.
0: Nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nekem az a természet szerinti hajlamom, hogy először is mentségeket keresek.
1: I'm no 5 on this one. I'm no 5 on this scale.
0: Én nem 5-ös vagyok ebben a témában.
1: But I'm working on it.
0: De dolgozom rajta.
1: You know, sometimes it's just a matter of just holding my mouth shut.
0: Néha egyszerűen csak az kell hozzá, hogy befogjam a számat.
1: And not making a defense for myself.
0: És ne védekezzek.
1: Until my feelings calm down and I can humble myself and then confess more freely.
0: Amíg le nem dőlnek a védő falaim, és nem tudom könnyen megalázni magam és megvallani.
1: But as a community of believers,
0: de mint hívő közösség,
1: we should have an environment in which we are free to confess our weaknesses, our limitations, our faults one to another without condemnation.
0: Ennek olyan közegnek kell lennie, ahol kárhoztatási érzés nélkül megvallhatjuk egymásnak a hibáinkat, a hiányosságainkat, a gyengeségeinket.
1: Amen. I don't know about you, but when I hear someone confess their faults or weaknesses, that doesn't cause me to judge them. In fact, all the more so, I feel connected to them. I feel the transparency makes you feel closer.
0: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor valaki nekem megvallja valamilyen gyengeségét vagy hibáját, akkor hát bennem egyáltalán nem a kárhoztatás jön fel, hanem inkább jobban tudok azonosulni az illetővel, közelebb érzem magamhoz, mert egy ilyen átlátszóság jön létre köztünk.
1: Number 16. World teaches us, you must believe many things, you must believe that most things are impossible.
0: A világ arra tanít minket, hogy a legtöbb dologról azt kell hinned, hogy ez lehetetlen.
1: The king teaches us that we believe that we are to believe that all things are possible.
0: A király arra tanít, hogy Istennel minden lehetséges, ezt kell hinnünk.
1: Amen. So on a scale of 1 to 5.
0: Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán.
1: Do we see life challenges or do we see in life problems or do we see life opportunities?
0: Az életnek a kihívásait és problémáit látjuk, vagy az élet lehetőségeit?
1: Is everything a problem without a solution?
0: Minden probléma csupán megoldás nélkül.
1: Or does every problem in itself contain within itself it's an answer that the Lord will provide?
0: Vagy már a problémák magukban tartalmazzák azokat a válaszokat, amiket az Úr ad rájuk.
1: To say it another way, are we pessimistic or are we optimistic?
0: Más szóval, pessimisták vagyunk vagy optimisták?
1: Are we always whining and complaining?
0: Mindig nyöszörgünk és panaszkodunk.
1: Are we always positive with God's positive confession, His word in our mouth?
0: Vagy mindig pozitívak vagyunk és Istennek a pozitív megvallásai vannak a szánkban.
1: Where are you on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagy ebben a témában egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Number 17. I know best, and this really goes to the very heart of the knowledge of good and evil in the tree of life.
0: Ez a dolog nagyon kötődik a jó és gonosz tudásának a fájá. Rózi és az ezzel kapcsolatos kapcsolatunkhoz.
1: Goes to the very heart of the first Adam versus the last Adam.
0: Tehát nagyon nagy a különbség az első Ádám és az utolsó Ádám között ebben, hogy én tudom a legjobban.
1: Because the first Adam, our fallen nature, knows what's best and wants to control our own lives.
0: Mert az első Ádámnak a bukott természete azt mondja, hogy én tudom a legjobban, én akarom irányítani az életemet.
1: But the last Adam, and we are in Christ, the last Adam, is a spirit of teachability, knowing and trusting God knows best and is in control of all things.
0: De az utolsó Ádám, azaz Krisztus, akiben mi vagyunk, azt mondja, hogy mi taníthatóak vagyunk, bízunk abban, hogy Isten tudja, mi a legjobb számunkra, és ő irányítja az életünket.
1: Amen. Where are we on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagyunk ebben egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Of letting go and letting God control our lives.
0: Mennyire tudjuk kiengedni a gyeplőt a kezünkből, és hagyni Istennek, hogy irányítson.
1: Leading us and guiding us.
0: Hogy vezessen és irányítson minket.
1: In all of life's most important decisions.
0: Az élet összes igazán fontos döntésében.
1: Amen. Because ultimately our lives should reflect this very clearly. We go where the Lord sends us, we do what the Lord calls us to do.
0: Mert végső soron az életünknek ezt kell egyértelműen tükröznie, hogy azt tesszük, amit az Úr mond, és oda megyünk, ahova ő küld.
1: We're not just seeking our own agenda, doing our own thing.
0: Nem csak a saját terveinket próbáljuk megvalósítani, saját programunkat.
1: And we certainly don't want to wake up one day at the end of our lives.
0: És kétségtelenül az életünk végén nem úgy akarunk egy nap felébredni.
1: And realize that we've been climbing a ladder all our life.
0: Hogy rájövünk, hogy egész életünkben másztunk fölfelé egy létrán.
1: That's leaning against the wrong wall.
0: Ami nem a megfelelő falhoz van támasztva.
1: Many businessmen, what looks in the eyes of the world is successful.
0: Nagyon sok üzletember, aki nagyon sikeresnek számít a világ szemében.
1: End up in destruction. Divorce,
0: tönkre megy,
1: bankruptcy,
0: elválik, csődbe megy,
1: and even suicide.
0: Sőt, öngyilkosságot követ el.
1: Because at the end of a life that has been self-controlled and self-governed,
0: mert az életük végén, amit ők maguk irányítottak,
1: they realize that there is a way that seems right unto a man.
0: Rájönnek, hogy van egy út, ami jónak látszik az ember szemében.
1: But the proverb says, but the way thereof is the way of death.
0: De az út a halálba vezet, mondja a példabeszédek.
1: Man, the ultimate fruit of the knowledge of good and evil and of our independence from God, the ultimate fruit of that is death.
0: A jó és gonosz tudása végső eredménye, és az Istentől való függetlenségünk végső eredménye a halál.
1: Right? What did God tell Adam and Eve? You eat of this, go this direction, go this way, and sin will surely bring death.
0: Mit mondott Isten Ádámnak és Évának? Ha ezen az úton mentek, ha ezt az irányt választjátok, akkor biztos, hogy a végeredmény halált hoz.
1: Paul says the wages of sin is.
0: Azt mondja Pál, hogy a bűn zsoldja.
1: Death.
0: A halál.
1: Separation from God.
0: Elválasztottság Istentől.
1: And number 18, number finally.
0: Ez az utolsó, a 18-as.
1: The world, the kingdoms of the world teach us that we are to seek earthly rewards.
0: A világkirályság arra tanít minket, hogy földi jutalmakra kell törekednünk.
1: But the king teaches us to seek after heavenly rewards that are eternal.
0: De a királyság arra tanít, hogy mennyei örök jutalmat keressünk.
1: That will not cannot be stolen by thief.
0: Amit nem lophatnak el a tolvajok.
1: Cannot rust.
0: Like ami nem tud megrozsdásodni.
1: Because they are invested in God's eternal bank.
0: Mert ezeket Isten örök bankjába fektetjük be.
1: Nothing that we accumulate in this world materially can we take into the world to come.
0: Semmit nem vihetünk el a következendő világba, amit ezen a földön anyagi dolgokban felhalmozunk.
1: Amen. I can't take a 500 BMW with me into heaven.
0: Én nem tudok egy 500-as BMW-t elvinni magammal a mennybe.
1: But I can take John with me into heaven.
0: De John-t el tudom.
1: Amen. And so we're to seek after heavenly. Abraham sought after a city whose maker and founder was God himself.
0: Tehát Ábrahám egy olyan várost keresett, amelynek építője és alkotója az Isten, tehát mennyei dolgot kell keresni.
1: He never found it in this life.
0: Ábrahám ezt nem találta meg ebben az életben.
1: Moses, who could have stayed in the riches, in the comfort, in the glory of Egypt, forsook it all to suffer along with his people.
0: Mózes azt a dicsőséget, gazdagságot, pompát, ami Egyiptomban az övé lehetett volna, elhagyta, hogy együtt szenvedjen Isten népére.
1: Because number 18, he saw the heavenly reward being far greater than anything that the earth can give.
0: Mert a 18-as pont szerint meglátta, hogy a mennyei jutalom sokkal nagyobb, mint amit a föld bármikor kínálhat neki.
1: And Jesus said, you can of course gain the entire world and lose your soul.
0: Jézus azt mondja, hogy az egész világot megnyerhetitek úgy, hogy a lelketeket elveszítitek.
1: Where are you on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagytok egy 1-től 5-ig terjedő skálán ebben?
1: Are we far more interested in eternal truths and eternal treasures, or are we far more interested in material ones?
0: Sokkal jobban érdekelnek minket az örök értékek és kincsek és valóságok, vagy a földi kincsek érdekelnek minket jobban.
1: Amen. There's nothing wrong with material things.
0: Semmi rossz nincs az anyagi javakban.
1: Amen. I like to drive a car, I need to.
0: Én szeretek autót vezetni, kell is.
1: I like to live in a home, I need to.
0: Szeretek szép otthonban lakni, szükségem
1: van. Again, God wants to meet all of our needs as we seek the kingdom first.
0: Tehát Isten minden szükségünket megadja, ha először az ő királyságát keressük.
1: Everything else we need will be added unto us.
0: Minden más megadatik nekünk, ami kell.
1: But you see, it's all a matter of heart, it's all a matter of thinking, it's all a matter of priority.
0: Az egész csak szív kérdése, az egész fontossági sorrend kérdése.
1: Amen. The distance between heaven and hell.
0: A különbség a menny és a pokol között.
1: Is only about 10 to 12 centimeters from here to here.
0: Körülbelül 30 centi, 40 centi.
1: Amen. From our heart to our head.
0: A fejünk és a szívünk közötti távolság.
1: And we want to be led by our hearts, not just our heads.
0: És mi azt akarjuk, hogy a szívünk irányítson minket, ne csak a fejünk.
1: Amen. Let's stand to our feet. Let's
0: akkor
1: close the session.
0: Álljunk fel, fejezzük be ezt a tanítást.
1: Now I've taken these 18 things.
0: Hát ezt a 18 pontot fogtam.
1: There's many more.
0: Még sokkal több van.
1: But this gives us, I think, a clearer understanding of what we're talking about.
0: De azt gondolom, hogy ebből azért tisztában megérthetjük, miről is beszéltünk.
1: And Ildikó translated it into Hungarian on one piece of paper like this.
0: Ildikó ezt egy lapos alapon lefordította a magyarra.
1: And this will be available to you. We can put it on the website or wherever
0: politics is best. És majd a honlapról, vagy valahogyan majd meg tudjátok szerezni ezt.
1: Amen? Something that you could maybe put on your refrigerator or on your bathroom, something to look at and to think about this for a time.
0: És akkor felragasztatjátok a hűtőszekrényre, vagy a fürdőszobában a tükörre, tehát hogy tudjatok majd rajta gondolkodni.
1: Would you agree with me? We can't change 10, 20, 30, 40 years of our thinking in one hour.
0: Tehát egy óra alatt nem lehet megváltoztatni 20, 30, 40 éves gondolkodásmódot.
1: Yeah, I'm not going to be able to do that in an hour.
0: Én egy óra alatt nem tudnám megtenni.
1: And the purpose of this weekend is simply to point us in the right direction.
0: Ennek a hétvégének csak az a célja, hogy a megfelelő irányba állítson be minket.
1: To give us some of the scripture and truth that we need.
0: Megadjon nekünk szükséges bibliahelyeket és igazságokat.
1: And to hopefully motivate us on into the kingdom.
0: És remélhető módon a királyság felé hajtson minket tovább.
1: As we said, it's important that the kingdom of God advances inside us.
0: Ahogy mondtuk, nagyon fontos, hogy Isten királysága bennünk nyerjen tért.
1: Because as it advances inside us first, it will ultimately, inevitably, begin to advance all around us in our world and relationships.
0: Mert hogyha bennünk először már megszilárdult, akkor elkerülhetetlen és természetes, hogy a körülöttünk lévő világra is hatni fog, mert tovább hat belőlünk.
1: So Lord, we just commit this session to you now.
0: Tehát Uram, átadjuk neked ezt a tanítási részt.
1: We thank you, Lord, that you have counted us privileged with this truth.
0: Köszönjük, Uram, hogy kiváltságunk az, hogy nekünk adtad ezt az igazságot.
1: To know the way you think.
0: Hogy tudhatjuk, hogy te hogyan gondolkodsz.
1: To understand your heart.
0: Hogy megérthetjük a te szívedet.
1: And to trust you to renew our minds and give us the very mind of Christ.
0: És benned bízhatunk, hogy megújítod az elmünket és Krisztus értelmét adod nekünk.
1: We thank you, Lord, because we realize now that we cannot change ourselves from the outside in.
0: Köszönjük, Uram, hogy most már tudhatjuk, hogy nem tudjuk magunkat kívülről befelé megváltoztatni.
1: But we can allow you to change us from the inside out.
0: De engedhetjük, hogy te megváltoztass minket belülről kifelé.
1: As you change our hearts.
0: Ahogy megváltoztatod a szívünket.
1: Our motivations.
0: És a motivációinkat.
1: And by the power of the resurrected spirit, you live your life through us.
0: És a feltámadott szellemen keresztül te éled az életedet rajtunk keresztül bennünk.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat 8. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Látni a láthatatlant, számítani arra és várni, hogy Isten valóságos dolgot cselekszik, ad az életünkbe. A hálaadásról szeretnék ma beszélni, illetve a hálaadás áldásairól. Melyikőtök hallotta már ezt a kifejezést, hogy eukarisztia? Ez szó szerint ugye azt jelenti, hogy hálaadás. És ez jó. Jó. Egy olyan világban élünk, ami rendkívül mozgalmas, rendkívül határidőkhöz kötött olyan a korunk, hogy mindenet be van táblázva, és nagyon könnyen kiszorul az ember életéből, és kiszorulhat a hétköznapjainkból, vagy az ünnepnapjainkból is a hálának a kifejezése, különösen a Teremtő, a mennyei Atya fele való hálának a kifejezése. Egyszerűen úgy lettünk teremtve, úgy lettünk tekercselve, hogy hálára vagyunk csinálva. Hálára lettünk formálva. Miért? Mert a hálaadás az valakihez oda fűz, oda köt. Amikor te hálát adsz valakiért, vagy valamiért valakinek, akkor az azt jelenti, hogy ahhoz a személyhez, akinek hálát adsz, a szíved, a gondolataid, az érzéseid, az egész lényed, a személyiséged valahogy oda kapcsolódik, oda kötöd magad, és megerősíted a hozzáfűződő kapcsolatodat és viszonyodat. Tudod, nincs valakinek hálát adni. Valakinek az egy olyan viszketés, amit nem tudsz megvakarni. És az roppant kellemetlen. Nagyon nem jó. Akinek van egy biztos Isten tudata, és ez még nem is személyes kapcsolat. Csak van egy teremtőről, a mindenhatóról, az örökkévalóról egy kijelentése, hogy ő van. Sokkal könnyebb dolga van a hálaadás területén, mert meglátjuk, hogy a hálaadás mennyire kihat, ha azt gyakorlom, mennyire kihat a természetes életemre is, a kapcsolataimra, a karakteremre, a jellememre. A Istennek való hála kifejezése ugyanakkor sokkal több, mint egy ilyen beprogramozott késztetés, amit velünk teremtett, belénk helyezett Isten, mikor kigondolt és eltervezett. A Bibliát, hogyha megnézed, minden oldalán szinte végigfonul a hálaadás. Végigvonul az egyének, a hithősök, végigvonul Izrael népe életén, meg azt is látjuk, hogy mi mindent eredményez, vagy eredményezhet a hálaadás hiánya, vagy a hálátlanság, mert erről is van azért elég sok szó a Bibliában. És tanít a Biblia a hálátlanság, a hála nélküliség következményeiről is, de tanít, és erről szeretnék beszélni, a hálaadó életnek az áldásairól is. Mert hogyha egy hálaadó életet, egy hálateli szívvel élem az életemet, akkor annak nagyon sok áldás következménye van, nagyon sok pozitív következménye van az életedre, sőt a családodra, a szeretteidre nézve is. A Biblia szerint, ha megnézzük, a hálaadás egy tiszta, érdek nélküli, naív, egy ártatlan dolog. Nincsen benne számítás, nincsen benne hátsó gondolat. Nincsen más indíték a Biblia szerint való hálaadásnak, mint az, hogy hálát adjak. Nincs más. Nincs más indítéka, csak hogy megköszönjek dolgokat és hálát adjak. A hálaadás egy köszönet, egyedül azért semmi más. Nincsen benne számítás, nincsen benne hátsó dolog. Ugye különféle imatípusok vannak, tanultunk ezekről is, beszéltünk ezekről is, de talán a hálaadás ima típusa az, ami legkevésbé valószínű, hogy a saját tudatos vagy tudatalatti vágyaink úgy beszennyezné a hálaadásunkat, mert az igazából nincsen benne semmi érdek. Egyszerűen csak föleleveníted a hálával, megeleveníted és megerősíted ahhoz a személyhez való kapcsolódásodat, oda kötődésedet, akinek hálát adsz, és itt adott esetben Istennek. A hálaadás ugyanakkor, hogyha megnézzük, aztán majd nézzünk, 7 pontot fogunk átnézni, csak mondom, de még nem tartunk a pontoknál. Tehát a hálaadás ugyanakkor tudatos, céltudatos. Tehát nem csak úgy nagyjából, úgy homályosan, hogy hát köszönöm Uram, hogy élek, meg stb. Ez is nagyon jó, természetesen. De valahogy a hálaadásban benne van a visszatekintés az elmúlt életemre, az eseményekre, mindarra, amim van, ami vagyok, aki vagyok, amivel Isten megáldott, ellátott, és beazonosítunk dolgokat, eseményeket, személyeket, áldásokat, pozitív dolgokat, amikért hálát adunk. A hálaadás nagyon sokszor elhanyagolt terület. És fontos, hogy ezt megújítsuk az életünkbe, megújítsuk nem csak az imáinkban, hanem megújítsuk a mindennapi hétköznapjainkban is, akár a házastársi, baráti, testvéri, munkatársi kapcsolatainkban is. Igazából, ha megnézed a politika területe, hogyha egy kicsit megtelne hálával, mondjuk a parlament megtelne hálával, mennyi minden tudna változni? Mert az a helyzet, hogy lehet csepülni mindig az egyik fél, egyik oldal a másikat, mert van hiba, és ki lehet keresni, és lehet mutogatni bármelyik oldalról, bármelyik oldalra. De hogyha esetleg megemlékeznénk arról, egy olyan kultúra kezdene kicsit felszínre törni, hogy megemlékezni arról, hogy azért mi mindent adott Isten még a másikon keresztül is. Még lehet, hogy a kritikáján keresztül is, mert elkezdtem kijavítani azt, amit esetleg nem jól csináltam, és jobb lett. Például nagyon sokféle, persze nem akarom az észt osztani, most, de nézd meg, hogy a modern humanista kultúra egyszerűen túlságosan megszállottja a jelennek. A hálaadás kész visszatekinteni, és nem egy keserűséggel, nem egy önsajnálattal néz vissza, vagy a jelenbe, hanem kész egy pozitív hozzáállással a múltba tekinteni, és emiatt tud a hálaadás egy pozitív jövőképet is elénk állítani, ami reménységet ad. Hálát adni Istennek azt jelenti, hogy hátra tekintünk, és megemlékezünk arról, hogy egyszerűen annyi mindenért egyszerűen köszönetet mondok. Mert rájövök arra, hogy ez nem az én két kezem munkája. Nem a saját magam erejéből lettem olyan magas, amekkora vagyok. Nem a magam erejéből nőttek ki a hajszálaim. Nem a magam erejéből látok, vagy érzek. Hanem ez mástól van. Az én teremtőmtől van. A hálaadás az egy átfogó, és igazából mindent magába foglal. És minél inkább úgy betölti az egész életedet, a házasságod, házastársad, családod, munkatársaidért, még azok is, akik bosszantanak, akár a lakhatás, a gyülekezet, a nemzet, az ország, vezető, politikus, a NAV-ért, nem tudom, hogy adtatok már hálát az adóhatóságért. Vagy adtál-e már hálát a trafipaxokért, aki mondjuk esetleg gyorshajtásért kiküldték a számlát. Az a helyzet, hogy bármilyen furcsa is, Isten szolgálja a te javadra. Mert mi? Mondja is. De meg kell tanulnunk hálát adni a mennyi atyának az élet legapróbb dolgaiért, legapróbb részleteiért. Múltkor elvágtam az ujjamat, mértem a belmagasság volt ott a különböző helységben, és akkor olyan, tudod, ez a rugós fém mérőszál volt, és akkor, amikor visszaugrott, akkor végighasította az ujjamat. De olyan jó mélyen, és nagyon jött belőle a vér, és akkor csak leragasztottam először egy kis ilyen jódos izével, aztán leragasztottam, és talán 2 óra múlva, vagy mikor, megnéztem, egyáltalán nem vérzett, vagy nem is tudom mennyi idő volt, lehet, hogy még annyi se. Aztán csak rádöbbentem néhány óra múlva, hogy mi minden begyógyult azon a helyen. Tehát néhány óra múlva, és akkor másnapra már nem is nagyon látszott. Az ujjamon még ki tudtam tapintani, de hogy Isten így alkotta a testedet, hogy ilyen gyorsan begyógyul. Csak így elcsodálkoztam, hogy tehát a sejtek, ott a szövetek, mi minden dolgoznak, eszméletlen erőfeszítést tesznek, hogy az ott rendben legyen. Csak egy ilyen kicsi, apró kis, nagy, nem, abszolút nem, dolog, nem nagy dolog. De hogy hálát tudsz-e adni az apró dolgokért? Mert ez nem egy nagy dolog. Nem akadályozott meg gyakorlatilag ott semmiben, nem kellett gitároznom akkor, nem kellett semmi más csinálnom, de mégis nagyon hálás voltam az Úrnak azért, hogy milyen hamar megoldotta ezt az egészet. És amikor Istennek való hálaadás átszövi az egész életedet, az valahogy egy látságot, egy szelídséget, egy kegyelmet tud megnyugtatni az életeden. Jézus maga is egyébként, ha megnézzük, rendszeresen, visszatérően hálát adott, és hálaadó életet élt. Talán az egyik legismertebb hálaadós rész, ugye a Máté 26-ban, a 26. fejezet, az úrvacsorai szereztetési biblia versek. Olvasom Máté 26-26-tól. Mikor ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványoknak, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Utána vette a poharat, hálát adott, odaadta azoknak, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. És ahol ezt a hálaadást olvasod, ez a kifejezés, ez az a eukariszteó, tehát ami több helyen ma is egyébként, több közösségbe, felekezetbe a közösség kifejezésére használják. De ez a hálaadás. És azért is szeretném ezt mondani, mert ebbe benne van, de majd kitérek később rá, hogy a közösséget tudja megteremteni például többek között a hálaadás. Olyan dolgokra képes egy hálaadó lélek, hálatelt szív, ahogy elképesztő, és most átnézünk néhány pontot, mert Pál apostol is nem csak rendszeresen maga is hálát adott, a leveleit, ha megnézitek, hálaadással kezdi mindig, hanem meg is parancsolta, hogy éljünk egy hálateli életet, hogy hálával imádkozunk mindenkiért, adjunk hálát, minden helyzetben adjunk hálát, stb. Stb. És most az első pont a hálaadásnak egy áldása, amit az előbb említettem, hogy a hálaadás nem csak feltételezi a kapcsolatot, hogy azért adok hálát, mert van kinek, és ő neki adok, tehát feltételezi, hanem meg is valósítja, belevisz abba, és megerősíti azt a kapcsolatot. Kapcsolatépítő a hálaadás. Ugye a Százas Zsoltárt olvastuk föl az elején, ott a 4. vers azt mondja, hogy menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor hálát adok Istennek, közelebb kerülök hozzá. Amikor hálát adok Istennek, akkor az ő kapuin be tudok lépni. Amikor hálát adok Istennek, akkor az ő vele való közösség meg tud erősödni. Ott az utolsó vacsorán, amint olvastunk, nem véletlenül az eukarisztia kifejezés. Én régen ezt nem tudtam, hogy ez a hálaadás kifejezése. nekem más fogalmaim voltak. Más képzetem, társképzetem volt ezzel kapcsolatban. És hát nagyon érdekes dolog, hogy Isten azt mondja, például a korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 16. vers, és ugyanúgy erre utal, és erről beszél Pál is, hogy a hálaadás pohara, amit megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. Tehát a hálaadás, az eukarisztia, az közösség a Krisztussal. Tehát amikor Jézus megáldotta hálával a kenyeret, megtörte és odaadta, az gyakorlatilag a közösséget, ő magát osztotta meg. Amikor hálát adsz valakinek, bármiért, hálát adsz az Úrnak, bárkiért, akkor az Istennel való közösségedet erősíted meg. A hálaadás pohara az a közösség. Közösség a Krisztussal. És ugyanúgy a kenyér, ahogy hálát adunk és megtörünk, a közösség az ő testével. Tehát ez az első pont. A második dolog az, a hála, a hálaadás arra kényszerít, hogy arra összpontosítsunk, amink van. És ne arra, amink nincs. Amit csak úgy szeretnénk, amit akarunk, amire vágyunk. Amikor kerestem egy képet, mert akartam a mai Isten tiszteletről a hálához egy banner csinálni, és akkor kerestem a képeket, és akkor találtam egy olyan képre, hogy ott volt egy félig teli pohár, és akkor az volt, hogy nem az a kérdés, hogy most félig tele van, vagy félig üres, hanem az, hogy van poharad. Van poharad, és valami van benne. Mert sokszor elfelejtjük, hogy de nekem csak félig van, de nekem csak harmadik van, de nekem csak eddig, de van poharad, és nagyon sokaknak poharuk sincs. Néha elkezdünk ott nyavajogni olyan dolgokon, meg kell tanulnunk megelégedett életet élni, akár házas vagyok. Ne nyavajogjak azért, mert van férjem, van feleségem, és sok a feszültség. Isten megmondta, aki megházasodik, háborúsága lesz a testben. Ez nem volt titok. Akkor ne házasodj meg, hogyha nem akarsz háborút a testedben. Ennyi. Maradj egyedül. De akkor meg legyél becsületes, és legyél egyedül becsületes, megelégedett. És akkor az Úrra tudsz az egész életedbe gondot viselni. És nem lesz gondod a férjeddel, meg nem lesz gondod a feleségeddel. Vagy gyerek. Gyerek kérdés. Van, aki szeretne, hogy sok gyereke legyen. Valaki mindent megtesz annak érdekében, hogy nehogy már. Tudjunk már megelégedni azzal, amink van. Van, aki egyszerűen állandóan valami újabbra, nagyobbra, menőbbre, drágábbra, akár autó, akár lakás, akár ruha, akármi. De meg tudunk elégedni, és hálásak tudunk azzal azért lenni, amink van. Nyárra szeretnénk látóutakat újból szervezni, amit beszéltünk, elmenni. Nem kell országhatáron kívül sem, nem kell elmenni Etiópiáig, csak elmennénk néhány olyan területre az országhatáron belül, hogy lássátok olyan embereket, olyan családokat, olyan, és nem egy-egy ember, hanem ezrek élnek, százezrek élnek olyan körülmények között, hogy ő részükről lehetne azt mondani, hogy panaszkodhatnának és sajnálkodhatnának, és tele vannak hálával. És megjelensz, és elképesztő, és megszégyenítő az, hogy meg akarnak valamivel áldani. Mert adni akarnak. Mi meg nyavajgunk ezzel, nyavajgunk azzal, és senkinek nem akarom lekicsinyíteni a szükségét, ne értsétek félre, és a problémáját, a nehézséget, mert mindegyikünk átél, mindegyikünknek van. Csak tanuljunk meg hálásoknak lenni. Tanuljunk meg meglátni, hogy mi mindenünk van. Nyavajgunk azért, mert homályosan látunk, de látsz. És néha panaszkodunk azért, mert nagyot hallasz, de hallasz. Most tegnap találkoztunk olyan emberrel, nem hall. És hiába. Mi? És nem keserű. És nem keserű. Igen. A hála az magunkból kifele néz. És megtanít a hálaadás nem magunkról gondolkodni, és magunkba befele gondolkodni. Tudod, egy fogyasztói társadalomban élünk, és még ha keresztény kifejezésekkel át is vagyunk szőve, vagy a kultúránk át van szőve, mégis egy materialista kultúrában élünk. Azért azt látni kell. Keményen materialista kultúrában élünk, és nagyon könnyen rabjaivá válhatunk egy lelki fogyasztói mentalitásnak. Ami imánkat is ilyen mennyei bevásárló listává tudja degradálni. Hogy uram, nekem ez kéne, ilyen fér, szőke legyen, magas, két füle, stb. Nekem ilyen feleség, nekem ilyen lakás, olyan lakás. És akkor hallottuk a tanításokat a piros bicikliről, meg mindenről. És akkor rendben van. De hogy hálások tudunk-e lenni, hogy egyáltalán van lábad, hogy tudod tekerni azt a biciklit. Amen. Tudod, a hálaadás az képes átrendezni az egész életünket, a berendezkedésünket, a mentalitásunkat, a hozzáállásunkat, hogy Isten körül forogjunk. Az agyam, az elmém, a gondolkozásmódom Istenhez kössön, Istentől függővé tegyen az elmémbe, a gondolkozásmódomba. Én ahelyett, hogy megpróbálnám Istent rávenni az imáimmal, hogy ő forogjon körülöttem, és adja meg ezt, adja meg azt. Isten nem egy kifutó fiú, nem a házhoz szállító küldfénypostnak a forrása, meg nem egy komornik, aki lesi a te kedvedet, hogy mindenbe kiszolgáljon. Ő Isten, ő Úr, ő Király, és uralkodni akar az életünkbe, és azt akarja, hogy fölismerjük, valahogy meglássuk, amiről az imé is beszélt, hogy adjon Isten valahogy kegyelmet, hogy belelássunk a mennyei látással, szellemi látással, az ő dicsőségébe, hatalmába, fenségébe, szentségébe, tisztaságába, és amikor ebbe valahogy egy-egy bepillantást nyerünk, akkor valahogy a hozzáállásunk is megváltozik, mert egy olyan Isten félelem jön ránk, hogy rádöbbenünk, hogy Istenhez képest parányiak, abszolút kicsik vagyunk, és tőle függünk, mindenben tőle függünk. A Máté 15.36-ban emlékeztek ott a kenyérszaporításnál, de a tanítványok is, mert azért volt több ilyen kenyérszaporítás is, nem csak egy, azért a tanítványok is beleestek ebbe. Jézus ki is akadt, mikor már nem az elsőt csinálta, hanem a másikat. Hát nem emlékeztek, hogy mi történt a néhány nappal korábban az előző szaporításnál, mert ott aggódtak, hogy hát nincsen, van néhány kenyér, meg néhány hal, de hát most mi ez ennyinek? Hát nincs pénzünk sem, meg hát nem is tudunk elmenni, hogy vásároljunk. Vette a 7 kenyeret és azt a néhány halat, és hálákat adott, megtörte, odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak, és mindenki megelégedett. Ami miatt ezt felolvastam, az az, Jézus nem azzal foglalkozott, hogy mennyi kell, hanem azzal foglalkozott, hogy ami van, és azért hálát adott. És amikor Jézus hálát adott azért, és megáldotta azt, ami van, betöltötte azt a szükséget ezen keresztül a mennyei atya, ami szükséges, ami hiányzott. Hogy a szemeink, az agyunk, a gondolkozásmódunk ne azon járjon, hogy mi minden hiányzik. Járjon azon az agyunk, hogy mi mindenünk van. Lehet, hogy csak néhány kenyér, lehet, hogy csak néhány hal, lehet, hogy nincsen annyi, hogyha összeadom, akkor nem jönnek ki a sárga csekkekre az egyenleg, a szaldó nem pozitív, a havinál, de adjak hálát azért, ami van. És figyeld meg, amikor elkezdesz egy hálaadó életet élni rendszeresen, újból és újból, azt veszed észre, hogy Isten a szükségeidet is betölti, ami hiányzik. A harmadik. A hála a kegyelemre fókuszál. Tehát arra a kegyelemre, ami cselekszik, Isten cselekvő kegyelmére. Hálát adni annyit jelent, hogy elismerem, hogy függő vagyok. Mivel azt mondom, hogy már végére értem a képességeimnek. Végére értem, nem tudtam egyedül megoldani, nem tudtam a szükségeket egyedül betölteni. És ezért nagyon hálás vagyok, Uram, hogy ezt is megadtad, ebben is segítettél, ebben is támogattál. A hálaadás valamilyen módon kiiktatja, megszünteti, eltörli a dicsekvésnek a lehetőségét. Mert amikor hálát adok, akkor nem verem a mellemet, hogy ez az én két kezem munkájából. Ez mind magamnak köszönhetem, hogy fiú lettem, férfi vagyok, stb. Mert már most azt is már eldönthetik. Nem, a hálaadás megszünteti annak a kísértését, és megerősíti azt az egyetlen alapot, hogy függök, hogy kapcsolódok Istenhez. Oda kötöttem az életemet hozzá, aki sokkal hatalmasabb, mint én. A hálaadás segít fölismerni és fönntartani annak a tudatát, hogy tudom, hogy korlátaim vannak. Véges a képességem. És a méltatlanságom, és az alkalmatlanságom, mert rész szerint van minden. Tudom, hogy az alkalmas voltunk hitáltal Jézus Krisztusban megvan. Mindenre. De ez nem magamtól van az alkalmas voltam, hanem ez is kegyelem. És a hálaadás pontosan ezt jelenti, hogy Isten kegyelmére fókuszál, ami nem csak ölbetett kézzel ott passzívan telve van a menny kegyelemmel, hanem Isten kegyelme ott van, aktívan munkálkodik az életedbe, és a szükségeket betölti, előbbre visz, megőriz, megtart téged, mert Jézus Krisztusban ingyen minden kegyelmet odad Isten nekünk. 1 Korintus 15:57-ben azt mondja, hogy hála az Istennek, aki a diadalmat odadja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát a kegyelemre fókuszál a hálaadás. Tehát első volt az, hogy a hálaadás nem csak feltételezi a kapcsolatot, hanem abba belevezet és meg is erősíti. A második volt az, hogy a hálaadás arra kényszerít és rászorít bennünket, hogy értékeljük mindazt, amink van, és ne arra fókuszáljunk, amink nincs. Harmadszorra pedig a hálaadás egyszerűen a kegyelemre, Isten aktív kegyelmére fókuszál. A negyedik, a hála egy pozitív hozzáállása, máshogy fogalmazva, kétségek nélküli, bátran Istennek igent mondó hozzáállása ösztönöz. Mit is értek alatta? Egyszerűen arra kényszerít, amikor hálát adok rendszeresen, az visz, arra visz rá, hogy azon gondolkodjuk, ami jó az életemben. Ami jó volt. Nem azon kell gondolkodnom, és nem azon fogok gondolkodni, ami rossz. Bármikor, amikor depresszió, csüggedés, de lehetne máshogy is megfogalmazni, viszály, háborúság, megoldatlan dolgok vannak, akkor kezdjél el hálát adni. Kezdjél el hálát adni Istennek. Akkor kezd a túlsó végén, menj vissza a kályhához, és akkor kezd egész onnantól, hogy hálát adok, hogy egyszerűen kigondolt, én mindig ott szoktam kezdeni, hogy hálát adok Istennek, hogy kigondolt, eltervezett. Még akkor meg se születtem, de már elkezdek, és akkor onnan könnyebb eljutni a megbocsátásig. De a hálaadással kell kezdeni, mert az rákényszerít, hogy ez egy olyan kritikus korban élünk, hogy ebben a korban milliók érzik magukat depressziósnak. Millió, vagy hát nem is milliók, sokkal többen. Frusztráltan, depressziósnak, szeretetlennek érzik magukat, de tudjátok, a hálaadás az egy kipróbált és bevált módja, hogy a legsötétebb élet szakaszaidon is győztesen átjuss. A hálaadás az átsegít. Jónás, a második fejezet, 10-11-es vers. Sötét helyen volt, tehát ott nem volt lámpás, nem volt a lyuk a cethalnak a tetején, amin fény jött volna be. Ott volt már napok óta a sötétbe, büdösbe, ott volt, ott tocsogott a, mit tudom, a rothadó planktonok, meg a bél gázok, meg alga, rothadó algák között. Hát, egy öcegödörhöz hasonlít, ahol még fény se volt. De három napnak el kellett tenni ahhoz, hogy Istenhez forduljon, és azt mondja, hogy de én hála éneket zengve áldozok neked, Uram, és amit megfogadtam, mégiscsak megcsinálom. Az Úrtól jön a szabadulás. És akkor csak ennyi az egész két vers, az Úr ekkor parancsolta halnak, kiköpte Jónást a száraz földre. Szóval ennyi volt a szabadulás. Hogyha ezt három nappal korábban megcsinál Jónás, szerintem már három napja kiköpte volna a cethal, és megszabadult volna. Néha úgy van ám, hogy mi is ott tocsogunk és dagonyázunk a saját magunk mocsorába és pöcegödrébe a problémáink között, de néha csak annyi kell, hogy elkezdünk hálát adni. És már elkezdek hálát adni Istennek a szabadításáért is, amiből még semmit nem látok, amiből még semmit nem érzek, semmit nem tapasztalok. De ahogy elkezdünk hálát adni, Isten megszabadít. Mert a hála egy pozitív hozzáállásra, kétségek nélküli, bátran Istennek igent mondásra késztet és ösztönöz. Hát Jónás azt mondja, hogy hálával áldozok neked, és amit megfogadtam, megcsinálom. Nem volt benne semmi készség arra előtte, hogy megcsinálja azt, amit Isten kért tőle. Hát ezt nem tudom, hogy mennyire volt nagy örömmel, de azt mondja, hogy hála éneket zengedezve áldozok neked is, megfogadtam, amit megfogadtam, azt megcsinálom, engedelmeskedek. Aztán persze tudjuk, hogy utána is morgott mégis zsörtölődött, de Isten könyörülő Isten is megtartotta, még ott a tök mellett is. Az Apcsel 28-ban, 14-es versnél Pál apostol, amikor Aténbe érkezett, ott csak hadd olvassam föl ezt a két biblia verset, mert ez is engem úgy elgondolkoztatott. Ahol, mikor testvéreket találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk hét napig. Úgy mentünk Rómába. Onnan is a testvérek, mikor a mi dolgainkat meghallották, elénk jöttek az Appii fórumunk a Tres Tabernáig. És mikor Pál meglátta őket, hálákat adott az Istennek, és bátorságot vett. Amikor hálát adott Pál apostol, egy bátorság jött bele. És tudta, megbátorodott a holnapnak, az elkövetkező ismeretlen, csak annyit tudott, hogy szenvedések várnak rá. Csak annyit tudott, hogy kínlódások várnak rá. Az ismeretlen szenvedést bátran vállalta. Csak azért, mert elkezdett hálát adni. A hálaadás bátorrá tesz. A hálaadás a holnap bizonytalanságába is bátran belevisz. A hálaadás bátran igent mond Istennek a hívására. A hálaadás bátran igent mond Istennek a parancsa megteljesítésére. Legyünk hálaadó emberek. Az ötödik. A hála reményt is ad. A jövőre nézve. Megnyitja a jövőben az Isten pozitív örökségének és áldásainak a lehetőség ablakait. És elkezded látni magad előtt, hogy mi minden jót készített a számodra. Ha hálaadással nézünk vissza a múltba, a hálaadás segít abba, hogy pozitív várakozással tekintsünk a holnapra, a jövő felé. Jónás 2:10 ugyanúgy, és a 11-es vers, de én hálákat zengek, és így áldozok neked, amit fogadtam, megteljesítem, Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsolta halnak, kiköpte Jónást a száraz földre. Itt most nem az, hogy hálát zengve áldozok neked, amit fogadtam, megteljesítem. Most nem ezt húzom alá, hanem azt, hogy az Úrtól jön a szabadulás. A hála reményt ad, kinyitja az Isten jó jövője számára a szívedet, a gondolataidat, és azt mondja, hogy hálát adok, és jön a szabadulás. Hálát adok, és megszabadulok. Hálát adok, mondja Jónás, és már látom magamat, ahogy Isten megszabadít ebből a igen nagy szorultságból. Filippi 4:6-ban olvassuk, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt. De hát nem, most minek az a sok körítés? Nem egyszerűbb, hogy leírom a listát és elküldöm és benyújtom. Isten nem Tesco, meg nem online árurendelés, ügyfélszolgálata, hanem Isten az Isten, és ő a kapcsolatra vágyik. A hálaadás visz bele egy olyan megfelelő viszonyba, az Istennel való kapcsolatba, amiben benne van a tisztelet. Amiben benne van az Istennek való alárendeltség. Mert nyilván azért adok neki hálát, mert elismerem, hogy azt tőle kaptam. Vagy elismerem, hogy azt tőle várom. És mielőtt még elmondanám a listámat, azt mondja Pál apostol, hogy egyszerűen hála jöjjön ki a szívemből, és még a kéréseimet is úgy mondjam csak el. Mert a hála kinyitja a szívem, kinyitja az elmém, kinyitja a hitemet a reményteli jó jövőre, amit Isten elkészített, és amikor már látod a hálaadással a pozitív jövődet, és úgy kéred, az már nem csak egy keserűségből, önsajnálatból és hiányokat felsoroló szívből fakadó kéréslista lesz, hanem benne lesz a hited, ami jót vár. Benne lesz a reménységed, amiben Istent jónak látod, és a jó Istentől várod a jót. A hatodik. A hálaadást, ha rendszeresen gyakoroljuk, akkor az életünk minden területét áthatja. És figyeld meg, hogy nem tudsz úgy huzamosabb ideig hálaadó életet élni, például a nehezebb ismerősök, vagy a fárasztó kollégák, vagy a piszkálódó rokonokért, vagy a kötekedő szomszédokért, hogy egyszerűen a szívedbe ne változzanak meg az érzések. Ahogy elkezdesz rendszeresen hálát adni újból és újból, minden ilyen nehéz kapcsolatért, azt veszed észre, hogy elkezdesz valamilyen módon szeretni őket. Nyilván a szeretetnek különböző szintjeit éljük meg ezekkel a kapcsolatokba, de egy pozitív hozzáállás fejlődik ki bennünk a hálaadáson keresztül azok fele a személyek felé, aki kért hálát adunk. A hálaadásnak a légkörében például Isten megőriz a mogorvaságtól. A hálaadás légkörében megőriz Isten az ingerlékenységtől. Ha van olyan ember, aki nagyon könnyen ki tud hozni a sodrodból, föl tud idegesíteni, akkor próbáld ki, hogy egy nap adjál hálát minden órába érte. Próbáld ezt ki egy hónapon keresztül. Ez nem egy nagy durranás egyébként. Azért csak számíts ki, hogyha mondjuk napközben mondjuk 12 órát, 12-szer hálát adsz, és csak 4 hét, az 50-szer hálát adsz. Nem? Olyan nagy dolog. De próbáld ki, húzd föl egy csippantóra az órádat, vagy a telefonodat. És amikor csippan, akkor adj hálát azért az emberért, aki állandóan kihozott a sodrodból. Aki rendszeresen egy hálaadó életet él, figyeld meg, sokkal könnyebben tud adni a másiknak. Sokkal könnyebben tudja megosztani magát, mert a hála és a nagylelkűség az kéz a kézben jár. A hálaadás elfordít, ahogy már mondtam, a magunkra fókuszálástól, de ez azt is jelenti, hogy elfordít az önzéstől, és odafele fordít az önzetlenség felé. A hálaadás segít önzetlen életet élni. Például a hálaadás segít a megbocsátásban. Én ezt gyakorlom. Néhány évtizede fedeztem ezt föl, amikor ugye, hát nyilván hallotta az ember, hallottam én is a megbocsátásról való tanítást, és hát olyan volt, mint hogyha, na mindegy, nem volt magától jövő. Nehézen jött ki. De aztán rájöttem a hálaadással, ez sokkal könnyebb elkezdeni és eljutni odáig. Ha nem megy először úgy, hogy hálát adsz érte, akivel van feszültség, akkor kezdjél a hálát adni magadért. Aztán egy idő után a magadért, amikor hálát adsz, vagy a veled kapcsolatos dolgokért, akkor eljutsz odáig, hogy tudsz már hálát adni ő érte is. És amikor hálát tudsz adni érte, akkor meg tudsz neki bocsátani, és sokkal könnyebb kimondani azt, hogy megbocsátok. Hogyha rendszeresen hálát adsz valakiért, akkor könnyebben el tudod engedni azt a feszültséget, azt a meg nem bocsátást, azt a keserűséget, ami ott belül szorít. A hálaadás segít a feszültségek, háborúságok, vitatkozásoknak a megoldásában is. Sokszor, amikor annyira elmérgesedik egy-egy kapcsolat, lehet az barátság, testvéri, munkatársi, szomszédi, rokoni, vagy házastársi, nagyon sokszor az van, hogy a hálaadás hiányzik. És vissza kell térni a hálaadáshoz. És nem mondasz nekem, hogy de hát múlt héten is hálát adtam, hanem megkérdezem, hogy ma hányszor adtál hálát. Ha nem elég a havi egy, vagy az biztos nem elég a feszültség, ha nem elég az egy óránkénti egy, akkor állíts fél óránkéntira. Ha nem elég, akkor állíts 20 percenkéntre. Egy idő után idegesíteni fog a csippentés. És akkor rájössz arra, hogy ennyire hülye vagyok, hogy nem vagyok képes megszokni azt, hogy hálát adjak. Hát csak csipogás nélkül is meg tudom csinálni. És fölbosszankodsz a csippantások miatt, és csak azért is hálás leszel, hogy a csippantások nélkül is tudsz hálát adni. És hálát adsz. És te hülyeségeken keresztül is tudám bennünket tanítani. Nagyon fantasztikus. 1 Tesszalonikai 5:18 azt mondja, hogy mindenben adjatok hálát. Mindenben. Tehát akár gyülekezetben vagy, akár otthon vagy, akár rossz helyzetben, jó helyzetben, házasságban, egyedülállóságban, öregségben, fiatalságban, szükségben, bőségben, mindenben adjál hálát. De hát hogy? Szemét volt, nem fizette vissza, megígérte, hogy visszafizeti, kért tőlem 500 000 forintot. És az nekem kell, szükségem van rá. Ebbe is adjak hálát. Igen, adjál hálát. Volt 500 000 forintot, amit oda tudtál adni. Adjál hálát. Könnyebb lesz megbocsátanod neki, ha nem kapod sose vissza. Én nem azt mondom, hogy ne adja vissza, de előfordul ilyen, mert már láttam ilyet. És 500 ezer forintért nem érdemes meg nem bocsátással a pokolba kerülnöm. Nekem sem, meg neked sem. Ilyen egyszerű. Mert azt mondta Isten, amiképpen ti megbocsátotok az ellenetek vétkezőknek, úgy a mennyei atyátok is meg fogja bocsátani a vétkeiteket. Na hát én úgy vagyok, hogy annyit nem ér meg. Hogyha 100 millió, akkor se éri meg. Engedd el, bocsáss meg neki. De hát akkor adjál hálát 25 percenként. Hetedik, és ez a befejező pontom, a hálaadás fönn tudja tartani a rendszeres ima életedet a mindennapokban. Hogy? A Kolossze levél 4. fejezet 2. verse azt mondja, az imádságban legyetek álhatatosak, vigyázva abban hálaadással. Hogyan tudtok megmaradni a rendszeres imádkozó életben? Úgy, hogyha hálát adtok. Ha hálásak vagytok. Ha hálás az ember, az azt jelenti, hogy tuti, hogy rendszeresen ima összejöveteleken ott van. Bekapcsolódik. Mondod, hogy ú, nagy sóhaj, persze. Igen, a imádkozásba belevezet téged, és a rendszeres ima élet, tudom, hogy ez nem csak a közösségi imára vonatkozik, hanem az egyéni magánimára, ima életre, de azért szeretném mégis ezt aláhúzni, és hadd éljek ezzel, minden manipulálás nélkül hadd noszogassalak, és ösztökéljelek ezzel a Biblia verssel, hogy legyen egy kitartó, egy folyamatos, rendszeres, nem csak magán, hanem közösségi ima életed is, azáltal, hogy hálaadó életet élsz. Tudod, emlékeztetnünk kell magunkat is, egymást is a mindennapjainkban a hálaadásra, a gyakorlati hálaadó életre. Tehát, hogy gyakoroljuk minden nap a hálaadást. A hálaadás az egy hozzáállás. Nem csupán egy teljesítendő kötelesség a részünkről, amit ki kell pipálnunk, hanem a hálaadás egy olyan valóság, ami megáld téged, ami Istennek az áldásait behúzza az életedbe, és a hálaadás olyan, amin keresztül Isten rajtad keresztül másokat is meg fog áldani. Isten kegyelmére jellemző, hogy a legjobb ajándék, amit magunknak és másoknak is tudunk adni, hogy hálát adunk. Megköszönjük azt, amit már kaptunk. Amikor valaki segít neked, akkor legyél hálás, és köszönd meg. És ez, nem tudom, hogy te ezt élted-e már át, hogy egy megelégedést, egy áldást élsz át, ahogy köszönetet mondasz. És hálás vagy nem csak Istennek, hálás vagy embereknek is. Hálás vagy a melletted levőnek, a házastársadnak, családtagjaidnak, testvéreidnek, gyülekezetednek, gyülekezetbe szolgálóknak, a házi csoportvezetőknek, hálás vagy a kivetítősöknek, akik egyből kiírják az új szöveget, új éneknek a szövegét, hálát adsz a zeneszerszámokért, eszközökért, piros vagy fekete, hálát adsz a zenészekért, énekesekért. Tehát hálát adtatok már Bálintért. Emlékeztek, hogy egy éve még hol volt? Hol nem volt? Tehát most már mint Jimmy. Ő a új Jimmy-nk. Jó, oké. Új Jimmy. Tudom, magasabb vagy, mint. De Isten nagyon sok mindenbe megtanít bennünket, higgyétek el, hálát adni. És ahogy hálásak vagyunk, ezt kifejezzük, az a kapcsolatainkat megédesíti, megízesíti. Még egyszer, első, nem csak feltételezi a hála a kapcsolatot, hanem meg is teremti. A hálaadás arra kényszerít, második, hogy ne magunkra összpontosítsunk, illetve ne arra, amink nincs, hanem arra, amink van. A hála a kegyelemre fókuszál. Isten kegyelmére, ami cselekszik. A negyedik, a hálaadás egy pozitív hozzáállásra. Kétségek nélküli, bátran Istennek igent mondó hozzáállása ösztönöz. Az ötödik, reményt ad a hálaadás, és megnyitja előtted az Isten jó, reményteljes jövőjét a számodra. Hatodik, a hálaadás rendszeres gyakorlása által életünk minden területei átitatódik, a kapcsolatokba a feszültségeket, a meg nem bocsátásokat sokkal könnyebben meg tudod oldani, és le tudod rendezni krisztusi módon. És a hetedik pedig, ahogy föntartjuk a rendszeres hálaadást, az belevezet és megtart bennünket, megőriz egy rendszeres mindennapi ima életben.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.